0: Sorskérdések.
1: Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreinket. Nyissuk meg Istennek igéjét Márk evangéliuma 8. fejezeténél. Márk evangéliuma 8. fejezetének 34. versétől a 36. versig terjedő szakaszból szeretném olvasni Istennek igéjét. Így hangzik az ige. A sokaságot pedig az ő tanítványaival együtt magához szólítván mondta nekik: ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, és vegye fel az ő keresztjét, és kövessen engem. Mert valaki meg akarja tartani az ő életét, elveszti azt. Valaki pedig elveszti az ő életét én érettem, és az evangéliumért, az megtalálja azt. Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri, lelkében pedig kárt vall? Már megfigyeltem, hogy a Krisztus nevére hivatkozó emberek általában valamelyik egyházhoz hívogatják az embereket. Valahogy mindig az fogalmazódik meg a gondolatok, meg a szavak és a szándékok mögött, hogy mi vagyunk az Isten népe, ez az Isten egyháza, ide gyertek, itt a ti helyetek. Jézus azonban ebben az igében nem egyházhoz, hanem személyesen az ő követésére szólít fel bennünket. Nem embereket, nem tanítási irányzatokat, hanem Jézus Krisztust kell követnünk. Ez a követés azonban önkéntes indítékon kell alapuljon, mert Jézus senkit sem kötelez erre. Azt mondja az ige, így kezdődik: ha valaki én utánam akar jönni. Teljesen önkéntes ez, ha akar. Jézus Krisztus követésének vannak bizonyos alapvető előfeltételei. A legalapvetőbb előfeltétel ahhoz, hogy követhessem őt, ismernem kell. János evangéliumában, a főpapi imádságában mondja el Jézus, hogy az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust. Nem tudok egyetlen embert sem követni, ha nem ismerem. Ha megbíznának azzal a feladattal, hogy X személyt kövessem, legelőször is be kell mutassák őt. Meg kell ismerjem, tudjam, hogy kit követek. A másik ilyen előfeltétel: Jézust csak azon az úton követhetem, amelyen ő megy, illetve ment előttem. Jeremiás próféta a 6. fejezet 16. versében mondja: álljatok az utakra, és nézzetek szét, és kérdezősködjetek a régi ösvények felől, melyik a jó út, és azon járjatok. Mert Jézust nem lehet mindenféle úton követni. A mai kereszténység tragédiája sajnos az, hogy minden egyház más-más utat kínál az emberek elé. Egyesek szerint csak az a jó út, amit ők kínálnak. Mások szerint minden út Isten felé vezet. Jézus ebben az igében viszont azt mondja: ha valaki én utánam akar jönni. Nem lehet Jézust követni más úton, csak azon az úton, amelyen ő ment és megy előttünk. Jézust csak akkor követhetem, ha kész vagyok olyan életet élni, mint amilyet ő élt. Nem elég Jézusra hivatkozni és róla hangzatosan beszélni. Jézust követni kell, követni az életét, az életpéldáját. Ahogy ő élt, úgy éljek én is. Akkor követem őt. Jézust követem akkor, ha kész vagyok érte mindarra, amire ő is kész volt én érettem. Jézusról azt olvassuk az evangéliumokban, hogy ő az életét áldozta fel érettünk. Alapigénk azt mondja: ha én követni akarom Jézust, akkor nekem is kész kell legyek feláldozni az életemet Jézusért. Feláldozni élő áldozatként. Nem feltétlenül meghalni kell Jézusért, hanem élő áldozatot hozni érette, helyette. A Jézus követés előfeltétele az is, hogy ne csak egy bizonyos távolságból merjem Jézust követni, hanem merjem őt közelebbről is vállalni. Péterről olvassuk az evangéliumokban azt, amikor a Gecsemáné kertjében Jézust elfogta a tömeg, és vitték a főpap elé, akkor Péter csak egy bizonyos távolságból követte Jézust. Ez a bizonyos távolság azt jelentette Péter számára, hogy bármikor mondhatja azt, nekem semmi közöm ahhoz, akit elfogtatok, a názáreti Jézushoz. Bármikor letagadhatta azt ebből a bizonyos távolságból, hogy ő hozzá tartozik. Vagy ha éppen úgy fordult a kocka, akkor bármikor mondhatta még ebből a távolságból, hogy én hozzá tartozom, én az ő tanítványa vagyok. Éppen ezért Jézust nem lehet ilyen távolságból követni. Jézust vállalni kell közvetlen közelről, ami közvetlen környezetünkben, rokonságunk, ismerőseink, szomszédunk, munkatársaink előtt merjük-e vállalni Jézust, hogy mi hozzá tartozunk. Jézust követni csak úgy lehet, ha tekintetünket szüntelen ráirányítjuk. A zsidókhoz írott levélben mondja Pál a 12. fejezet 2. versében, nézvén a hitnek fejedelmére és bevégzőjére, Jézus Krisztusra. Amíg Jézusra tekintünk, addig biztonságban vagyunk. Sok keresztény tragédiája az, nem előre tekint Jézusra, hanem önmagával van elfoglalva. Egyesek elbizakodnak az elért sikerekből fakadóan, mások megrémülnek az előttük álló megpróbáltatásoktól, valahogy úgy vannak, mint Péter, amikor kint volt a tengeren, és a viharzó tengeren Jézus jött felé, és amikor megismerte, hogy a Mester az, aki jár a tengeren, akkor felbátorodva ettől, hitet merítve Jézus példájából, azt mondta Jézusnak, hogy Uram, engedd, hogy én is járjak és menjek ott feléd a tengeren. És azt mondta Jézus, hogy jöjj, és Péter elindult. És amíg Jézusra tekintett, addig nem is volt semmi baj. De amikor talán egyfajta hivalkodással, egyfajta büszkeséggel visszatekintett, hogy na lássátok csak, járok a vízen, nem süllyed el a lábam a vízben. De amikor visszatekintett volna Jézusra, már egy hullám eltakarta őt előle. És abban a pillanatban elvesztette a hitét, megingott és elkezdett süllyedni. Ellen White a Jézus élete című könyvében azt írja, ha bajokkal küzdünk, mi gyakran teszünk úgy, mint Péter. A hullámokat nézzük, ahelyett, hogy az üdvözítőre tekintenénk. Túl kell tudnunk tekintenünk a hullámokon. Azzal a hittel, ami nem a láthatókra néz, hanem a láthatatlanra. A hullám mögött ott volt Jézus. Neki tudni kellett volna a hit szemével, a hullámon keresztül nézve nézni Jézust. De Péter nem tudta ezt megtenni. És mindez azért, mert korábban, mikor még nem volt hullám, akkor elfordította a tekintetét Jézusról. Krisztus szemlélése már önmagában is átalakító erővel hat vissza ránk. Pál apostol azt mondja, ha az Isten dicsőségét fedetlen orcával szemléljük, átalakulunk mi is dicsőségről dicsőségre, az Isten lelke által. Vagyis miközben Krisztust szemlélem, ismerem fel saját valós állapotomat. Krisztus dicsősége, amit nekem szemlélni kell, az nem más, mint az Isten jelleme. Ezt Mózes könyvéből ismerhetjük meg, hiszen maga Mózes is, aki szerette volna megismerni az Isten dicsőségét, amikor az Isten megadta neki ezt a lehetőséget, akkor nem mást ismert meg, mint azt, hogy az Úr irgalmas, kegyelmes, késedelmes a haragra, nagy irgalmasságú, aki megbocsát hamisságot, vétket és bűnt. Ez az Isten jelleme, ez az Isten dicsősége. És miközben mi Krisztusban nézzük az Istennek ezt a dicsőségét, az ő jellemét, minél többet foglalkozunk vele, annál inkább átalakulunk mi is dicsőségről dicsőségre, jellemről jellemre. Ennek a dicsőségnek láthatóvá kell válni rajtunk, és általunk az egész földet be kell világítani. Ézsaiás próféta szól erről a könyvének 60. fejezetében, amikor azt mondja, kelj fel, világosodjál, mert eljött világosságod, és az Úr dicsősége rajtad feltámadt. mert íme sötétség borítja a földet, és éjszaka a népeket, de rajtad feltámad az Úr, és dicsősége rajtad megláttatik. Isten szeretné, hogy valóban dicsőségről dicsőségre alakuljon a mi életünk, láthatóvá váljon rajtunk az Isten dicsősége. Alapigénk gondolatában Jézus azt mondja, ha mi ő utána akarunk menni, azon az úton akarunk járni, amelyen ő járt, őt akarjuk követni, akkor ennek van egy feltétele. Tagadja meg magát ez az ember. Korunk problémái között talán a legkritikusabb helyen áll az önmegtagadás hiánya. Mindenki szeretne a másik fölött uralkodni. A Szentírás följegyzi, hogy abban az időben, amelyben mi most élünk, lesznek az emberek magukat szeretők, háládatlanok, kegyetlenek, kérlelhetetlenek, és még sorolhatnánk ezeket a negatív jellemvonásokat. Mindenhol ott van gyökereiben az önmegtagadás hiánya, az önzés uralma. Mindenki mindent szeretne elérni, és szinte nem számít, hogy milyen áron. Ennek érdekében készek a becsületüket feláldozni, a lelkeismeretüket elnémítani, csak hogy zabolátlan önzésüknek éljenek. Ez az önző, egocentrikus gondolkodás megfigyelhető az élet minden területén. Mennyire eltérő ettől az a lelkület, amelyet Isten lelke szeretne kialakítani bennünk. Pál apostol a Timóteushoz írott első levél 6. fejezetének 6. versében azt mondja, valóban nagy nyereség az Isten félelem megelégedéssel. Megelégedéssel. Ez egy nagy nyereség. Sajnos világunkat, korunkat, az embereket nem ez a lelkület uralja. És nagyon sokszor még a Krisztusban hívő embereket sem. És talán hozzam közeled, hogy még az adventistákat sem. Nem tudnak Krisztusban megelégedett életet élni? Mindig többre és többre vágyakoznak? Nem tudják önmagukat megtagadni? Jézus szerint csak egyféle módon érhetjük el ezt, amit az ő követésének feltételeként állít elénk, hogy aki én utánam akar jönni, az tagadja meg magát. A hegyi beszéd tanításában mondja el Jézus, hogy milyen módon érhetjük el tulajdonképpen ezt a célt. Jézus azt mondja ott Máté evangélium a 6. fejezet 33. versében, keressétek először az Istennek országát és az ő igazságát. Vagyis azt akarja Jézus számunkra elmondani, hogy egy értékrend változást állítsunk be az életünkben. Ne feltétlenül az evilági dolgok legyenek az első helyen, hanem keressük először az Istennek országát. És majd a másik helyre kerüljön az evilági. A Biblia nagyon sokféle példáját állítja elénk az önmegtagadásnak. És ezek a példák a mi tanulságunkra lettek leírva. Pál mondja el, akikhez az időknek vége elérkezett. Sajnos vannak negatív természetű példák is, ezek is azért írattak le, hogy tanuljunk belőle. Megismerhetjük negatív példaként Júdás történetét, aki még mesterét is kész volt elárulni, mert nem tudta megtagadni magát. Nem tudta megtagadni a pénz sóvárgását. Azért a 30 ezüst pénzért kész volt a mesterét is elárulni. Vagy ott van Anániás és Zafira története, akik megpróbálták még a Szent Lelket is becsapni, csak hogy ne kelljen önmagukat megtagadni. Mert megígérték ugyan első felbozdulásukban, hogy az Úrnak adják az ő mezejüknek az árát. De amikor ott volt a kezükbe a pénz, amikor olyan vonzó volt, és olyan sok volt, és olyan jó volt birtokolni, akkor valószínű már összebeszéltek, ne annyit adjunk, amennyit mondtunk. Ne adjuk oda az egészet. Hát valamennyit mi is megtarthatunk. Vagy ott van a gazdag ifjúnak a története, aki inkább lemondott a mester követéséről is, csak hogy ne kelljen a javaiból a szegényeknek adni. nem tudta megtagadni magát. Az Istennek igéje azonban azért csodálatos számunkra, mert nem csak ilyen negatív példákat találunk, hanem vannak pozitív természetű példák is az önmegtagadásra. Például Ábrahám történetét olvashatjuk a Szentírásban, aki Lóttal együtt kivonult atyái földjéről, és végig vonult Kánaán területén, és Ábrahám volt az, akit Isten elhívott, Ábrahám volt az idős, a nagybácsi, aki mindenféle jogot élvezhetett volna Lóttal szemben, mégis amikor a pásztorok között probléma merült föl a legelő és a víz elosztása kérdésében, akkor odament Lóthoz, és azt mondta neki Ábrahám, nem jól van ez így, váljunk el egymástól, és te válasszál. Ábrahám kész volt a saját érdekeit a háttérbe szorítani, pedig neki lett volna joga a választáshoz, de a békességért, szeretetből azt mondta az unoka öcsének, hogy válasszál. Ha te jobbra mész, akkor én balra megyek. Ha te mondod azt, hogy te szeretnél balra menni, akkor inkább én jobbra megyek. Egy másik történetben Mózes példáját ismerhetjük meg. Mózes, aki még az üdvösségéről is kész volt lemondani, annyira kész volt önmagát megtagadni, csak hogy Izraelt megmenthesse az Isten ítéletétől. Mózes második könyve 32. fejezetében, a 32. versben olvashatjuk, amikor mondja az Úrnak, inkább az én nevemet töröld ki a te könyvedből, de nekik, a népnek kegyelmez meg. Ezek a példák azért lettek a Szentírásba feljegyezve, hogy gyakorlati leckét kapjunk abból, miképpen lehet Jézus Krisztust követni azon az úton, amelyen ő járt előttünk. Mert az önmegtagadás legcsodálatosabb példáját maga Jézus Krisztus állítja elénk. Az ő életéből ismerhetjük meg igazán az önmegtagadás mienségét. A világ mindenség teremtő Istene otthagyta dicsőségét, és emberré lett, szolgai formát vett fel, és amikor hozzánk hasonló emberré lett, akkor önmagát megtagadta, egészen a kereszt halálig. S mindezt nem azért tette, mert már unalmas volt számára az isteni dicsőség, és valami újdonság után vágyott, mint egyes földi uralkodók teszik ezt, főként fiatalok, hogy habzsolják az életet, és végül beleunnak, és végül már mindig valami újat szeretnének. Jézusnak nem voltak ilyen eltorzult vágyakozásai. Ő tele volt szeretettel. Jézus önmegtagadásból tette mindezt, hogy otthagyta a mennyet. Jézus számára szenvedést jelentett a bűn világában élni, mégis vállalta, érettünk. A mindenható Úr kész volt a bűn világában szolga lenni. Készek vagyunk-e mi is Jézust követni? Készek vagyunk-e Jézus követésében a szolgálatra, a szolgai minősítésre, szolgai feladatok végzésére? Mert Jézus nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon másoknak. És ha mi Jézust akarjuk követni, akkor nekünk is ezt kell tennünk. És ahhoz, hogy Jézus szolgáljon, neki önmagát meg kellett tagadni, hiszen ő volt az Úr, de ő szolgálni akart. Jézus abban is csodálatos példaképünk, hogy ő soha nem kereste a saját akaratának érvényesítését, csak az Atya akaratára koncentrált. Észek vagyunk-e mi is lemondani a saját akaratunk érvényesítéséről, csak azért, hogy ezzel embereket menthessünk? Le tudjuk-e tenni életünket Isten kezébe, Jézushoz hasonlóan? Tudunk-e Istenben bízni akkor is, ha nem értjük, hogy mit tesz velünk? Jézus önmegtagadásának leghatalmasabb példája azonban a Golgota áldozata. Tudta, hogy mi vár rá, mégis vállalta. Azért tudta vállalni, mert az önmegtagadását a szeretet inspirálta. Jézus példája nyomán készek vagyunk-e szembenézni a nyomorúsággal és szenvedéssel csupán azért, hogy másokat megmenthessünk. Mindezt elénk állítja Jézus, amikor azt mondja, ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát. A Jézus követés másik feltétele, hogy vegye fel az ő keresztjét. A Jézus követő emberek számára a kereszt felvétele és a kereszt hordozása rendkívül fontos jelentőségű. Csak akkor lehetek Krisztus tanítványa, mondja Jézus az evangéliumokban, Lukács evangélium a 14. fejezetében, ha kész vagyok felvenni az ő keresztjét. Sokaknak téves elképzelésük van arról, hogy mi is az a kereszt, amit felvenni és hordozni kell. Vannak sokan, akik úgy gondolkodnak erről, hogy mindaz a nyomorúság és szenvedés, amit egy egész életen át el kell viselni. Mások úgy vélekednek, hogy az ő keresztjük egy-egy családtag, vagy a munkahelyi főnök kritikus természetének az elhordozása. Nagyon sokszor mondják az emberek, hogy milyen nagy keresztjük van, milyen nagy terhet kell nekik hordozni. Jézus azonban ezeket a dolgokat egyáltalán nem nevezi keresztnek. Keresztről csak a Jézus követéssel kapcsolatos élet vonatkozásában beszélhetünk. Jézus is csak azokat szólítja fel a kereszt felvételére, akik úgy döntöttek, hogy utána akarnak menni. Vagyis a kereszt felvétele az Jézus Krisztus golgotai áldozatához köt bennünket. A kereszt felvétele Jézus Krisztus vállalását jelenti életemben, az egész világgal szemben. Kereszt mindaz, ami Jézus Krisztus követése miatt ér bennünket. Csak ezek tartoznak a kereszthez. Jézus ezért fogalmaz így, hogy én érettem és az evangéliumért veszik föl a keresztet. A nyomorúság, a szenvedés, a betegség, az evilági gondok, egy-egy kritikus családtag, a munkahelyi főnök kritikus természete, és még sorolhatnánk ezeket az evilági dolgokat, ezek nem keresztek. Ezek a bűn világának a természetes velejárói. Ezeket nem önként veszem föl. Ha egy olyan munkahelyen dolgozok, ha tetszik, hanem el kell viselnem a munkafőnökömnek a kritikus természetét. Ha beleszülettem egy olyan családba, ahol az egyik tag rendkívül szeszélyes, ideges, hirtelen, rosszindulatú, el kell viselnem. Ezt nem önként vállalom. Jézus viszont azt mondja, hogy ha valaki én utánam akar jönni, az vegye fel az ő keresztjét. Itt tehát csak olyan keresztről van szó, olyan keresztnek a felvételéről, amit én döntök el, hogy felveszem vagy nem veszem fel, vállalom vagy nem vállalom. És ez a kereszt, ahogy az előbb is említettem, ez a Jézus Krisztus követése miatt ért gúny, megvetés, gyalázat, és minden egyéb, minden, ami az evangéliumért és Jézusért él bennünket. Ezért is fogalmaz Jézus ilyen precízen, hogy vegye fel az ő keresztjét, én érettem és az evangéliumért. A Biblia szerint sokan vannak olyanok is, akik szívesen követnék Jézust, ha nem kellene felvenni a keresztet. Pál azt mondja a Galácia beliekhez írott levélben, hogy a Krisztus keresztjéért ne üldöztessenek. Vagy a korintusi levélben szintén Pál mondja, hogy ne érje gúny és megalázás őket. És még lehetne ezt a listát sorolni, hogy ki miért nem szeretné fölvenni azt a keresztet, ami Jézus miatt éri őt. Azonban Jézust nem lehet követni, enélkül a feltétel nélkül. Jézust csak akkor követhetem, az alapigény gondolata szerint, ha kész vagyok felvenni az ő keresztjét, érette és az evangéliumért. A Jézus követésének keresztjét azonban nem csak hordoznunk kell, hanem ezen a kereszten meg is kell feszítetnünk. Pál mondja a Galácia beliekhez írott levélben, a 6. fejezet 14. versében, nekem pedig ne legyen másban dicsekedésem, hanem a mi Urunk Jézus Krisztus keresztjében, aki által nékem megfeszítetett a világ, és én is a világnak. Ezen a kereszten meg kell feszítetnünk. Nem csak hordoznunk kell, hanem megfeszítetnünk. A megfeszítetés alatt Pál azt érti, hogy ezen a kereszten meg kell halnunk, mert a megfeszítés az a halált jelenti egy ember számára. Ezen a kereszten azonban nem a hús-vér testet kell megfeszítenünk. Nem meghalnom kell ezen a kereszten, fizikai értelemben, hanem a régi, megromlott természetem, a bűnös indulataim, kívánságaimat kell megfeszítenem. Szintén Pál mondja el, ugyanebben a levélben, a Galácia beliekhez írott levélben, az 5. fejezet 24. versében, akik pedig Krisztuséi, a testet megfeszítették indulataival és kívánságaival együtt. És a megfeszítés, a meghalás azt jelenti, hogy ha én az indulataimat, kívánságaimat, a régi megromlott természetemet feszítettem meg ezen a kereszten, ez azt jelenti, ezután érzéketlen a világ számára. Mert egy halott emberhez, ha oda megyek és elkezdem simogatni, vagy elkezdem rázni őt, az már teljesen érzéketlen, teljesen mindegy, hogy szépen beszélek hozzá, hogy durván beszélek, hogy gúnyolom. Ő már ezt nem érzékeli. És Pál ezt akarja kifejezni, hogy én megfeszítettem a világ számára, meghaltam a világ számára, érzéketlen vagyok a világ számára. És ez tudatosuljon bennem a Krisztus követés nyomán. Napjainkban nagyon divatos szó az alternatív lehetőségeknek a biztosítása. Jézus is minden ember elé tulajdonképpen ebben az igében alternatívát állít, vagyis különböző lehetőségeket. Jézus ugyanis maximálisan tiszteletben tartja az ember szabad akaratú döntését. Mindkét választásnak vannak előnyei és vannak hátrányai. A 35. versben azt mondja Jézus, mert valaki meg akarja tartani az ő életét, elveszíti azt, valaki pedig elveszti az ő életét, én érettem és az evangéliumért, az megtalálja azt. Egy gondolkodó ember olyan esetben, amikor különböző lehetőségeket állítanak elé, akkor elkezd gondolkozni és mérlegelni, végig gondolja az esetőségeket, a lehetőségeket, és most Jézus is ezt teszi, hogy elénk állítja, hogy gondolkozzunk, mérlegeljünk és döntsünk. Sőt, Jézus még tovább megy. A 36. versben már Jézus egy kicsit velünk gondolkodik. Már velünk együtt mérlegeli végig, mintha helyettünk akarná végig gondolni, segíteni akar, hogy jót válasszunk. Mérlegeli a két lehetőség esetét. Így olvasom a 36. versben, ahogy Jézus gondolkodik velünk és helyettünk, mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri, lelkében pedig kárt vall. A nagy kérdés Jézus szerint az, mit adhat a világ? Összemérhető-e a két ígéret és a két jutalom? Összemérhető-e az, hogy az egyik oldalon az önzés, az önmagának élés, a másik oldalon az önmegtagadás és a másokért élés, az egyik oldalon a 60-70 esztendő nyomorúsággal és azután vége, a másik oldalon az örök élet. Jézus ennek a két lehetőségnek a tempontjait állítja elénk, és segíteni akar abban, hogy lássuk az igazi értéket. Azt mondja Jézus, mit adhat az ember váltságul az ő lelkéért? Vagy mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, de lelkében kárt vall? Fel kell tegyük azt a kérdést is, vajon a Jézus szerinti önmegtagadás veszteséget jelent a hívő ember számára? Ha Krisztus a szívünkben él, akkor Jézus követése és a vele kapcsolatos kereszt nem jelent lemondást vagy veszteséget. A hívő ember nem úgy éli meg a világról való lemondást és a világtól való elszakadást, hogy jaj, hát igen, hát erről is le kellett mondanom, ezt is el kellett hagynom. És fáj a szívem ugyan, de hát hívő emberként nem csinálhatom és nem élhetek vele. A hívő ember nem szenvedve hagyja ott a világ dolgait, hanem úgy tekinti, hogy megszabadultam tőle. Végre szabad vagyok. Végre más életet élhetek. Az újjászületett embernek ugyanis megváltozik az értékrendje. A megtérés a gondolkodásmódnak a megváltozását jelenti. Az újjászületett ember nem is tudna már az előzőek szerint élni. Az újjászületett ember abban az életben boldog, amelyet Krisztus mutat elé, amely a Krisztus követésnek az útja és élete. Péter apostol egy alkalommal, amikor a gazdag ifjú esete ott lejátszódik előttük a Jézussal való párbeszédben, és amikor a gazdag ifjú megszomorodva elmegy, akkor Péter odafordul Jézushoz, és azt mondja neki, hát ez nagyon szomorú, ami ezzel a gazdag ifjúval történt. Nem kész követni téged. És azt mondja Jézusnak, hogy Uram, mi viszont mindent elhagytunk éretted. Mink lesz hát akkor nékünk? Máté evangéliuma 19. fejezetében olvashatjuk ezt a történetet. A 19. fejezet 27. versétől hadd olvassam. Akkor felelvén Péter mondanéki, ímé mi elhagytunk mindent, és követtünk téged. Mink lesz hát minékünk? Jézus pedig mondta nekik, bizony mondom néktek, hogy ti, akik követtetek engem az újjászületéskor, amikor az embernek fia beül az ő dicsőségének királyi székébe, ti is beültök majd 12 királyi székbe, és ítélitek az Izrael 12 nemzetségét. Péter elmondhatta Jézusnak azt, hogy Uram, mi mindent elhagytunk éretted. Az alapigényben azt olvastuk Jézus szavaiból, hogy ha valaki én utánam akar jönni, az tagadja meg magát, és úgy kövessen engem. Péter azt mondja, hogy Uram, mi ezt megtettük. Mi mindent ott hagytunk, teljesen megtagadtuk magunkat. Egy nagy kérdést állít elénk Péternek ez a gondolata. Vajon mi is elmondhatnánk ezt Jézusnak, amit Péter, hogy Uram, mi mindent elhagytunk éretted és az evangéliumért. Jézus egy csodálatos ígéretet ad Péternek. Azt mondja Péternek, ti, akik követtetek engem az újjászületéskor. Amikor az embernek fia beül az ő dicsőségének királyi székébe, ti is beültök majd 12 királyi székbe, és ítélitek az Izrael 12 nemzetségét. Jézusnak ez a válasza elsődlegesen Péterhez szól. Másodszorban a 12 tanítványhoz szól. Harmadsorban azonban minden újjászületett embernek szól, hiszen azt mondja, hogy ti, akik az újjászületésben követtetek engem. Vagyis mindazok, akik készek Jézust úgy követni, hogy Jézus példája alapján megtagadják magukat és felveszik keresztjüket, azok számára Jézus ezt az ígéretet adja. Beültök egy-egy királyi székben. A Jelenések könyve 20. fejezetében olvashatunk arról, a megváltottak Jézussal együtt uralkodnak, királyi székekben ülnek, és ítéletet tartanak. Ez az, amit megígér Jézus ebben az igében. Akik Krisztusért és az ő evangéliumáért készek lemondani egyéni érdekeikről, előnyös lehetőségeikről, egyedül ők lehetnek az örök élet részesei. Még egyszer visszatekintve alapigény gondolatára, azt mondja tehát Jézus, ha valaki én utánam akar jönni, az tagadja meg magát, vegye fel az ő keresztjét, és úgy kövessen engem. Mert ha valaki meg akarja tartani az ő életét, elveszíti azt. Ha valaki elveszíti az ő életét, én érettem és az evangéliumért, az megtalálja azt. Elveszíteni itt veszítjük el a földön, megtalálni pedig az örök életben találhatjuk.

84. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Gittitre, Kórá fiainak zsoltára. Mi szerelmetesek a te hajlékaid, seregeknek ura. Kívánkozik, sőt emésztődik lelkem az Úrnak tornácai után, szívem és testem újjongnak az élő Isten felé. A veréb is talál házat, és a fecske is fészket magának, ahová fiait helyezhesse, a te oltáraidnál, ó seregeknek ura, én királyom és én Istenem. Boldogok, akik lakoznak a te házadban, dicsérhetnek téged szüntelen. Boldog ember az, akinek te vagy erőssége, és a te ösvényeid vannak szívében. Átmenvén a siralom völgyén, forrássá teszik azt, bizony áldással borítja el korai eső. Erőről erőre jutnak, míg megjelennek Isten előtt a Sionon. Uram, seregeknek Istene, hallgasd meg az én könyörgésemet, hallgasd meg Jákobnak Istene. Mi pajzsunk, tekints alá, ó Isten, és lásd meg a te felkented orcáját. Mert jobb egy nap a te tornácaidban, hogy sem ezer másutt. Inkább akarnék az én Istenem házának küszöbén ülni, hogy sem lakni a gonoszok sátorában. Mert nap és pajzs az Úristen, kegyelmet és dicsőséget ad az Úr, nem vonja meg a jót azoktól, akik ártatlanul élnek. Seregeknek ura, boldog ember az, aki bízik benne.

Második Zsoltár. Miért dühösködtek a pogányok, és gondolnak hiába valóságot a népek? A föld királyai felkerekednek, és a fejedelmek együtt tanácskoznak az Úr ellen és az ő felkentje ellen. Szaggassuk le az ő bilincseiket, és dobjuk le magunkról köteleiket. Az egekben lakozó neveti, az Úr megcsúfolja őket. Majd szól nékik haragjában, és megrettenti őket gerjedelmében. Én kentem ám fel az én királyomat a Sionon, az én szent hegyemen. Törvényül hirdetem. Az Úr mondá nékem, én fiam vagy te, én ma nemzettelek téged. Kérjed tőlem, és odaadom néked a pogányokat örökségül, és birtokodul a föld határait. Összetöröd őket vasveszővel, széjjel zúzod őket, mint cserépedényt. Azért királyok, legyetek eszesek, és okuljatok földnek bírái. Szolgáljátok az Urat félelemmel, és örüljetek reszketéssel. Csókoljátok a fiút, hogy meg ne haragudjék, és el ne vesszetek az úton, mert hamar felgerjed az ő haragja. Boldogok mindazok, akik ő benne bíznak.

106. Zsoltár. Dicsérjétek az Urat, magasztaljátok az Urat, mert jó, mert örökkévaló az ő kegyelme. Ki beszélhetné el az Úr nagy tetteit, és jelenthetné ki minden dicsőségét. Boldog, aki megtartja a törvényt, és igazán cselekszik minden időben. Emlékezzél reám, Uram, népedhez való jóságodért, jöjj el hozzám szabadításoddal, hogy láthassam választottaidhoz való jóvoltodat, és örvendezhessek néped örömében, hogy dicsekedjem a te örökségeddel. Vétkeztünk atyáinkkal együtt, bűnösök, gonoszok voltunk. Atyáink nem értették meg Egyiptomban csodáidat, nem emlegették meg kegyelmed nagyságát, hanem dacoskodtak a tengernél, a veres tengernél. De ő megsegíti őket az ő nevéért, hogy megismertesse a maga erejét. Rákiálta a veres tengerre, és kiszáradt, és úgy vivé őket a mélységeken, mint egy síkon. És kisegíti őket a gyűlölő kezéből, kimentette őket ellenség kezéből. Szorongatóikat víz borította el, egy sem maradt meg belőlük, és hittek az ő beszédeinek, és énekelték az ő dicséretét. Hirtelen elfeledik cselekedeteit, nem várák az ő tanácsát. Epekedés emészti őket a pusztában, és próbára tevék Istent a sivatagon. És megadá nékik, amit kívántak, és ösztövérséget bocsát a lelkükbe. És irigységre indulának Mózes ellen a táborban, az Úr szentje Áron ellen. Megnyílt a föld, és elnyeli Dátánt, és beborítá Abirám seregét. És tűz gyulladt fel azok seregében, láng égeti el a gonoszokat. Borjút csináltak a Hóreb alatt, és hajlongtak az öntött bálvány előtt. Felcserélték az ő dicsőségüket ökörnek képével, amely füvet eszik. Elfeledkezének Istenről, szabadítójukról, aki nagy dolgokat művelt Egyiptomban. Csodákat a Kám országában, félelmetes dolgokat a veres tenger mellett. Gondolta, hogy kipusztítja őket, de Mózes, az ő választottja, elébe állott a résre, hogy elfordítsa haragját, hogy el ne veszítse őket. És becsmérelték a kívánatos földet, nem hittek az ő ígéretének. És morgolódtak sátraikban, és nem hallgattak az Úr szavára. De ő felemeli kezét reájuk, hogy lesújtsa őket a pusztában, és hogy a pogányok közzé dobja magvaikat, és szétszórja őket a tartományokban. Majd hozzá csapódtak a Baál Peorhoz, és ették a holtak áldozatait. És felingerelték cselekedeteikkel, és zúdult rájuk a csapás. Ekkor felállott Fineás, és ítélt, és a csapásnak végelőn. És igazságul tulajdonítaték néki fiúról fiúra mindörökké. Megharagíták a Meribá vizeinél is, és baja támadt Mózesnek miattuk, mert megkeseríték az ő szívét, és gondatlanul szólt ajkaival. Nem írtották ki a népeket sem, amint utasította őket az Úr, sőt, összeelegyedtek a pogányokkal, és eltanulták cselekedeteiket. És tisztelték azoknak bálványait, és törré levének azok reájuk. És feláldozák fiaikat és leányaikat az ördögöknek, és ártatlan vért ontának, fiaik és leányaik vérét, akiket Kánaán bálványainak áldoztak, és megfertőzteték a föld öldökléssel. És tisztátalanokká lettek cselekedeteikben, és paráznákká tetteikben. De felgyúlt az Úr haragja népe ellen, és megutálta az ő örökségét. És odaadá őket a pogányok kezébe, és gyűlölőik uralkodtak rajtuk. És sanyargatták őket ellenségeik, és görnyedtek azoknak hatalma alatt. Számtalanszor megmentette őket, de ők felháboríták szándékaikkal, és mélyebben merültek bűneikbe. De reájuk tekintett a nyomorúság napján, amikor meghallgatá imánkodásukat, és megemlékezett velük kötött szövetségéről, és nagy kegyelmessége szerint megengesztelődik.
és könyörületességre indítá irántuk mindazokat, akik őket fogva elvivék. Segíts meg minket, Uram Istenünk, és gyűjts össze minket a pogányok közül, hogy dicsőítsük a te szent nevedet, és dicsekedjünk a te dicséreteddel. Áldott legyen az Úr, Izraelnek Istene örökkön örökké, és minden nép mondja, Amen. Dicsérjétek!

Zsoltárok könyve 67. fejezet, 2. vers. Könyörüljön rajtunk az Isten, és áldjon meg minket, ragyogtassa ránk az arcát.

Rengetegszer hallottuk már, hogy a kettes típusú cukorbetegség világszerte tapasztalható növekedésének egyik fő oka a cukor fogyasztása. Azonban egy amerikai egyetem kutatóinak új bizonyítékai, amit német kollégáikkal együtt tártak fel, árnyalják ezt a képet. Kiderítették ugyanis, hogy nem minden cukorforrás hordozza ugyanazt a kockázatot. Kedves hallgatóink, többet mindenről és egyéb hasznos tudnivalóról mai műsorunk második felében fogunk megosztani önökkel is az érdekes híreknek szánt 10 percben. Adásunk első részében azonban az egészségügyi rovat keretében Gardalics János életmód tanácsadó a tiszta víz rendszeres használatának fontos szerepéről szóló előadásából fog bemutatni egy újabb részletet. Köszöntöm Önöket, Fejér Levente vagyok, és meghívom, ha tehetik, töltsék velünk a következő fél órát. Jó rádiózást kívánok!

Miből áll a testünk? Fehérjékből, zsírból. A fehérje az 15%, a zsír az körülbelül, ez mind körülbelüli arány, tehát lehet mondani azt, hogy 14 vagy 16. Szénhidrátból körülbelül 1%, és hozzávetőlegesen a víz 60-70%-a az emberi szervezetnek, de itt is megint csak nagy különbség van a csecsemőnek a szervezetéről, a középkorúaknak a szervezetéről, és az időseké. A csecsemőknél 70-80%, ahogy korosodunk, úgy mindig kevesebb és kevesebb vizet fogyasztunk, és elkezd csökkenni, majd időskorban valóságban megaszalódunk. Tehát gyakorlatilag lemegy 50%-ra is a víztartalom. Ez gyakorlatilag azt is eredményezi, hogy idősebb korban sokkal több méreganyag halmozódik föl, tehát a vízfogyasztásnak különlegesen, a vízfogyasztás különösen fontos minden korban, azért, hogy majd az idősebb korban sem halmozódjon föl maga a különböző szennyező anyagok. Egy érdekesség, hogy a Földnek 60-70%-a víz. És érdekes, hogy az emberi testnek is 60-70%-a víz. Ez csak egy érdekességként említek meg. Azt azért még megemlíteném, hogy a különböző szervezetünkben, tehát ez majd lesz, majd nem is megyek előre, különböző mennyiségű vizet tartalmaznak a szervünk. Vérkeringésünknek is feltétlenül a vízre van szüksége, hallásunknak, látásunknak, emésztési funkcióknak, nyártermelés, bélmozgás, tehát bárminek. Mint ahogy említettem, nem tudnánk sem nyelni, sem pislogni, az agysejteink nem dolgoznának. Azt is elmondhatom, hogy egy nagyon szép idézet, és ezt talán érdemes is felolvasni, a születés útja a szem, a csarnok vize, könycsepp, sírás, lehellet, izzadás, testünk legfontosabb vegyülete. Tisztálkodásra, gyógyításra való a legüdítőbb ital. Fürödhetünk, úszhatunk, hajózhatunk, lebeghetünk, evezhetünk benne, korcsolyázhatunk, síelhetünk, szánkozhatunk rajta, hóember gyúrhatunk belőle, hűsít, frissít, de ha kell, termálként melegít. Ablakunkon jégvirág, előtte hóesés, mikroszkopban kristályos vázú hópehely. De még rengeteg dolgot lehetne mondani a vízről. Tehát nyugodtan mondhatom, hogy a víznek egy olyan szerepe van, aminek egy újabb, hogy mondjam, polcot kell az életünkbe rakni, egy újabb minősítést érdemes adni a víznek. A szervezetünkben a víz útja egészen különleges. A vérnek kb. 90-95%-a víz. A száraz anyag része egy 5-6% és különféle savakat, különféle száraz anyagokat tartalmaz, de javarészt a víznek és a vérnek az állapota függ attól, hogy mennyi vizet iszunk. Azért is nagyon fontos, mert gondolom, hogy önök is tapasztalták már, hogyha az embernek valami problémája van, valami betegsége van, mit csinál, elmegy orvoshoz. És az orvos hogy tud vizsgálni? Igazából a legegyszerűbb vizsgálati forma a vérvétel. És a vér nagyon sok mindent megmutat. És a vérben benne van pontosan az, hogy mi mennyit tartalmaz. Ha megfelelő mennyiségű vizet fogyasztunk, a vérünk is sokkal jobb állapotban van, mint egyébként, ha kevés vizet fogyasztunk. Milyen vizet fogyasztunk, és mennyi vizet fogyasztunk? Na most ez egy érdekes dolog, hogy milyen vizet. A szív egy nap 8-9000 liter vért enged át magán. Ebből 2500 liter vért a vesén is átenged. Tehát gyakorlatilag a szervezetünkben általában 5-5,5 liter vér található, tehát minden 4-500-szor szűri át az egész vérünk mennyiségét a vese egy nap. Tehát rendkívül fontos, hogy milyen az állapota a vérünknek. Nem is megyek mindenbe végig, de azért azt el szeretném mondani, hogy mint ahogy az előbb is a kérdésként fölmerült, hogy mennyit, mikor és hogyan fogyasszunk, meg hogy milyen vizet fogyasszunk. Na most ebben rendkívül módon eltérnek a vélemények, de én azt tapasztaltam az elmúlt 20 évben, hogy a vélemények mindig attól függően formálódnak, hogy ki mivel foglalkozik. Ha víztisztítóval, akkor azt fogja mondani, hogy az a legjobb víz. Ha ásványvízzel, akkor azt fogja mondani, hogy az a legjobb víz. És mindenki azt fogja mondani, amit ő éppen forgalmaz. Tehát emiatt nagyon érdekes dolog, hogy a víz egy mostoha gyerek valójában. Általában nem sokat szeretnek foglalkozni vele, mert hát nem egy, hogy mondjam, nem egy jó üzleti lehetőség.
De valójában a nyolc alapelvnek egy nagyon fontos része maga a víz, és azért is említem meg azt, hogy milyen vizet igyunk, mert ahogy említettem, a legjobb víz az, hogyha az ember desztillált vizet iszik. De hát desztillált vizet nem fogunk inni, nem fogunk megvásárolni desztillált vizet. Ebből a szempontból mondtam, hogy a legjobb az, hogyha valójában esővizet, tehát lágy vizet fogyasztunk. A lágy víznek a lényege, hogy a lágy az általában lugos is. Biztos tudják önök is, hogy az esővíz az lugos, valamikor a nagyanyáink azzal mostak. És azért tudtak vele mosni, mert lugos. Valójában az emberi szervezet az alapvetően lugos. Lugosak vagyunk, ugyanis a magzatvíz az 8,5-ös pH-jó, az anyatej szintén 8,5-ös pH-jó. Ez azt jelenti, hogy amikor az embernek kezdődik az élete, akkor egy nagyon komoly lugosodási, lugos állapotban van. És miután megszűnik az anyatej fogyasztása, attól kezdve elkezdünk savasodni. És ez a savasodási spirálnak a folyamata. Nem tudom, hogy önöknek mi a véleménye erről, hogy milyen vizet érdemes fogyasztani. Csak vizet, kútvizet, ásványvizet, tisztított vizet, milyen tisztított vizet. Igazából a csapvíz az valójában egy fertőtlenített, tehát klórral fertőtlenített víz. Azt nyugodtan mondhatom azt, hogy a klór, mindannyian tudják, hogy vegyületet képez különböző anyagokkal, és rákkeltő anyagok képződnek. Tehát a klór az nem feltétlenül jó az emberi szervezetnek, de tisztítani mégiscsak kell, tehát valójában szükséges valamit elfogyasztanunk, ha nincs más. Ezért ön, amit említett, a forrásvíz talán az egyik legjobb. Mert az felszínűleg számít, de még nincsen elszennyeződve. Tehát talán az egyik legjobb. De igazából a tisztított vizet azt azért is merem ajánlani mindenkinek. Nem tudom, hogy kinek van otthon víztisztítója. Ezt csak azért kérdeztem meg, mert érdemes azért végig gondolni, hogy az ember hogyan és milyen vizet fogyaszt, és hogy mennyit. Na most a mennyi kérdésre tudnának önök egy hozzávetőlegesen olyan választ adni, hogy mennyit érdemes naponta elfogyasztani. Aki nehezebb, annak többet. Testsúlykilogramonként érdemes elfogyasztani, és valójában szokták mondani, hogy 2-2,5 liter. Na de nem mindenki egyforma súlyú, egyforma magasságú. Tehát testkilogramonként kell az embernek a víznek a mennyiségét megállapítani, nem azt, hogy én nekem ennyit kell inni, a másiknak amennyit, mindenkinek külön-külön kell ezt megállapítani.

Egy új felmérés arra az eredményre jutott, hogy a fiatalok közel fele inkább egy olyan világban élne, ahol nincs internet. Kedves hallgatóink, a következő 10 percben többek között a felmérés részleteit is meg szeretnénk osztani önökkel. Rengetegszer hallottuk már, hogy a kettes típusú cukorbetegség világszerte tapasztalható növekedésének egyik fő oka a cukor fogyasztása. Azonban a Utahi Brigham Young Egyetem kutatóinak új bizonyítékai, amit német kollégáikkal együtt tártak fel, árnyalják ezt a képet. Kiderítették ugyanis, hogy nem minden cukorforrás hordozza ugyanazt a kockázatot. A kutatók egy átfogó meta-analízisben 29 nagyméretű kohorsz vizsgálat adatait gyűjtötték össze Európa, Észak- és Dél-Amerika, Ázsia és Ausztrália területéről. Összesen több mint 800 ezer ember étkezési szokásait vizsgálták, és nyomon követték, hogy kinél alakult ki később kettes típusú cukorbetegség. Meglepő volt, amit találtak. Az italokon, például üdítő italokon és akár a gyümölcsleveken keresztül fogyasztott cukor következetesen összefüggésben állt a kettes típusú cukorbetegség kialakulásának magasabb kockázatával. Eközben más cukorforrásoknál nem mutatkozott ilyen összefüggés, sőt egyes esetekben még alacsonyabb kockázatot tapasztaltak. Ami kissé ijesztő, már napi egy pohár cukros ital is növelte a kettes típusú cukorbetegség kialakulásának esélyeit, és a gyümölcslésen volt sokkal jobb. Minden 225 grammos adag 5%-kal növelte a kockázatot. Ráadásul a tanulmány szerint a cukros italoknál nincs biztonságos küszöbérték, a kockázat már az első korttól kezdve növekszik. Minden további ugyanaznap fogyasztott 350 grammos adag cukros ital pedig 25%-kal növelte a kettes típusú cukorbetegség relatív kockázatát. Egyébként nem véletlenül szerepel a relatív jelző a kockázat előtt. Ha ugyanis egy átlagember kettes típusú cukorbetegség kialakulásának alapkockázata körülbelül 10%, akkor napi 4 üdítőital ezt nagyjából 20%-ra, nem pedig 100%-ra emelheti. Amikor a résztvevők napi 20 g nagyjából 5 teáskanálnyi cukrot fogyasztottak szilárd ételek részeként, a cukorbetegség kockázata valójában kismértékben körülbelül 4%-kal csökkent. Ugyanez volt igaz a szaharózra is, amely számos pékáruban megtalálható. Az, hogy a cukros ital fogyasztása miért problémásabb, mint a szilárd cukoré, az eltérő anyagcsere hatásokra vezethető vissza. A cukorral édesített italok és gyümölcslevek izolált cukrokat tartalmaznak, amelyek nagyobb glikémiás hatást váltanak ki, túlterhelik és megzavarják a máj anyagcseréjét, növelve a májzsírt és az inzulin rezisztenciát. Viszont a tápanyagban gazdag élelmiszerekben, például a teljes kiörlésű gyümölcsökben, tejtermékekben vagy gabonákban elfogyasztott vagy azokhoz hozzáadott cukrok nem okoznak anyagcsere túlterhelést a májban. Ezek a beágyazott cukrok lassabb vércukorszint választ váltanak ki a kísérő rostok, zsírok, fehérjék és más hasznos tápanyagok miatt. A mostani eredményekből is leszűrhető, hogy ahelyett, hogy általános korlátozásokat tűznének ki minden cukorra, a jövőbeli egészségügyi ajánlásoknak a folyékony cukorra kellene összpontosítaniuk. Ez nem jelenti azt, hogy az élelmiszerekben levő hozzáadott cukrok nem jelentenének bizonyos egészségügyi kockázatot. Azonban rávilágít egy árnyaltabb szemléletmód szükségességére, amely különbséget tesz egy üdítőital és egy tálnyi, egy kanál barna cukorral édesített zappehely között,
tájékoztat a hvg.hu portál. A húslevest generációk óta a másnaposság és a megfázás bevált gyógymódjaként emlegetik. Így joggal merülhet fel bennünk a kérdés, van-e valódi tudományos bizonyíték arra, hogy egy jó forró leves segít a légúti fertőzésekből való felépülésben. A Science Alert megvizsgálta a leves akut légúti fertőzések, például a nátha, az influenza és a COVID-19 kezelésében betöltött szerepét. A több mint 10 000 rendelkezésre álló adat közül a kutatók 4 tökéletesen releváns 342 résztvevővel végzett tanulmányt azonosítottak. Ezekben különféle leveseket teszteltek, beleértve a hagyományos csirkehúslevest, az árpalevest és a gyógynövényes zöldségkeverékeket. A bizonyítékok pedig elég ígéretesek voltak. Az egyik tanulmány szerint azok az emberek, akik levest ettek, képesek voltak akár 2,5 nappal gyorsabban regenerálódni, mint azok, akik más módszerrel próbálkoztak. Az olyan tünetek, mint az ordugulás, a torokfájás és a fáradtság rendre enyhébbnek bizonyultak, egyes résztvevőknél pedig a gyulladással kapcsolatos markerek szintje is csökkent. Az IL-6 és a TNF-alfa 2 gyulladást kiváltó fehérje szintjének csökkenése arra utal, hogy a leves segíthet csillapítani a túlzott immunválaszt, így enyhítve a tüneteket és megkönnyítve a felépülést. A tanulmányok azonban azt nem vizsgálták, hogy a leves fogyasztás hogyan befolyásolja az akut légúti fertőzések következtében kivett szabadnapok számát, vagy hogy kisebb valószínűséggel kerültek-e kórházba. A kutatók szerint nem meglepő az eredmény, ugyanis az olyan összetevők, mint a fokhagyma, a hagyma, a gyömbér, vagy úgy általában a zöldségek gyulladás csökkentő, antimikrobiális és immunerősítő tulajdonságokkal bírnak. A meleg emellett segíthet a válladék fellazításában, a torokfájás enyhítésében és az általános közérzet javításában is betegség esetén, adja hírül a 24.hu portál. Egy új felmérés arra az eredményre jutott, hogy a fiatalok közel fele inkább egy olyan világban élne, ahol nincs internet. A Brit Szabványügyi Intézet által végzett tanulmány 1293 fiatalt kérdezett meg az internetezési szokásukról. Az eredmény jól tükrözi azt, amit a tudósok is évek óta mondogatnak, a megkérdezett 16 és 21 év közötti fiatalok közel 70%-a rosszabbul érzi magát a közösségi médiában töltött idő után. Fele 50% támogatná a digitális kijárási tilalmat, amely korlátozná a hozzáférésüket bizonyos alkalmazásokhoz és webhelyekhez este 10 óra után, míg 46%-uk azt mondta, hogy inkább élne egy internet nélküli világban. A válaszadók negyede naponta 4 vagy több órát tölt a közösségi oldalakon, míg a megkérdezettek 42%-a vallotta be, hogy hazudott már szüleinek arról, hogy mit csinál online. A megkérdezettek 42%-a hazudott már a koráról az interneten, 40%-uk ismerte be, hogy van rejtett profilja, 27%-uk pedig adta már ki magát valaki másnak. Szintén 27%-uk vallotta be, hogy osztotta már meg tartózkodási helyét idegenekkel. A kutatást azután végezték, hogy Peter Kyle, brit technológiai miniszter közölte, a kormány fontolgatja annak lehetőségét, hogy bizonyos alkalmazások, például a TikTok vagy az Instagram számára kötelező lenne este 10 óra után kikapcsolni a fiatalok számára.
A szakemberek szerint bár a digitális kijárási tilalom hasznos lehet, önmagában nem oldaná meg azt a problémát, hogy a gyerekek káros tartalmaknak legyenek kitéve. Ehhez más intézkedéseket is be kellene vezetni. Kedves hallgatóink, érdekes 10 percünk és egyben mai műsorunk végéhez értünk. Köszönöm, hogy az elmúlt fél órát velünk töltötték, továbbra is minden jót kívánok, a holnapi viszont hallásra.

Nyugalomra vágyik a lelke. Hangolódjon rá kitárt szívvel Jézus visszajövetelére a Lelki Pihenő című műsorunkban, ahol nyugalomteli énekeket és nemes gondolatokat hallgathatnak meg. Isten békéjével köszöntöm a kedves hallgatókat, a Reménység Hangja Rádió hullámhosszán. Babos Renáta vagyok, és köszöntöm Önöket a Lelki Pihenő című adásban. Amint jól tudják, Ellen G. White írónőnek a Nagy Küzdelem című könyvét tanulmányozzuk közösen. Legutóbb a 32. fejezet tartalmát olvastuk ennek végéig, ma azonban rátérünk a 33. fejezetre, ami egy nagy csalásról számol be, az első nagy csalásról. Fedezzük fel, mit akar üzenni ez a fejezet számunkra.

33. fejezet. Az első nagy csalás. Sátán már az emberi történelem hajnalán munkába fogott, hogy elámítsa az emberiséget. Aki lázadást indította mennyben, az egész föld lakosságát maga mellé akarta állítani az Isten kormányzata elleni harcban. A mennyben azt hangoztatta, hogy Isten törvénye zsarnoki, sérti teremtményei érdekeit. Az a tény azonban, hogy Ádám és Éva míg engedelmeskedett Isten törvényének, tökéletesen boldog volt, cáfolta Sátán állítását. A bűntelen párnak készített otthon láttán Sátán irigykedni kezdett. Elhatározta, hogy elbuktatja az embert, és Istentől elszakítva a maga uralma alá vonja, hogy birtokba vehesse a földet, és a magasságos vetélytársaként felállíthassa birodalmát. Ha Sátán megmutatta volna igazi arcát, Ádám és Éva szóba sem állt volna vele, mert Isten felhívta figyelmüket e veszélyes ellenségre. De Sátán rangrejtve dolgozott. Eltitkolt a szándékát, hogy biztosabban elérje célját. Megszólította Évát. A kígyót használta fel médiumként, amely kezdetben csodálatosan szép teremtmény volt. Azt mondta az Isten, hogy a kertnek egy fájáról se egyetek, igaz? Ha Éva nem állt volna szóba a kísértővel, elhárította volna a veszélyt. De ő megkockáztatta a vitát, és a csaló csapdájába esett. Így buknak el sokan ma is. Megkérdőjelezik és vitatják Isten kívánalmait, és ahelyett, hogy Isten parancsainak engedelmeskednének, emberi elméletekben hisznek, amelyekkel Sátán csak álcázza cselfogásait. Mondta az asszony a kígyónak, a kert fáinak gyümölcséből ehetünk, de annak a fának a gyümölcséből, mely a kertnek közepette van, azt mondá Isten, abból ne egyetek, azt meg se illessétek, hogy meg ne halljatok. És mondta a kígyó az asszonynak, bizony nem haltok meg, hanem tudja az Isten, hogy amely napon eéndetek abból, megnyilatkoznak a ti szemeitek, és olyanok lesztek, mint az Isten, jónak és gonosznak tudói. Sátán azt állította, hogy olyanok lesznek, mint Isten. Bölcsebbek, mint addig voltak, és alkalmasak a lét magasabb szintjére. Éva engedett a kísértésnek, és befolyására Ádám is vétkezett. Mindketten elfogadták, amit a kígyó mondott. Elhitték, hogy Isten másképpen érti azt, amit mondott, kételkedtek teremtőjükben. Azt gondolták, hogy korlátozza szabadságukat, hogy törvényének áthágásával nagy bölcsességhez és dicsőséghez juthatnak. Amely napon

s ismét porrá leszesz. Sátán szavai, hogy megnyilatkoznak a ti szemeitek, csak egy vonatkozásban bizonyultak igaznak. Az engedetlen Ádám és Éva szemeit Isten megnyitotta, hogy felismerjék oktalanságukat. Most már ismerték a bűnt, és megízlelték a törvényszegés keserű gyümölcsét. Az Éden közepén volt az élet fája, amely életadó gyümölcsöt termett. Az engedelmes Ádám előtt mindig nyitva állt volna az út ehhez a fához, és Ádám örökké élt volna. De amikor vétkezett, halandó lett, és Isten elzárta az élet fájától. Isten ítélete, por vagy te, s ismét porrá leszesz, az élet teljes megsemmisülését jelenti. A halhatatlanságot, amit Isten az engedelmesség feltételével ígért, a törvényszegő ember eljátszotta. Ádám nem örökíthette át utódaira azt, ami neki sem volt. Az elbukott ember számára semmi remény nem lett volna, ha Isten fia odaáldozásával nem tette volna elérhetővé a halhatatlanságot. Míg a halál minden emberre elhatott, mivel hogy mindenek vétkeztek, Krisztus világosságra hozta az életet és halhatatlanságot az evangélium által. Az ember egyedül Krisztus által lehet halhatatlan. Jézus azt mondta, aki hisz a fiúban, örök, élete van. Aki pedig nem enged a fiúnak, nem lát életet. Mindenki részesülhet ebben a felbecsülhetetlen áldásban, ha teljesíti a feltételeket. Mindazok, akik a jó cselekedetekben való álhatatossággal dicsőséget, tisztességet és halhatatlanságot keresnek, elnyerik az örök életet. Csak a nagy csaló ígérte Ádámnak, hogy az engedetlenség nyomán élet fakad. A kígyó kijelentése, amit Évának az Édenben tett, bizony nem haltok meg, ez volt az első prédikáció a lélek halhatatlanságáról. Ezt a kijelentést, amely kizárólag Sátán tekintélyén alapszik, visszhangozzák a keresztény világ szószékeiről, és az emberiség többsége épp oly szívesen fogadja, mint annak idején ős szüleink. Isten ítéletét, amely lélek vétkezik, annak meg kell halnia, így magyarázzák, amely lélek vétkezik, nem fog meghalni, hanem örökké él. Lehetetlen nem csodálkoznunk azon a furcsa elvakultságon, amely az embert hiszékenyé teszi Sátán szavai iránt, és hitetlenné Isten szavaival szemben. Ha az ember a bűneset után hozzáférhetett volna az élet fájához, akkor örökké élt volna, és ezzel a bűnt halhatatlanná tette volna. De villogó pallosú kérubok őrizték az élet fájának útját, és Ádám családjának egyetlen tagja sem juthatott el az élet fájához, és nem ehetett az életadó gyümölcséből. Ezért nincs egyetlen halhatatlan bűnös sem. A bukás után Sátán megparancsolta angyalainak, hogy különös igyekezettel terjesszék el az ember természetes halhatatlanságának tanát. E tévedés elfogadóival hitessék el, hogy a bűnös örökké fog élni és szenvedni. A sötétség fejedelme most eszközei útján bosszúálló zsarnoknak tünteti fel Istent, aki a pokolba taszítja mindazokat, akikkel nincs megelégedve, és örökké érezteti velük haragját. És míg a bűnösök kimondhatatlanul szenvednek és gyötrődnek az örök lángokban, teremtőjük megelégedéssel tekint le rájuk. Sátán tehát saját tulajdonságaival ruházza fel az emberiség teremtőjét és jótevőjét. A kegyetlenség sátáni tulajdonság, Isten a szeretet. És mindaz, amit ő teremtett, tiszta, szent és szép volt, amíg az első

A nagy lázadó meg nem hónosította a bűnt. Sátán az az ellenség, aki az embert bűnre kísérti, és azután, ha teheti, elpusztítja. Ha pedig már biztosabban, hogy az áldozat az övé, újjong a pusztulás miatt, amit ő okozott. Ha tehetné, az egész emberiséget hálójába fogná. Ha Isten nem lépett volna közbe, Ádám egyetlen fia, egyetlen leánya sem menekülne meg. Sátán ma is úgy próbálja legyőzni az embert, mint annak idején ősszüleinket. A teremtő iránti bizalom megrendítésével, azzal, hogy kételyt kelt benne Isten bölcs kormányzásával és törvényei igazságosságával szemben. Sátán és megbízottai, hogy igazolják saját rossz indulatukat és lázadásukat, Istent még önmaguknál is rosszabbnak tüntetik fel. A nagy csaló, a benne rejlő iszonyú kegyetlenséget mennyei atyánkra próbálja áthárítani. Azt a látszatot akarja kelteni, hogy nagy igazságtalanság történt vele, amikor Isten azért űzte ki a mennyből, mert nem akart meghódolni egy ilyen igazságtalan uralkodó előtt. Elhírezteli a világnak, hogy micsoda szabadságot élvezhetnének az ő elnéző uralma alatt, ellentétben azzal a szolgassággal, amelyet Jahve szigorú törvényei kényszerítenek rájuk. Így téríti le az embereket az Isten iránti engedelmesség útjáról. Mennyire ellentétben áll a szeretettel, az irgalommal, sőt, az igazság érzetünkkel is ez a tanítás, hogy a gonosz halottak az örökké égő pokol kénköves tüzében kínlódnak, hogy egy rövid földi élet bűneiért addig kell gyötrödniük, ameddig Isten létezik. Ezt a dogmát mégis világszerte tanítják, és most is helye van sok keresztény hitvallásban. Egy nagy tudású teológia doktor ezt mondta: a pokol gyötrelmének látványa mindig külön örömet fog jelenteni a szenteknek. Amikor látják mások hozzájuk hasonló természettel és körülmények között született lények gyötrelmét és a saját dicső állapotukat, tudatosul bennük, hogy milyen boldogok. Egy másik pedig így szólt: míg a harag edényei az elkárhoztató rendelkezés végrehajtását örökre szenvedik, kínlódásuk füstje örökre felszáll az irgalom edényeinek szeme láttára, akik ahelyett, hogy együtt szenvednének e szerencsétlenekkel, ezt mondják: ámen, halleluja, dicsőség az Úrnak. A Bibliának melyik lapján lehet ilyen tanítást olvasni? Vajon a megváltottakból a mennyben kihal minden szánakozó és könyörülő érzés, sőt még az emberség is? Felváltja ezeket az érzéseket a sztoikusok közömbössége és a barbárok kegyetlensége? Ó, nem! Isten könyve nem ezt tanítja. Akik a fent idézett szemléletet hirdetik, lehetnek tanult, sőt becsületes emberek, de Sátán álbölcseletének becsapottjai. Sátán félreérteti velük a Szentírás súlyos kijelentéseit. Keserűséget és rossz indulatot olvastat ki belőlük, ami rá jellemző, nem pedig a teremtőnkre. Élek én, ezt mondja az Úr Isten, hogy nem gyönyörködöm a hitetlen halálban, hanem hogy a hitetlen megtérjen útjáról és éljen. Térjetek meg gonosz utaitokról, hiszen miért halnátok meg? Milyen haszna van Istennek abból, ha azt valljuk, hogy örömmel nézi a szakadatlan gyötrelmet, hogy élvezettel hallgatja a szenvedő teremtményei nyőgését, sikoltozását és átkozódását, akiket a pokol tüzében tart? Hallhatja vajon a végtelen szeretet rettenetes hangokat kedves zenének? Micsoda rettenetes istenkáromlás az az állítás, hogy a gonoszok örökké tartó szenvedésével Isten kifejezi a bűnnel,
a világegyetem békéjét és rendjét megrontó veszedelemmel szembeni gyűlöletét. Ha Isten gyűlöli a bűnt, akkor miért állandósítaná? Mert a teológusok tanításai szerint a kegyelem reménye nélküli állandó gyötrelem dühbe hozza a bűn nyomorult áldozatait, és minthogy dühüket átkozódásban és Isten káromlásban fejezik ki, egyre fokozzák bűnösségük terhét. Isten dicsőségét nem öregbíti a meg nem szűnő korszakokon át állandóan növekvő bűn. Az emberi agy képtelen felmérni, hogy mennyi bajt okozott az örök gyötrelemről szóló tévtanítás. A Biblia vallását, amely tele van szeretettel, jósággal és részvéttel, beárnyékolja a babona, és körülveszi a félelem. Ha meggondoljuk, hogy Sátán milyen hamis színekkel festi meg Isten jellemét, csodálkozhatunk-e azon, hogy az emberek a mi irgalmas teremtőnket rettegik, sőt gyűlölik? Azok az ijesztő nézetek, amelyek Istenről virágszerte a szószékeken hangoznak el, emberek ezreit, sőt millióit teszik kételkedővé és hitetlenné. És hogy miből áll ez a nagy csalás? A következő adásban megtudhatják, hogyha újra bekapcsolódnak. Szeretettel várom Önöket, és addig is egy kellemes és pihentető estét kívánok. A viszonthallásra!

Negyedik zsoltár. Az éneklő mesternek a neginótra, Dávid zsoltára. Mikor kiáltok, hallgass meg engem, igazságomnak Istene, szorultságomban tágtért adtál nékem, könyörülj rajtam, és halld meg az én imádságomat. Emberek fiai, meddig lesz gyalázatban az én dicsőségem, meddig szerettek hiába valóságot, és kerestek hazugságot? Tudjátok meg hát, hogy kedveltjévé választott az Úr, meghallja az Úr, ha hozzá kiáltok. Haragudjatok, de ne vétkezzetek. Beszéljetek szívetekkel a ti ágyas házatokban, és csillapodjatok. Igazságnak áldozatával áldozzatok, és bízzatok az Úrban. Sokan mondják, kicsoda láttat velünk jót. Hozd fel ránk arcodnak világosságát, ó Uram! Nagyobb örömöt adsz így szívemben, mint amikor sok az ő búzájuk és boruk. Békességben fekszem le, és legott elaluszom, mert te, Uram, egyedül adsz nékem bátorságos lakozat.

98. Zsoltár. Énekeljetek az Úrnak új éneket, mert csoda dolgokat cselekedett, és megsegítette őt az ő jobb keze és az ő szentséges karja. Tudtulatta az Úr az ő szabadítását, a népek előtt megjelentette az ő igazságát. Megemlékezett az ő kegyelméről és Izrael házához való hűségéről. Látták a föld határai mind, ami Istenünknek szabadítását. Vígan énekelj az Úrnak, te egész föld! Harsugjatok, örvendezzetek és zengedezzetek! Zengedezzetek az Úrnak hárfával, hárfával és hangos énekléssel, trombitákkal és kürtzengéssel vigadozzatok a király az Úr előtt. Harsogjon a tenger és minden benne való, a világ és akik lakoznak benne. A folyóvizek tapsoljanak, a hegyek együttesen örvendezzenek az Úr előtt, mert eljön megítélni a földet, megítéli a világot igazsággal és a népeket méltán.

0: Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullámhosszán. A következőkben a Keresztút vadását hallgathatják, ami a Speranza Remény TV stúdiójában készült.
1: Isten hozottal köszönti önöket, Amota Lóránt, a Speranza Reménység Televízió magyar adás idejében. Ezzel az alkalommal a Remény a mindennapokban vers nap felvételeit szeretnénk sugározni, mely idén már 19. alkalommal került megszervezésre. A bevezető szavakat Szabó Márta, az esemény egyik szervezője teszi meg, majd azt követően a válogatott költeményeket hallgathatjuk meg. Végül pedig Bala Lóránt, lelkipásztor, igei üzenete kerül sorra. Köszönöm, hogy velünk tartanak.
2: Szeretettel köszöntök mindenkit a vers ünnepén. Verses rendezvényünk 19. alkalmát ünnepeljük ezen a szombaton. Szeretettel köszöntöm a versmondókat, a régi és új benevezőket. Örülünk a gyerekeknek is, akik bátorságot vettek, és ezen a szombaton ők is verset mondanak. Külön szeretettel és tisztelettel köszöntöm Józsa Zoltán lelkészt, Balla Lóránt lelkészt, és köszönjük, hogy velünk vannak ezen az öröm ünnepen. Köszöntöm a vendégeket is, akik hallgatóként jöttek, hozzátartozókat, szülőket, kísérőket. A mai versnap témája remény a mindennapokban. A remény lehetősége sok költőt megihletett. És ezekből a költeményekből fogunk a mai nap meghallgatni néhányat. Az első felvonásban a következő személyek fognak verset mondani. Elsőként Dászkel Imola, őt követi Kun Melinda, Idős Szőcs Gyula, Bartók Viktória, Kecskés Izabella, Magos Adriel és Dali Katalin.
3: Reményünk. Józsa Zoltán verse. Lábújhegyen jössz, mint az ajándék. Fagyból és sötétből. Szánytalan csend vagy, tavaszi mosoly, mint édesanyáki. Ránk nézel virágok színei mögül, éretted rímek sora vánszorog elénk. Látva a feketébe öltözött virágot, tekinteted rémálmok súlyától kemény, ó szép remény. Lábújhegyen jöttél álmokat szőni. Tedd vállunkra kezed, míg eláll a vihar. Utolsó áldozatát hozza meg Ábel, a szelíd. A völgyben kövek sietnek egymásra. Bábel tornyára vinni a mindennapi haragot, míg udvarodon föltámad a hit. Ábel vére lelkekben templomra talált, és felkiált. Tavasz van, szavak és szívek örvénye lángol. Isten szavai és a mi szívünk hazaérkeztek. Atyai szavak és gyermeki szívek napján mennyei karok érnek el falakon át. 20-szor szólítanak szavak és csodák. Isten szívén hord, míg lelkünkben ott pihen a nagy jelen. Utolsó napok záporával vág arcunkba az idő. Néhányan kuporgunk még az ige mellett. Várjuk, hogy harmadnapra föltámad a tenger, birokra kelünk a fekete lobogóval, vizet merítünk hűs kútadból. Krisztus vakult szemünket feléd fordítjuk megint, látva lássunk tégedet, a megváltót és a holnapot. Minden nap beköszönsz, szép remény. Tüzet hozol megfázott szeretetünkbe. Ködös jövőnkre te árasztasz fényt. Te tettél szívünkbe dalt és akarást. Add a holnap után öröm ódáját, csorduljon a vágy. Keresd meg minket, hogy megkeressünk téged. Ó, szép remény! Te szent, te megmaradt, te drága.
4: Szigeti Jenő verse Kerít patakjánál. Uram, útfeleden ütöttem sátrat a tróntól trónodhoz menekülve, mert te küldtél a pusztába. Istenem, elfáradtam, s kalibám küszöbén ücsörögve jól esik hallani Kerít patakjának lassú csobogását, s a kenyered morzsáit, meg egy-egy falat húst szállító hollóit szárnya suhogását. Messze maradt mögöttem az udvar lázas vonaglása, Jézábel kacér bokapereceinek csilingelése, s a király Akháb ostoba hiúsága. Elfáradtam, Uram, Istenem, és rám nehezedett a csend. Aggodalomra bőven van okom, hiszen ez a patak, tudom, kiszárad, s repedezett fenekén a sár is csontkeményre sül. Azt is tudom, hogy a holló, tisztátalan madár falánk is, és könnyen elfelejti, hogy te miért is küldted hozzám. Akháb katonáinak szeme elől sem tudok eltűnni. Nem tudom, mi történik velem, de most itt kalibám előtt ücsörögve szívemig ér a csend, s a patak csobogó tükrében jó önmagamba nézni és téged látni, Istenem.
5: Páskújné Kovács Erzsébet verse. Köszönöm, Uram, megköszönöm, mint falat kenyér az éhezőnek, mint sebre a balsam a szenvedőnek, mint virágnak az üdítő harmat, mint tikkasztó melegben lágy fuvalat. Zápor a kiszáradt földnek, lelkem sóvárgásain áttörnek szavait, s imára borulok előtted, örökké való nagy irgalmú Isten. Add, hogy meghalljam szavat. Add, hogy érezzem kezed melegét, hogy bármit ígér nékem-e világ, én tudjam mondani, hogy nekem kevés. Nekem te kell lesz, mert te vagy az élet, e földi lét csak átmenet. Hozzád vágyom, hisz belőled van lelkem. A belső emberem érted remek. Na ezért vagy nekem a kenyér, a balzsam s az üdítő harmat, hogy így sokra méltattál. Köszönöm, Uram, megköszönöm. Amen.
4: Páskújné Kovács Erzsébet, reménységem. Én nem tudom, kinek mit jelentesz, nekem nyugvó pontot a próbában. A viharban mindig menedéket, csillagot a sötét éjszakában.
6: Én nem tudom ki, hogyan lát téged, nekem a lét vagy, és az életem. Vad éjszakák vadabb rejtekében nem látom a kezed, csak érezem. Szegény volnék, ha nem tudnám, hogy vagy, hogy kezedben van ez a nagy világ, mindenkié vagy, így az enyém is. A lelkemen nem úr senki más. Mert az ember nem akárki senki, aki csak jött és elmegy céltalan, hisz egy épület is úgy van, ha építik, pedig nincsen lelke, csak célja van. Fenséges, szép, méltóságos érzés fiadnak lenni, élő Istenem, megújulni minden nap te benned, ezt nem foghatja fel az értelem. Nincs olyan szó, mivel leírhatnám a nagyságot csodálatos voltát. Nincsen oly szív, mely méltó lehetne építeni számodra egy oltárt. Nincsen neve annak az érzésnek, ami hozzád köt, mert nem is lehet. De élteti lelkem a boldog reménység, hogy találkozni fogok majd veled.
7: Feltámadt Turmezei Erzsébet verse. Egy édes titkom van nekem, fénnyel tölti be az életem. Mosolyra nyitja a számat. A megváltó feltámadt. Nem! Nem maradt a sír ölén. Újjongok az örömtől én. Hisz nem vagyok már többé árva. Nincs többé sírba zárva. Velem van nappal, éjjelen. Mindig velem. Mindig velem. Az úton ő vezérel, oltalmazó kezével. Virágok, illatozzatok, húsvéti tiszta fény ragyog, elűzve minden árnyat. A megváltó feltámadt.
8: Reményik, Sándor, mi mindig búcsúzunk. Mondom néktek, mi mindig búcsúzunk. Az éjtől reggel, a nappaltól este, a színektől, mikor szürke pong belepte, a csöndtől, mikor hangzavarta fel, a hangtól, mikor csendbe halkul el, minden szótól, mit kimond a szánk, minden mosolytól, mely sugárzott ránk, minden sebtől, mely fájt és égetett, minden képtől, mely belénk nyílt. Az álmainktól, mik nem teljesültek. A lángjainktól, mik lassan kihűltek. A tűnő tájtól, mit vonatról láttunk. A kemény rögtől, mint megállt a lábunk. Mert nincs napkelte kettő ugyanaz. Mert minden csönd más. Minden könyv vigasz, elfut a perc, az örök idő várja, lelkünk, mint fehér kendő leng utána. Hogy eltemettük, mi róla nem tudunk, és mégis mondom néktek, valamitől mi mindig búcsúzunk.
9: Reményik, Sándor, csendes csodák. Ne várd, hogy a föld meghasadjon, és tűznyelje el Sodomát. A mindennap kicsin csodái nagyobb és titkosabb csodák. Tedd a kezedet a szívedre. Figyeld, hallgasd, hogy mit dobog. Ez a finom kis kalapállás nem a legcsodásabb dolog. Nézz a sötétkék végtelenbe, nézd a kis ezüstpontokat. Nem csoda-e, hogy árva lelked feléjük szárnyat bontogat? Nézd, árnyékot, hogy fut előled, hogy nő, hogy törpül el veled. Nem csoda ez? S hogy tükröződni látod a vízben az eget. Ne várj nagy dolgot életedben, kis hópelyhek az örömök. Szitálló, halk sziromcsodák, rajtuk át Isten szól. Jövök.
2: A következő felvonásban a következő versmondók fognak verset mondani. Aszalos Hanna, Orbán Dóra, Orbán Hajnalka, Máté Gyöngyike, Balla Beáta, Szabó Lóránt.
10: Turmezei Erzsébet, új embert. A megváltó egy új embert akar. Életét, vérét adta ő oda. Nem méltók, hamar elhalódalok felelni, hogyha kérd a Golgota. Az én szívem hamar hevül, dobog, magasra csapó, nagy lángokkal ég. Szányra kelnek zengő dallamok, ő meghalt értem, ó, mind nem elég. A szív hevül, a zajkon dal fakad, a lélek kész, a test erőtelen. Hányszor az elleni a győzelem, több erőt, nem fénylő szavakat, kevesebb dalt, több élő életet, olajjal, mindig újra töltött mécsest. Mit érnek, jaj, a hamar hevülések, mit a dalok, sejmes, halk, palástja, ha koldus, rongyos életet akar, a megváltó egy új embert akar.
11: Páskújné Kovács Erzsébet, szeretném, ha tavasz lenne. Szeretném, ha tavasz lenne mindig, rigófüttyös, mosolygós tavasz. Szeretném, ha az álmok útján el is érhetném az álmaimat. Szeretném a földet átölelni, meghallgatni dobbanó szívét. Szeretném egy holdvilágos estén ellopni a ne felejts színét. Hallgatni a csöndes éjszakában, miről is beszélnek a csillagok. Meghallgatni, megkeresni a sűrű erdő mélyén a csend útján surranó titkot.
12: Szigeti Jenő, ma is jár az Úr. Most is jár az Úr a fák közt, csak az édenkertje bennünk elsüllyedt. Benőtték kapuját tövises gazok, bűneink liánya megfojtja a nemest, eltűnik, mint kert fölött a ködlőharmat, a jó, és győzni látszik az embertelen. De Jézus most is ott jár hűs alkonyatkor az elvadult kert sétányain. Félrehajtja bokraim ágait, rám néz szelíd szemmel, és puha, sejmes hangon hazahív. Ekkor felzeng életemnek elveszett kertjében a kegyelem. S én mezítelenül állok a bokor árnyas mélyén, csüggetten, néma szemrehányást várva. De az Úr hallgat, és én lassan, fügefa leveleimet elfeledve, szavanyomán újra indulok, hogy ma is találkozzak vele a kertben. Amen.
13: Tündérfok. Reményik Sándor verse. Az életednek van egy titkos csúcsa, mely rejtve őrzi boldogságod. Egy sziklafok, ahonnan te az élet töretlen teljességét látod. Hol imádkoznál hosszan, térden állva, mert onnan végtelen a panoráma. Az életednek van egy titkos csúcsa. Körös körül ős erdő, ős bozót. Keresztül kasul vágtató csapások a sok hamistól. Nem látni a jót. Isten előre ment. A csúcson vár be. Csak az a kérdés, hogy oda találsz-e. Az életednek van egy titkos csúcsa, hová a mélyből kibukkan a fejed, s a szépség minden gazdagsága, fénye megáldja két csodálkozó szemed. Hol tiszta vagy, mint kristálypatakok, s megnyitott szíved, mint egy ablakot. Az életednek van egy titkos csúcsa. Vezetnek hozzá szent véletlenek. Jaj, hogy leszállni kell, jaj, hogy nem adhatsz a pillanatnak örök életet. És botlasz újra sok rögös buta úton. De mindegy, egyszer fenn voltál a csúcson.
14: Józsa Zoltán, Jézus. Félénk hitvallásom kiált, várlak. Bennem remények mosolyognak, gyúlnak és kialszanak imák, szavak, félelmeim is sorakoznak, de várlak. Itt bent úgy tidereg a tüzem, lángja megremeg, mikor a szavad üzen. Megtörik fényed is a lelkemen. Éj van, elfogyott már a jelen. Légy velem, mikor önmagamtól félek. Az idő útszelén fújnak a szelek, mindenütt síron nyöszörgő bús percek. Élni készülnek, de meghalni mennek, s én félek. Hamis gyöngyök gurulnak mellettem, fáradt napjaim egyenként hullnak el, ásít a menetelő seregem, szempillám is könnyedtől nehezebb. Nehezebb. Vállamra hullanak a terhek, nélküled vinni nem tudom, nehezek. Tekintetedért nyúlok, el nem érlek. Csak remélek, hiszek, szeretlek. Szeretlek. Remélek, ha szavaim imámról lepotyognak, hiszek, új ragyogást adsz a csillagodnak. Szeretlek, mivel égni látlak. Holnapig értem jössz, mosolyt adsz angyalodnak. Édesen becézel, színe van szavadnak. Életbe mártod arcát, lányodnak, fiadnak, kik vártak. Amen.
15: Adi Endre, köszönöm. Napsugarak zúgása, amit hallok, számban nevednek jó íze van. Szent mennydörgés néz a két szemem, Istenem, Istenem, Istenem. Zavart lelkem tegnap mindent bevallott. Te voltál mindig, mindenben, minden. Boldog szimatolásaimban, gyöngét simogatásaimban, s szomorú, éles nézéseimben. Ma köszönöm, hogy te voltál ott, hol éreztem az életemet, s hol dőltek, épültek az oltárok. Köszönöm az én értem vetett ágyat. Köszönöm neked az első sírást. Köszönöm tört szívű édesanyámat, fiatalságomat és bűneimet. Köszönöm a kétséget és hitet, a csókot és a betegséget. Köszönöm, hogy nem tartozom senkinek másnak, csupán néked, mindenért néked. Napsugarak zúgása, amit hallok, számban nevednek jó íze van. Szent mennydörgés néz a két szemem, Istenem, Istenem, Istenem. Könnyebb a lelkem, hogy most látván vallott, és hogy te voltál élet, bú, csók, öröm, s hogy te leszel a halál. Köszönöm.
16: Isten igéjét olvasom, az Efézus beliekhez írott levél első fejezet 16. Biblia versétől kezdődőleg. Nem szűnöm meg hálát adni ti érettetek, emlékezvén reátok az én könyörgéseimben. Hogy a mi Úrunk Jézus Krisztusunknak Istene, a dicsőségnek Atya, adjon néktek bölcsességnek és kijelentésnek lelkét az ő megismerésében. És világosítsa meg értelmetek szemeit, hogy tudhassátok, hogy mi az ő elhívásának a reménysége, mi az ő öröksége, dicsőségének a gazdagsága a szentek között. Eddig Isten igéje. Nagyon sok szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, a versmondókat, és amint Pálnak ezt a levelét olvassuk, a levelének a bevezetőjét olvassuk, rádöbbenek arra, hogy nyelvtanórát kell tartsunk. Ez olyan ez a levél, mint minden egyes költemény. A költemény ez nem olyan egyszerű, hogy egyszer meghallgatom és megértem. A vers az nem olyan egyszerű, hogy na jó, most mondjunk 6-12 verset, és megtanultuk, és vége. Szerintem minden egyes költeményt legalább 4-szer vagy 5-szer végig kellett volna hallgatni, hogy a Szentlélek Isten megnyissa az értelem szemeit, és felfogjuk, hogy mit akart mondani a költő. És Pál levelében ugyanígy arra szólítok fel mindenkit, hogy legalább 3-4-szer olvass el ezt a szakaszt, hogy fogja fel, mit akar Pál apostol üzenni. Azért, mert egy nagyon bonyolult szerkezetet használ itt Pál apostol. Így hát ma reggel pár perc erejéig nyelvtani detektívekkel, hogy legyünk. Hogy fedezzük fel, milyen reménységről beszél itt Pál apostol. Azt mondja, és azt kéri, hogy értelmünk szeme világosodjék meg. És ez a nyelvezet azt jelenti, hogy Pál apostol szerint vannak olyan dolgok az életünkben, amelyeket az értelmünkkel tudunk, felfogjuk az értelmünkkel, de nem működnek. Nem működnek lényünknek legmélyebb középpontjában. És ezért szükség van, hogy a bölcsesség, az értelem szeme még jobban megnyíljon, hogy ezek a dolgok működjenek az életünkben. Egy más fordítást fogok használni a nyelvtanórán, hogy még egyszerűbb legyen. Hogy meglássátok, milyen reménységre hívott el titeket. Mit kell meglátni? Az elhivatásodat. Hogy mi az a reménység, amire elhívott téged az Isten? Milyen gazdag az ő örökségének dicsősége a szentek között? Mi ez a reménység? Az Új Szövetségben legalább 80-szor fordul elő az a görög szó, amit magyarra reménységre fordítunk, reménységgel fordítunk. Őszintén szólva a magyar szó a rossz hordozója a görög szónak. Megmondom, hogy miért. Én nagyon szeretem ezt a szót, hogy reménység, egy szép magyar szó, de elég gyenge hordozója az eredeti görögnek. Adjak egy kérdést, hogy megértsétek. Biztosan tudod, hogy igaz? És jön a válasz. Nem tudom biztosan, de remélem. Biztosan tudod, hogy holnap jössz? Nem vagyok biztos, de remélem. Mit sugall ez a szó neked, hogy reménység? Látjátok, hogy nem csak bizonyosságot, hanem a magyar reménység szó bizonytalanságot is hordoz magában. Hát remélem, hogy holnap szép idő lesz, nem? Remélem, hogy a fiam jó fiú lesz. És benne van a bizonytalanság. A bibliai reménység, ez a 80 görög szó az Új Szövetségben, olyan életet átalakító bizonyosságról beszél és számol be, ami még nem következett be. De hisszük és tudjuk, meg vagyunk bizonyosodva afelől, hogy be fog következni ez a reménység. Mert az ember alapvetően reménységre épülő lény. Tudjátok, mi formál bennünket a jelenben? Mi az, ami minden élőt a jelenben formál? A múlt vagy a jövő? Mondhatnátok azt is, hogy is-is. Pedig mindannyiunkat a jövő formál. És hadd bizonyítsam be. Képzeljetek el két férfit, akinek ugyanaz a munkahelyük. Szörnyű munka, alantos, monoton, hosszú órák, egy éven keresztül kell dolgozniuk szabadság nélkül. Heti 80 óra. Egy éven keresztül szabadság nélkül. Ugyanazon a munkahelyen vannak, ugyanazt végzik. Van azonban egy aprónyi különbség a kettő között. Az első férfinek meg van mondva, hogy az év végén kap 12.000 dollárt. 1.000 dollárt minden hónapért. A második férfinek meg van mondva, hogy az év végén kap 12 millió dollárt. Minden hónapért 1 millió dollárt. És a kérdésem a következő. Hogy éli meg a két ember ugyanazt a helyzetet? Megmondom én, hogy. Az egyik csapkodik, ideges, és azt mondja, hogy ezért a szerencsétlen 1000 dollárért itten dolgozom. És a másik fütyörész. És azt mondja, jaj, de szép, jaj, de jó, jaj, de könnyű. Ugyanaz a munkahely. Ugyanazok a körülmények. És másképpen élik ezt meg. Miért? Nem a körülmények okozzák azt, ahogyan érezzük magunkat ebben a világban. Nem a körülmények határozzák meg, hogyan élünk, hanem a jövőt. A jövőt határozza meg. Az a jövő, amiben reménykedsz. Az a jövő, amiben bízol. Amiben mindannyian hiszünk. És reménység nélkül nem lehet élni, szó szerint nem lehet élni. Viktor Frankl, a zsidó orvos, második világháború idején haláltáborokba hurcolták őt is, túlélte a borzalmakat, és szabadulása után leírta tapasztalatait. Orvosként megfigyelte azt, hogy egyes foglyok egyszerűen elsorvadtak és meghaltak, miközben mások erősek maradtak. És megpróbálta megérteni, hogy miért. És a következő következtetésre jutott. Azt írta, hogy ha egy fogoly elveszítette a jövőbe vetett hitét, végzete bepecsételődött. Elmondott erre egy példát is. Az egyik barátja táborban azt álmodta egyik éjszaka, hogy a háború március 30-án véget ért. És meg volt győződve a barátja felől, hogy ez az álom isteni kijelentés volt. Közeledett a dátum, és a hírekből egyre nyilvánvalóbbá vált az, hogy a háború nem ér véget. Március 29-én belázasodott, március 30-án elveszítette az eszméletét, és március 31-én meghalt. A remény elvesztése annyira legyengítette ezt az embert, hogy a szervezetének az ellenálló képessége feladta a harcot, a tábor betegségeivel szemben feladta a harcot, és belehalt. Szó szerint, kedves testvéreim, nem lehet élni a jövő reménysége nélkül. A depresszió összefügg a reménytelenséggel, és az a jövő, amiben te meg én hiszünk, az a reménységed. A szívednek a reménysége az, ami valójában meghatározza, hogyan élsz most. Csak éppen egy a gondunk, hogy az értelmünk szemei és bölcsessége nem elegendő ahhoz, hogy meglássuk ezt. És ezért imádkozik Pál apostol, hogy ilyen bölcsességet és ilyen látást adjunk nekünk az Isten, hogy a jelen szörnyűségei közepette, drámái közepette, betegségei és szenvedései közepette, adjon nekünk az Isten olyan szemeket, amelyek meglátják ezt a jövőbeli reménységet. De hadd menjek tovább, visszatérve Viktor Frankl-hez. Felteszi azt a kérdést, hogy miért van az, hogy egyes foglyok elsorvadnak, meghalnak, míg mások erkölcsileg romlanak meg. Besugókká váltak, együtt működtek az ellenséggel. Ugyanakkor voltak olyan foglyok is, akik nem csak erősek maradtak, hanem hűségesek maradtak a rabtársaikhoz. És Viktor elemzi ezt, megpróbáltam azt mondja megérteni, mi különbözteti meg azokat, akik erősek maradtak. És idézem a szavait, nagyon mélyek, azt mondja, hogy a koncentrációs tábori élet leleplezi a lélek alapját. Csak kevés fogoly volt képes megőrizni teljes belső szabadságát és belső erejét. Az életnek csak akkor van értelme bármilyen körülmények között, ha van olyan reménységünk, amelyet sem a szenvedés, sem a körülmények, sem maga a halál

Előre felkészítelek, hogy erről szól ez a példa. Egyszer megkérdeztek egy foglyot. Miért vagy olyan kedves és jóságos az emberekkel egy haláltáborban? Miért vagy ilyen kedves? Kérdezték a foglyot. Tudjátok, mit válaszolt? Szörnyű körülmények közepette. Mindig emlékezem arra, hogy a feleségem, aki egyébként halott, lenéz rám, és mindig emlékszek arra, hogy Isten nézhet rám, és nem akarom, hogy Isten csalódjon bennem. Miért nem vált besugóvá ez a fogoly? Miért nem árulta el fogolytársait? Mert volt egy olyan reménysége, ami nagyobb volt, mint a körülmény. Hatalmasabb volt, mint a szenvedés. Volt egy olyan reménysége, ami segített neki abban, hogy túltekintsen az adott helyzeten. És azt mondja Frankl, hogy ez nem pusztán egy megható, érdekes kis pszichológiai trükk. Hogyha bármilyen reménységedet ebbe a földi életbe helyezed, a munkádba, a pénzedbe, a családodba, az egészségedbe, a társadalmi státuszodba, a szenvedés és a körülmények elveszik azt. Ha földi dolgokban reménykedünk, a szenvedés és a körülmények elvehetik azt. És ez lesz az életednek az alaphangja. Egy depresszív, pessimista alaphang. De ha nekünk van egy másik reménységünk, akkor semmi és senki ezt el nem tudja tőlünk venni. Bármilyen körülmények közepette élsz. De mi is ez a reménység? Azt mondja Pál apostol, hogy megismerjétek azt a reménységet, amelyre elhívott benneteket. És itt el is mondja, hogy mi ez a reménység, de nagyon mély nyelvtanórát kell tartani. Azt mondja, hogy milyen gazdag az ő örökségének dicsősége a szentek között. Vizsgáljuk csak meg ezt az egyszerű összetett mondatot, mert egyeseknek nagyon egyszerűnek tűnik, lehet a költőknek nagyon egyszerűnek tűnik, milyen gazdag az ő örökségének dicsősége a szentek között. Lelki szavak, nem? Tipikus pálapostoli spirituális kifejezések. Mit jelentenek ezek? Kik ezek a szentek? Megnézhettek milyen biblia kommentárt, akárhányat akartok összegyűjteni, a szentek minden hívő keresztényt jelentenek. Nem szupermeneket, nem szuperkeresztényeket. A páli nyelvezetben a szentek az elkülönítettek. A hívő keresztények. Minden hívőre vonatkozik. És jön most a második kulcsszó. Amikor a reménységről beszél, Pál apostol használ két szót, szentek és örökség. Mi az örökség? Mi az örökség? Ha 70-80 éves vagy, mi az örökséged? Összehívod a családod, és azt mondod, fiam, van egy könyvtáram, van egy aranytollam, és van egy lakásom. Ez az én örökségem. Vigyázzatok a testvéreddel, nehogy összeveszetek rajta, nem? Ez az örökség. Tudjátok, kinek az örökségéről van itten szó? Ebben a páli reménységben. Kinek az örökségéről van szó? A szöveg nem a te örökségedről, vagy nem az én örökségemről beszél, hanem Pál apostol Isten örökségéről beszél. Megdöbbentő ez a gondolat. Mi lehet Istennek az öröksége? Képzeljétek el, Bill Gatesnek akarsz adni egy ajándékot. A világ leggazdagabb emberének, Elon Musknak akarsz adni egy ajándékot. Milyen ajándékot adsz? Mit? Teslát. Milyen ajándékot adsz? Van mit törjed a fejedet, nem? Szerintem az embernek mindene megvan. Mit vigyek én, hogy meglepjem őt? Tudjátok, ki a leggazdagabb? Nem Bill Gates, nem Elon Musk,
hanem a

hatalmas Isten, és azt mondja Isten, hogy nekem van egy örökségem. Mi ez az örökség? Istennek van valamije, ami annyira értékes számára, hogy örökségnek nevezhető. Olyan értékes, hogy hozzá képest minden más csillag és más galaxis szinte semmit sem ér. A szentek. A hívő gyülekezet. Ez Isten öröksége. És azért, hogy megrendítsen bennünket a saját értékünk Isten szemében, C.S. Lewis írt egy rövid esszét, amiben a következőket mondja. Szükségünk van arra, hogy értékesnek lássanak bennünket. Mindannyiatoknak nagy szüksége van erre, hogy értékesek vagytok. És a leggyengébb formája a megerősítésnek az, amikor magadnak azt mondod, hogy én értékes vagyok. Ez a leggyengébb. Hogy én ügyes vagyok, én okos vagyok, én szép vagyok. Ez az első szint. Tudjátok, melyik a második szint? Amikor egy külső személy ad egy elismerés neked. És ez már haladó szint, ez már sokkal jobban esik. Van egy harmadik szint, amikor nem vagy ott, és hallod, hogy rólad beszéltek, és értékeltek. Ez már egy harmadik szint. Lehet ennél sokkal több, sokkal szebb, sokkal jobb? Igen, C.S. Lewis azt mondja, hogy van. Van ennél valami nagyobb. Mindez eltörpül amellett, ami azon a napon fog történni, amikor Isten találkozik az ő szentjeivel. És meglátod az örömét a szemében. Hogy találkozik örökségével, népével, gyermekeivel. Amikor kinyilvánítja irántad való szeretetét, abban a pillanatban meg fogod érteni, hogy erre a pillanatra vágytál. I have a dream. Emlékeztek? A híres beszédre? Van egy álmom ma. Van egy álmom, hogy egy napon minden völgy fölemelkedjék, minden hegy és halom alászálljon, és legyen az egyenetlen egyenessé és a bérce krónává. Ezt tudjátok, honnan idézte? Ésaiásból idézte. Ésaiásból. Itt van ennek a beszédnek a magva, a veleje, a fortépontja, a bibliai reménység. Lényegében azt mondja Martin Luther King, hogy van egy álmom. Lehetne ezt úgy fogalmazni, hogy van egy reménységem. És Martin Luther King nem a múltat nézte, hanem az álomról beszélt. A reménységről beszélt. Arról beszélt, hogy Isten igazságossága eljön. Hogy csatlakozzanak az emberek ehhez. Az Isten reménysége saját reménységévé vált. És végezetül egy utolsó kérdés. Hogyan válhatik, vagy válik ez a reménység aktív reménységé az én életemben és a te életedben? Mert Pál apostol azt mondja több helyen, hogy akarom, hogy ez élő reménység legyen. Mi volt Jézus élő reménysége? Életének legnehezebb pillanatában. Halála pillanatában, sőt, még halálát megelőző pillanatában a Getsemáné kertjében, mi volt az élő reménysége? Mindig a saját reménységünkre gondolunk. A saját örökségünkre gondolunk, de ma reggel láttuk Isten örökségét, Jézus örökségét.
És ma reggel megkérdezlek téged, hogy mi Jézus reménysége? Miben reménykedett a Golgotán? Volt valami, ami átsegítette őt a szenvedésben. Te meg én. Értünk szegezték át, összetörték és elhagyták, megostorozták, fára szegezték. Mi vitte át rajta? Kellett neki, hogy legyen. Neki is kellett legyen egy élő reménysége. Különben nem jutott volna át rajta. Mi volt ez az élő reménység? Pál apostol a zsidókhoz írott levél 12. fejezetében fogalmazza meg, ott a második bibliaversben, az előtte lévő örömért elszenvedte a keresztet. Mikor lesz a jelenben reménységünk? Ha látjuk az előttünk lévő örömöt. És a Bibliának az egyik legszebb mondatát hadd idézzem. Összetörték, elnyomták, meggyötörték, átszegezték. Miért? Szenvedésének gyümölcsét meglátja, és, mondja Ésás, megelégszik. Megelégszik. Melyek az eredmények? Mi vagyunk az eredmények. Amilyen mértékben felismered, hogy te voltál az ő élő reménysége, olyan mértékben válik ő a te élő reménységed. Az egyetlen dolog, ami nem volt meg neki, az te voltál. Te voltál az élő reménysége. Lehet van itt valaki, akinek még hiányzik ez az élő reménység. Ismétlem az utolsó gondolatot. Ha felismered, hogy te voltál az ő reménysége, olyan mértékben válik ő a te élő reménységeddé. És Péter apostol első levele, első fejezet, 13. vers azt mondja, annak okáért felövezvén elmétek derekait, mint józanok, tökéletesen reménykedjetek. Tökéletesen reménykedjetek abban a kegyelemben, amelyet a Jézus Krisztus hoz néktek, mikor megjelen. Amen.

Hatodik Zsoltár. Az éneklőmesternek a Neginótra, a Seminit szerint Dávid Zsoltára. Uram, ne fegy meg engem haragodban, és ne ostoroz engem búsulásodban. Könyörülj rajtam, Uram, mert ellankadtam. Gyógyíts meg engem, Uram, mert megháborodtak csontjaim. Lelkem is igen megháborodott, és te, ó Uram, meddig késel? Térj vissza, Uram, mentsd ki lelkemet, segíts meg engem kegyelmedért, mert nincs emlékezés rólad a halálban, a Seolban kicsoda dicsőít téged. Elfáradtam sóhajtozásomban, egész éjjel áztattam ágyamat, könyhullatással öntöztem nyoszolyámat. Szemem a bánattól elbágyadt, megvénhedett minden szorongatóm miatt. Távozzatok tőlem mind, ti bűncselekedők, mert meghallgatja az Úr az én siralmam szavát. Meghallgatja az Úr az én könyörgésemet, elfogadja az Úr az én imádságomat. Megszégyenül majd, és igen megháborodik minden ellenségem. Meghátrálnak, és megszégyenülnek hirtelen.

9. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Mutlabbén szerint, Dávid Zsoltára. Dícsérlek, Uram, teljes szívemmel, hirdetem minden csodatételedet. Örülök és örvendezek te benned, zengedezem, ó magasságos, a te nevedet. Hogy az én ellenségeim meghátráltak, elbuktak és elvesztek a te orcád előtt. Hogy véghez vitted ítéletemet és ügyemet, az ítélő székben ültél, mint igaz bíró. Megdorgáltad a pogányokat, elvesztetted a gonoszt, nevüket mindörökre kitörölted. Az ellenség megszűnt, elpusztult örökre, és a városoknak, amiket feldúltál, még az emlékezetük is elveszett. Az Úr pedig örökké trónol. Ítéletre készítette el az ő székét, és ő megítéli a világot igazsággal, törvényt tesz a népeknek méltányosan. És lesz az Úr nyomorultak kővára, kővár a szükség idején. Azért te benned bíznak, akik ismerik a te nevedet, mert nem hagytad el, Uram, akik keresnek téged. Zengjetek az Úrnak, aki Sionban lakik, hirdessétek a népek között az ő cselekedeteit, mert számon kéri a kiontott vért, megemlékezik rolluk, nem feledkezik el a szegények kiáltásáról. Könyörülj rajtam, Uram, lásd meg az én nyomorúságomat, amely gyűlölőim miatt van, aki felemelsz engem a halál kapuiból. Hogy hirdessem minden dicséretedet Sion leányának kapuiban, hadd örvendjek a te szabadításodban. Besüllyedtek a pogányok a verembe, amelyet ástak, a hálóban, amelyet elrejtettek, megakadt a lábuk. Megismertetett az Úr, ítéletet hozott, a gonoszt annak keze munkájával ejtette el. Seolba jutnak a gonoszok, oda minden nép, amely elfeledkezik Istenről. Mert a szegény nem lesz végképpen elfelejtve, a nyomorultnak reményesen vészel örökre. Kelj fel, Uram, ne hatalmasodjék el a halandó, ítéltessenek meg a pogányok te előtted. Rettensd meg, Uram, őket, tudják meg a pogányok, hogy halandók ők.

Ézsaiás könyve 40. fejezet, 30 és 31. verse. Elfáradnak az ifjak és meglankadnak, megtántorodnak a legkülönbek is. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szányra kelnek, mint a saskesejük, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el.

0: 90. Zsoltár. Mózesnek, az Isten emberének imádsága. Uram, Te voltál nékünk hajlékunk nemzedékről nemzedékre. Minek előtte hegyek lettek, és föld, és világ formáltaték, öröktől fogva mindörökké Te vagy Isten. Te visszatéríted a halandót a porba, és ezt mondod. Térjetek vissza, embernek fiai! Mert ezer esztendő annyi előtted, mint a tegnapi nap, amely elmúlt, és mint egy őrjárási idő éjjel. Elragadod őket, olyanokká lesznek, mint az álom, mint a fű, amely reggel sarjad. Reggel virágzik, és sarjad, és estére elhervad, és megszárad. Bizony megemésztetünk a te haragod által, és a te búsulásod miatt megromlunk. Elődbe vetetted a mi álnokságainkat, titkos bűneinket a te orcádnak világa elé. Bizony elmúlik minden mi napunk a te bosszúállásod miatt, megemésztjük a mi esztendeinket, mint a beszédet. A mi esztendeinknek napjai 70 esztendő, vagy ha feljebb 80 esztendő, és nagyobb részük nyomorúság és fáradtság, amely gyorsan tova tűnik, mintha repülnénk. Ki tudhatja a te haragodnak erejét, és a te félelmetességed szerint való bosszúállásodat? Taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Térj vissza, Uram, meddig késel, és könyörülj a te szolgáidon. Jó reggel elégíts meg minket a te kegyelmeddel, hogy örvendezzünk és vigadjunk minden mi időnkben. Vidámíts meg minket a mi nyomorúságunk napjaihoz képest, az esztendőkhöz képest, amelyekben gonoszt látunk. Láttassék meg a te műved, a te szolgáidon, és a te dicsőséged azoknak fiain. És legyen az Úrnak, a mi Istenünknek jó kedve mi rajtunk, és a mi kezünknek munkáját tedd állandóvá nékünk, és a mi kezünknek munkáját tedd állandóvá.
1: Hit, remény, szeretet.
2: Sok szeretettel köszöntöm mai műsorunk hallgatóit. A tudomány és a mai társadalom felforgatta a világról alkotott régi fogalmainkat. Kétségbe vonták az egész kereszténységet. Ezeknek a hatásoknak következtében a saját keresztényi életünkkel sem vagyunk már tisztában. Eljött az ideje, hogy önmagunkkal számot vessünk, hitünket és tudásunkat öntudatosan felülvizsgáljuk, vajon kereszténységünkben, és értem alatt a hitünket és hitgyakorlatunkat, vannak-e idegen elemek, amelyek nem egyeznek meg a Szentírás alapelveivel, és így ki kell írtanunk azokat életünkből. Keresztényekként, átélve az újjászületés tapasztalatát, gyakran feltesszük a kérdést. Biztosak lehetünk-e az üdvösségünkben? Ez a kérdés akkor merül fel, amikor rájövünk, még nagyon sok jellemhibával rendelkezünk. És így hirtelen a keresztény életnek minden öröme úgy tűnik elpárolog egy szempillantás alatt. Ez a kétség bármikor jelentkezhet bárkinek az életében, míg ebben a testben és egy bűnös világban élünk. Egy rádióbemondó felmérést végzett egy vasútállomáson. Körülbelül 25-30 embert szólított meg, és azt a kérdést tette fel, hogy biztosak-e benne, hogy a mennybe jutnak. Az eredmény érdekes volt. Egytől egyig nemmel válaszoltak. Jó néhányan pedig felháborodva azt mondták, ilyesmit senki sem tudhat biztosan. Az előttünk lévő időben szeretném, ha elmélkednénk e gondolatok fényében, feltéve a következő kérdést. De én is örök életet nyerhetek? János apostol első levelének 5. fejezetéből a 11. és a 12. verset szeretném felolvasni elmélkedésünknek alapgondolatául. És ez az a bizonságtétel, hogy örök életet adott nekünk az Isten, és ez az élet az ő fiában van. Akié a fiú, azé az élet. Akiben nincs meg az Isten fia, az élet sincs meg abban. János apostol világosan kijelenti, hogy Isten örök életet adott nekünk. De ne felejtsük el, nem kényszeríti senkire. Az üdvösséget ugyanis nem lehet csak úgy kívülről, mechanikusan reánk akasztani. Mert az ember szabad akarata folytán, melyet Istentől kapott, dönt, hogy elfogadja vagy visszautasítja azt. A Szentírás tanítja, hogy Krisztus mindent elvégzett helyettünk, és örök váltságot szerzett. A zsidókhoz írt levélben Pál apostol a 9. fejezetben, a 12. versben a következőképpen teszi még világosabbá ezt a gondolatot. És nem pakok és tulkok vére által, hanem az ő tulajdon vére által ment be egyszer mindenkor a szentélybe, örök váltságot szerezve. De elengedhetetlen, hogy azt személyesen sajátítsuk el. Pál apostol a Korintusbeliekhez írt 2. levél 5. fejezetének a 20. versében pedig még hozzáteszi. Krisztusért járván tehát követségben, mintha Isten kérne mi általunk, Krisztusért kérünk, béküljetek meg az Istennel. Biztosak lehetünk, hogy van üdvösség az ember számára, amelyet Isten készített az őt szeretőknek. De a legfontosabb kérdés, hogyan lesz a miénk? De mindenek előtt igénk azt mondja, és ez az a bizonságtétel. Sok ember szeretné közelebbről megismerni ezt a bizonságtételt, a Bibliát, melyből megtudhatjuk, hogyan lesz a miénk az örök élet, de úgy érzik, hogy ennek nagy része nehezen érthető. Átolvassák a Szentírást, de azon töprengenek, mit jelenthetnek az olvasottak. Isten szüntelenül szeretné betölteni azt a lelki szükségletünket, hogy az ő akaratát megismerjük. A Biblia középpontja Krisztus, és egy könyv a Föld összes lakójának üdvösségét szem előtt tartja. A Biblia Istennek üzenete minden embernek, a mi üdvösségünk bizonyosságának biztos alapja. A belgiumi hitvallás 1561-ből nagyon szépen megfogalmazza ezt. Hisszük, hogy a Szentírás teljesen tartalmazza Isten akaratát, és mindaz, amit az embernek hinnie kell ahhoz, hogy üdvözüljön. Részletesen megtalálható az írásban. És mivel Isten megtiltotta, hogy valaki hozzáadjon vagy elvegyen igéjéből, azt értjük ebből meg, hogy tanítása teljes és elégséges minden tekintetben. Egyszer egy öreg halászt, aki a tenger mellett lakott, megkérdezte az egyik barátja, hogy még mindig hiszi a mennyországban és abban, hogy ő oda fog jutni. Nézd ki az ablakon, mondta a halász. Ott van még az a 7 nagy szikla. Igen, válaszolta a barátja. Hát, ha a szikla urom, az is hangzott a válasz. Nos, szólt a halász, a Szentírást idézve, a hegyek eltűnnek és a halmok leomlanak, de az én igém örökké megmarad. A Biblia világosan kijelenti, hogy biztosan tudhatjuk, mi lesz majd velünk. De akkor miért van az, hogy a mai világban olyan sok ember úgy gyülekezeten belül, mint azon kívül nem tudja, hogy a mennybe jut-e vagy sem? Azért, mert nem a menny felé tartanak. Valóban nagyon furcsa lenne, ha Isten biztosítana valakit róla, hogy a mennybe vezető úton jár, amikor világos, hogy homlok egyenest ellenkező irányba halad.

János evangéliuma 20. fejezetének a 31. versében a következőket olvassuk. Ezek pedig azért irattak meg, hogy higgyétek, hogy Jézus a Krisztus, az Istennek fia, és hogy ezt hívén életetek legyen az ő nevében. Isten egyedül dönt megváltásunk kérdésében. Egy ilyen bizonyosság sohasem alapozhat emberi érzésekre vagy elgondolásra. Nem belőlünk származik, hanem Isten igéjéből, amelyben bízhatunk. Következésképpen bárki azt mondja, hogy megváltásunk mástól is függ Krisztuson kívül, ahogy azt az ige bemutatja, megsemmisíti az üdv bizonyosságot. Megváltásunk csak Krisztusban van, aki a Szentírás központja. Jézus Krisztus személye és munkássága annyira szorosan összetartozik, hogy nem érthetjük meg egyiket a másik nélkül. Berkover, híres teológus, Krisztus személye című könyvében a következőket mondja. Ha nem tudod, ki ő, azt jelenti, hogy nem értheted meg, mi volt munkája. Ha pedig munkásságát nem helyes szempontból szemléled, nem értheted meg személyét. Krisztus üdvözítő munkájának gyümölcseit nem olyan áldásként nyerjük, amely elválasztható személyétől, hanem csak a vele való közösség által. Péter apostol kijelenti az apostolok cselekedete 4. fejezetének 12. versében. Nincsen senkiben másban üdvösség, mert nem is adatott emberek között az ég alatt más név, amely által kellene nékünk megtartatnunk. Jézus mindenkit hív magához, hiszen mindannyian megfáradtak és megterheltek vagyunk a bűn súlya alatt. Minél nehezebb a teher, annál édesebb a nyugalom, amelyet ő ígér. Aki Krisztus szavát megfogadják, lelküket vele őriztetik, életüket parancsainak alávetik, azok békességet, nyugalmat lelnek. A világon semmi sem képes elszomorítani az embereket, ha Jézus boldogítja őket jelenlétével. Amikor szavait elfogadjuk, Jézust is elfogadjuk, de fordítva is igaz. Akkor, amikor Jézust a mi szívünkbe fogadjuk, természetes, hogy szavait, tanításait is el fogjuk sajátítani. Krisztus szavai isteni szavak. Bennük isteni erő és szeretet rejlik. Amikor hitáltal elfogadjuk Krisztus szavait, erőt kapunk az iránta való engedelmességre. Egyedül Isten szava maradandó e világon. Hamis kép alakult ki bennünk Isten jellemét illetőleg, amikor szigorú, engesztelhetetlen, durva és irgalmatlannak képzeljük el. Ez a felfogás megsemmisítette az üdvösség bizonyosságát és örömét az emberi szívben. Az Atya tökéletes képviselőjeként Krisztus hű képet festett az Atyáról, cselekedetei, jellemei, szavai által. Kortársai meglepetésére azt tanította tanítványainak, hogy Isten azonnal megigazítja a megtérő bűnöst. Jézus tanításának bámulatra méltó valósága az, hogy többet nyújt az Isten és emberiség közti kapcsolat szempontjából. Felajánlja Isten átalakító erejét, és kapcsolatot teremt közte és a Krisztusban hívő bűnösök között. Az isteni megigazítás vagy megbocsátás nem pusztán mennyei könyvelés, hanem a bűnös erőnyerése, hogy Istennel együtt éljen. Bűnbánatot tartani senkinek sem könnyű, de azoknak a legnehezebb, akik hozzászoktak, hogy a vallást bűneik takarójaként használják. Ésaiás próféta könyvének 59. fejezetében, az első két versben rávilágít, ne Istent hibáztassuk, hanem mélyen önmagunkra nézzünk. Ímé nem oly rövid az Úr keze, hogy meg ne szabadíthatna, és nem oly süket az ő füle, hogy meg ne hallgathatna, hanem a ti vétkeitek választanak el titeket Istenetektől, és bűneitek fedezték el orcáját ti előletek, hogy meg nem hallgatott. A következő versekben lerántja rólunk a leplet, és tükröt tart elénk, amelyben megláthatjuk valódi énünket. Lehetséges lenne, hogy ilyen emberek alkotják Isten népét? Önmagunkat vizsgálva az ige fényében az az érzésünk, mintha egy sötét alagútba léptünk volna. Arra az zátonyra találunk rá,
amelyen Istennek minden jó és szerető terve megfeneklik. Ez pedig az emberi szív makacs és megrögzött gonoszsága. Ez mint valami mélyen gyökerező fertőzés újra és újra előtör és mindent elpusztít. Ugyancsak a rádióműsor keretén belül a riporter a következő kérdést tette fel, hogy ki mire alapozza a mennybe jutás reményét. Kivétel nélkül ilyen válaszokat kapott. Saját magamra, erőfeszítéseimre, igyekezetemre, jóságomra, erkölcsösségemre. Hát csoda, hogy ezek után nem tudjuk és nincs bizonyosságunk az üdvösségünkről. A bűnösségünk felismerésére azért van szükség, hogy ne áltassuk többé magunkat azzal, hogy minden rendben van, és azzal sem, hogy képesek vagyunk megbírkózni a felmerülő problémákkal. Azért, hogy végre feladjuk az önigazulást és az önmagunkban való bizakodást, és elfogadjuk, hogy a szabadítás kívülről érkezik Isten részéről. Az Efézus beliekhez írt levél második fejezetének a 4. versétől kezdődően egészen a 8. versekig Pál apostol ezt az irgalmasságot írja le, mellyel segít Isten a bűnös embernek. De az Isten gazdag lévén irgalmasságban, az ő nagy szerelméből, mellyel minket szeretett, minket, kik megvoltunk halva a vétkek miatt, megelevenített együtt a Krisztussal. Kegyelemből tartattatok meg. És együtt feltámasztott és együtt ültetett a mennyekben Krisztus Jézusban, hogy megmutassa a következő időkben az ő kegyelmének felséges gazdagságát hozzánk való jóságából a Krisztus Jézusban. Mert kegyelemből tartattatok meg hit által, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez.

Így cselekszik Isten, hogy bűnös lázadásunkból kiutat mutasson. Üdvösségünk elnyerésének a megismeréséhez szükséges, hogy lássuk, milyen is a mi természetünk, és mivé lehet kegyelemből. Ahhoz, hogy ezt a nagyon egyszerű folyamatot megérthessük, az elején kell elkezdjük. Az Édenben történteknél. A bukás után az engedetlenség következményeképpen a bűn, amely addig az ember szívén kívül volt, meghódította azt, és állandó lakóként költözött belé. Nem Isten eleve elrendelésének volt ez a következménye, hanem az ember mindenkori szabad akarati döntésének. A Róma beliekhez írt levél 6. fejezetének a 16. versében Pál apostol a következőket írja. Avagy nem tudjátok, hogy akinek odaszánjátok magatokat szolgákul az engedelmességre, annak vagytok szolgái, akinek engedelmeskedtek, vagy a bűnnek halára, vagy az engedelmességnek igazságra. Sorozatos döntéseink a rossz mellett azután rossz szokásokat alakítanak ki, amelyek által Sátán még hatékonyabban tarthatja fel alávetettségünket. A bűn állapotában élést a Biblia halott állapotnak tartja. Halott az ember a bűn állapotában, mert a lelke halott, és egy halott lélek nem tud eleven cselekedeteket produkálni. Halott, mert nincs benne Isten lelke, mert ahol a lélek van, csak ott van igazi élet, ott van igazi szabadság, ott van üdvbizonyosság. Csikorgásig összeszorított foggal, ökölbe szorított kézzel, elszánt akarással ugyan elérhetők látszateredmények, de idővel a külszín alól kiérződik a halott lélek gondolkodásmódja. Valahogy úgy járunk, mint Paul White lassan klasszikussá érlelődő mesesorozatában, a bujúfa alatt. A kismajom, aki egy megnyúzott oroszlán bundájába bújva, elhitte, hogy a magára húzott bőrtől oroszlánná is vált. Tévképzetét erősítette, hogy néhány állat valóban hitt is a látszatnak, a sörényes bundának, és észvesztve menekült előle. Tutu, a kismajom egészen bizonyos volt a dolgában, s elégedetten ücsörgött egy ágon. Oroszlán az ágon, fel sem tűnt neki, miközben arra gondolt, mennyire meg fog változni ezek után az élete. Hiába óvta őt Twiga, a bölcs zsiráf, hogy oroszlánnál lételéhez nem elég egy külső takaró. Mindenestől újjá oroszlánnál kell lennie. Tutu nem hitt neki. Nagy önelégültségében nem vette észre, hogy a leopárd ott ólálkodik a közelben. S azt, hogy a leopárd nem a külsőt nézte, hanem a majomszagnak hitt, már csak annak állkapcsai között tudatosíthatta magában. Későn. Keresztényként éppen itt láthatjuk problémánk gyökerét. Amikor jó érzésekkel vagyunk teli, amikor boldogok vagyunk, amikor jól mennek a dolgaink, akkor elönt az üdvözültség biztos érzése. Aztán valami külső körülmény, nehézség hatására a lelki életünk a nihil állapotához lesz hasonlatos. Ennek a lelki állapotnak nem csak az az oka, hogy érzéseinknek jobban hiszünk, mint a Biblia tényeinek, hanem inkább az, hogy érzéseinkben hiszünk, mert nem ismerjük a Biblia tényeit. Az embernek újjá kell születnie ahhoz, hogy Krisztus követőjeként kikerüljön ebből a hullámvasúthoz hasonló kereszténységből. Újjászületés nélkül lehet, hogy a külső változik, de a majom tulajdonságok azok megmaradnak. János evangélium már a legelején feltár egy fontos dolgot számunkra. Az újjászületés alapja a Jézusban, mint megváltóban való hit. Első fejezetének a 12. versében ezeket olvassuk. Valakik pedig befogadák őt, hatalmat ad azoknak, hogy az Isten fiaivá legyenek azoknak, akik az ő nevében hisznek. Pál apostol leírja azt is, hogyan születik meg a hit az ember szívében, és mi a közvetlen következménye megszületésének. Az Efézus beliekhez írt levél első fejezetének a 13. versében találjuk ezt. Minek utána hallottátok az igazságnak beszédét, üdvösségetek evangéliumát,
amelyben hittetek is, megpecsételtettetek az ígéretnek ama szent lelkével. Az újjászületés előzménye, tehát az evangélium hallása, következménye pedig a Szentlélek szívünkbe költözése. Azonban ez nem csak egy, a láthatatlan világban történő esemény, hanem nagyon fontos gyakorlati következményei vannak. Az újjászületés fogalma egyfelől egy tényt, másfelől pedig egy lelki állapotot foglal magában. A tiszta és egyszerű tény az énnek Isten felé irányulása. E tény következtében jön létre a bűnbocsánat ígérete. Az énünknek Isten felé fordulása öntudatos és erőteljes, de a legfontosabb, hogy igazi, őszinte legyen, és akkor Isten bűnbocsánatban, életben, üdvösségben részesít bennünket. A lelki állapot, mint következményt, az állandó megszentelődés állapotát foglalja magába. Isten azért kéri szívünket, hogy mi azt néki örökre átadjuk. Nem elég Istenhez csak oda menni, hanem nála is kell maradni. Jó lehet gondolatban megkülönböztetjük az újjászületést a megszentelődéstől, de a gyakorlatban ez a kettő egymástól elválaszthatatlan. Folytonosan követik egymást.

Figyeljük meg ezt a folyamatot. Az engedelmes hit egyik első cselekedete a szövetségkötés Istennel a keresztségben. Ezzel kapcsolatban Pál apostolnak a szavait idézem, a Róma beliekhez írt levél 6. fejezetének első versétől kezdődően. Mit mondunk tehát? Megmaradjunk-e a bűnben, hogy a kegyelem annál nagyobb legyen? Távol legyen. Akik meghaltunk a bűnnek, mi módon élnénk még abban? Avagy nem tudjátok-e, hogy akik megkeresztelkedtünk Krisztus Jézusba, az ő halálába keresztelkedtünk meg? Eltemettetünk azért ő vele együtt a keresztség által a halálba, hogy miképpen feltámasztottott Krisztus a halálból, az atyának dicsősége által, azonképpen mi is új életben járjunk. Mert ha az ő halálának hasonlatossága szerint vele egyé lettünk, bizonyára feltámadásáé szerint is azok leszünk. Tudván azt, hogy a mi óemberünk ő vele megfeszítetett, hogy megerőtelenüljön a bűnnek teste, hogy ezután ne szolgáljunk a bűnnek. Mert aki meghalt, felszabadult a bűn alól. Hogyha pedig meghaltunk Krisztussal, hisszük, hogy élünk is ő vele. Tudván, hogy Krisztus, aki feltámadott a halálból, többé meg nem hal, a halál többé rajta nem uralkodik. Mert hogy meghalt, a bűnnek halt meg egyszer, hogy pedig él, az Istennek él. Ezenképpen gondoljátok ti is, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek az Istennek, ami Urunk Jézus Krisztusban. Ne uralkodjék tehát a bűnati halandó testetekben, hogy engedjetek néki az ő kívánságaiban. Se ne szánjátok oda a ti tagjaitokat hamisságnak fegyvereiül a bűnnek, hanem szánjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek, és a ti tagjaitok igazságnak fegyvereiül az Istennek. Mert a bűn ti rajtatok nem uralkodik, mert nem vagytok törvény alatt, hanem kegyelem alatt. E folyamat első lépcsője az a bizonyosság, hogy Jézus halálába keresztelkedtünk meg. Ez megtörtént, elvégzett, elmúlt dolog. Ha hiszünk abban, hogy Krisztus értünk halt meg, akkor az ő halála a mi halálunká válik. Az óember tehát nem halt meg végleg. Nem mondhatjuk, hogy nem kell vele soha többé számolnunk. Ha szembefordulunk a megismert igazsággal, ha ellentmondunk a lelkismeretünkben is megszólaló Szentléleknek, akkor hamarosan visszatér, és átveszi azt a helyet, ahonnan a Krisztusba vetett hit kiűzte őt. Azt azonban mondja ez a szakasz, hogy az óember megfeszítetése múlt idejű történés, következménye pedig az, hogy felszabadulunk a bűn rabságából, mert aki meghalt, felszabadult a bűn alól. Felszabadult, mert az Istennek engedelmeskedni képtelen óember meghalt Krisztussal, de amiképpen ő az Úr feltámad, úgy mi is új életben járhatunk. És itt következik a második lépcső, s vele gyakorlati nehézségeink is ezen a szinten lépnek fel inkább. Mit is jelent az, hogy az új ember már képes engedelmeskedni Istennek? Gondoljátok ti is, hogy megholtatok a bűnnek, de éltek az Istennek? Mondja a 11. versben Pál. Nem álmodozásra, nem fantáziálásra hív, hanem azt mondja, így gondolkodjunk, mert Istentől kapott jogunk, hogy így gondolkodhatunk magunkról, a Krisztusban bennünk végbe ment változásról. Akkor is, ha nincs különösebb érzelmi tapasztalati élményünk, ha szívünkben él a hit, akkor az érzelmektől, tapasztalatoktól független igazság lesz ez. Ennek következménye az, amit a 6. fejezet 14. versében olvashatunk. A bűn ti rajtatok nem uralkodik. Értjük-e igazán, hogy mit mond itt Pál? A bűn ti rajtatok nem uralkodik. Vétkezhetünk, de a vétkezés nem szükségszerű velejárója többé életünknek. Jézusban hatalmunk van nemet mondani a kísértésre, hatalmunk van ellenállni sátánnak. Vétkezhetünk, de a tudatos bűn elkövetése már a mi döntésünk, és nem ösztöneink és a szívünkből irányító önzés következménye. Krisztus megtörte a bűn hatalmát, s így legyőzte a velünk született hajlamainkat, legyőzte megszokásainkat,
legyőzte tudatos vétkeinket, és elszenvedte helyettünk mindezek büntetését is. Ha hisszük, hogy ez valóban megtörtént ott a Golgota keresztjén, ha hisszük, hogy valóban szükségünk van Krisztus vérére, hogy megigazulhassunk, megszentelődhessünk, akkor felszabadulunk a bűn uralma alól. Nem csak a büntetés alól, hanem a bűnös cselekedetek szükségszerű elkövetése alól is. Ahogy megtéretlenül nem tudtunk ellenállni a kísértésnek, mert minden azok felé vont, úgy szívünkben Krisztussal már Istentől kapott hatalmunk van felettük. Megmaradnak a szívben a genetikai adottságok, megmaradtak az ösztönök, és bizonyos területeken megmaradt a kísértés lehetősége is. De természete megváltozott. Az Úr már maga Jézus Krisztus. Van még esélye sátánnak, hiszen az ember nem minden területen vált végleg és teljesen érzéketlenni a bűnnel szemben. Ám a kísértés csak abban az esetben válik bűnné, ha a szabadság realitásáról elfeledkezünk, ha a magunk erejében kezdünk bizakodni Krisztus ereje helyett. És itt következik a harmadik lépcső. Erről beszél Pál apostol a Galácia beliekhez írt levél második fejezetének a 20. versében. Élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus, mely életet pedig most testben élek, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta érettem. A bűnnel szemben tehát nem a megfeszített akaratunkra, az elszántan ökölbe szorított kezünkre van szükség. Ezekkel csak ideig, óráig élhet.

hozzá egy fiatal ember. Kérem, küldjön néhány röntgensugarat és a használati útmutatót. Mellkasomban egy sebb található, írja a fiatalember, de nincs időm, hogy kivizsgáltassam magam. Erre a levélre válaszolt a neves tudós. Jelenleg nem rendelkezünk röntgensugárral, melyet elküldhetnénk. És úgyis ennek az elküldése nehézséggel járna, így inkább arra kérjük, hogy ön küldje el mellkasát. Az üdvösség ajándék, de nem csomagban kapjuk meg. Az üdvösség következménye egy személyes kapcsolatnak az ajándékozóval. Nem, a Biblia nem alkalmaz kérdőjelet ebben a kérdésben. A bibliai hit izgalmas felkiáltó jelhez hasonló. Jobb könyvének 19. fejezetének a 25. versében következőket mondja, mert én tudom, hogy az én megváltóm él. És ehhez, mint egy gondolatban hozzátehetjük Pál apostolnak a szavait, a Timóteushoz írt 2. levél 1. fejezetének a 12. verséből. Mert tudom, kiben hiszek, és meg vagyok győződve, hogy neki van hatalma arra, hogy a rám bízott kincset megőrizze arra a napra. Hányan vannak, akik nem örülnek, amikor ezt az örömhírt hallják? Ez azért lehetséges, mert lelkileg vakok az iránt, amit Krisztus mond az üdvösségünkkel kapcsolatban. A kereszténység, a bizonyosság, hit, meggyőződés és örömvallása, mely a megváltónkkal való személyes kapcsolatnak az eredménye. Jézus Krisztus keresztjére nézve látom az ő kezeit, melyeket bűneimért szegeztek át. Látom őt, amint bűneim súlyát a vállán hordja, azért, hogy megmentsen. A szívem megtelik örömmel. Képtelen vagyok magamban tartani, és el kell mondanom valaki másnak. Megtaláltam őt, elfogadtam őt. Egyedül ez az, ami a hívő embert szent életre készteti. A keresztény élet mozgató rugója a hála az örök élet ajándékáért, hiszen azzal kezdi, hogy mindent nekünk ad. Készül ezt elfogadni? Kedves hallgató, ön mit válaszolna, vagy válaszolt, ha érzi, vagy érezte Isten megszólítását? Ha eddig még nem érezte ezt a megszólítást, akkor biztos lehet benne, hogy hamarosan be fog következni. Szeretném, ha akkor is igennel felelne. Segítsen ebben, ami szerető Isten bennünket.

80. Zsoltár. Az éneklő mesternek a Sosannim Édutra, Aszáf Zsoltára. Ó Izraelnek pásztora, hallgass meg, aki vezérled Józsefet, mint juhnyájat, aki kérubokon ülsz, jelenj meg fényeddel. Efraim, Benyámin és Manassé előtt támaszd fel a te hatalmadat, és jöjj el, hogy szabadíts meg minket. Ó Isten, állíts helyre minket, és világoltasd a te orcádat, hogy megszabaduljunk. Seregeknek Ura, Istene, meddig haragszol a te népednek könyörgésére? Könyhullatásnak kenyerével éteted őket, és könyhullatások árjával itatod meg őket. Perpatvarrá tettél minket szomszédaink között, és a mi ellenségeink csúfkodnak rajtunk. Seregek Istene, állíts helyre minket, világoltasd a te orcádat, hogy megszabaduljunk. Egyiptomból szőlőt hozál ki, kiűzéd a pogányokat, és azt elülteted. Helyet egyengedtél előtte, és gyökeret eresztett, és ellepé a földet. Hegyeket fogott el az árnyéka, és a vesszői olyanok lettek, mint az Isten cédrusfái. Sarjait a tengerig ereszté, és hajtásait a folyamig. Miért rontottad el annak gyepűit, hogy szaggathassa minden járókelő? Pusztítja azt a vaddisznó, és legeli a mezei vad. Ó, seregeknek Istene, kérlek, térj vissza, tekints alá az égből, és lásd, és tekints meg e szőlőtőt, és a csemetét, amit jobbod ültetett, a sarjat, melyet felneveltél. Elégett a tűzben, levágatott, arcot haragjától elvesznek. Legyen a te kezed, a te jobbodnak férfián, és az embernek fián, akit megerősítettél magadnak. Hogy el ne térjünk tőled, eleveníts meg minket, és imádjuk a te nevedet. Seregek Ura, Istene, állíts helyre minket, világoltasd a te orcádat, hogy meg...

Hetedik Zsoltár. Dávid gyászéneke, amelyet az Úrhoz énekelt a benjáminita Kús beszéde miatt. Én, Uram Istenem, benned bízom. Oltalmazd meg engem minden üldözőmtől, és szabadíts meg engem, hogy szét ne tépje, mint az oroszlán az én lelkemet.

fegyen téged körül, és felettük térj vissza a magasságba. Az Úr ítéli meg a népeket. Bírálj meg engem, Uram, az én igazságom és ártatlanságom szerint. Szűnjék meg, kérlek, a gonoszok rosszasága, és erősítsd meg az igazat, mert az igaz Isten vizsgálja meg a szíveket és veséket. Az én pajzsom az Istennél van, aki megszabadítja az igaz szívűeket. Isten igaz bíró, és olyan Isten, aki minden nap haragszik. Ha meg nem tér a gonosz, kardját élesíti, kézívét felvonja, és felkészíti azt. Halálos eszközöket fordít reá, és megtüzesíti nyilait. Ímé álnoksággal vajudik a gonosz, hamisságot fogan, és hazugságot szül. Gödröt ás, és mélyre válja azt, de beleesik a verembe, amit csinált. Forduljon vissza fejére az, amit elkövetett, és szálljon feje tetejére az ő erőszakossága. Dicsérem az Urat az ő igazsága szerint, és éneklek a fenségét.

0: sors kérdések.
1: Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreinket. Nyissuk meg Istennek igéjét Márk evangéliuma 8. fejezeténél. Márk evangéliuma 8. fejezetének 34. versétől a 36. versig terjedő szakaszból szeretném olvasni Istennek igéjét. Így hangzik az ige. A sokaságot pedig az ő tanítványaival együtt magához szólítván mondta nekik: ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, és vegye fel az ő keresztjét, és kövessen engem. Mert valaki meg akarja tartani az ő életét, elveszti azt. Valaki pedig elveszti az ő életét, én érettem, és az evangéliumért, az megtalálja azt. Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri, lelkében pedig kárt vall? Már megfigyeltem, hogy a Krisztus nevére hivatkozó emberek általában valamelyik egyházhoz hívogatják az embereket. Valahogy mindig az fogalmazódik meg a gondolatok, meg a szavak és a szándékok mögött, hogy mi vagyunk az Isten népe, ez az Isten egyháza, ide gyertek, itt a ti helyetek. Jézus azonban ebben az igében nem egyházhoz, hanem személyesen az ő követésére szólít fel bennünket. Nem embereket, nem tanítási irányzatokat, hanem Jézus Krisztust kell követnünk. Ez a követés azonban önkéntes indítékon kell alapuljon, mert Jézus senkit sem kötelez erre. Azt mondja az ige, így kezdődik: ha valaki én utánam akar jönni. Teljesen önkéntes ez, ha akar. Jézus Krisztus követésének vannak bizonyos alapvető előfeltételei. A legalapvetőbb előfeltétel ahhoz, hogy követhessem őt, ismernem kell. János evangéliumában, a főpapi imádságában mondja el Jézus, hogy az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust. Nem tudok egyetlen embert sem követni, ha nem ismerem. Ha megbíznának azzal a feladattal, hogy X személyt kövessem, legelőször is be kell mutassák őt. Meg kell ismerjem, tudjam, hogy kit követek. A másik ilyen előfeltétel: Jézust csak azon az úton követhetem, amelyen ő megy, illetve ment előttem. Jeremiás próféta a 6. fejezet 16. versében mondja: álljatok az utakra, és nézzetek szét, és kérdezősködjetek a régi ösvények felől, melyik a jó út, és azon járjatok. Mert Jézust nem lehet mindenféle úton követni. A mai kereszténység tragédiája sajnos az, hogy minden egyház más-más utat kínál az emberek elé. Egyesek szerint csak az a jó út, amit ők kínálnak. Mások szerint minden út Isten felé vezet. Jézus ebben az igében viszont azt mondja: ha valaki én utánam akar jönni. Nem lehet Jézust követni más úton, csak azon az úton, amelyen ő ment és megy előttünk. Jézust csak akkor követhetem, ha kész vagyok olyan életet élni, mint amilyet ő élt. Nem elég Jézusra hivatkozni és róla hangzatosan beszélni. Jézust követni kell, követni az életét, az életpéldáját. Ahogy ő élt, úgy éljek én is. Akkor követem őt. Jézust követem akkor, ha kész vagyok érte mindarra, amire ő is kész volt, én érettem. Jézusról azt olvassuk az evangéliumokban, hogy ő az életét áldozta fel érettünk. Alapigénk azt mondja: ha én követni akarom Jézust, akkor nekem is kész kell legyek feláldozni az életemet Jézusért. Feláldozni élő áldozatként. Nem feltétlenül meghalni kell Jézusért, hanem élő áldozatot hozni érette, helyette. A Jézus követés előfeltétele az is, hogy ne csak egy bizonyos távolságból merjem Jézust követni, hanem merjem őt közelebbről is vállalni. Péterről olvassuk az evangéliumokban azt, amikor a Gecsemáné kertjében Jézust elfogta a tömeg és vitték a főpap elé, akkor Péter csak egy bizonyos távolságból követte Jézust. Ez a bizonyos távolság azt jelentette Péter számára, hogy bármikor mondhatja azt, nekem semmi közöm ahhoz, akit elfogtatok, a názáreti Jézushoz. Bármikor letagadhatta azt ebből a bizonyos távolságból, hogy ő hozzá tartozik. Vagy ha éppen úgy fordult a kocka, akkor bármikor mondhatta még ebből a távolságból, hogy én hozzá tartozom, én az ő tanítványa vagyok. Éppen ezért Jézust nem lehet ilyen távolságból követni. Jézust vállalni kell közvetlen közelről, ami közvetlen környezetünkben, rokonságunk, ismerőseink, szomszédunk, munkatársaink előtt merjük-e vállalni Jézust, hogy mi hozzátartozunk. Jézust követni csak úgy lehet, ha tekintetünket szüntelen ráirányítjuk. A zsidókhoz írott levélben mondja Pál a 12. fejezet 2. versében, nézvén a hitnek fejedelmére és bevégzőjére, Jézus Krisztusra. Amíg Jézusra tekintünk, addig biztonságban vagyunk. Sok keresztény tragédiája az, nem előre tekint Jézusra, hanem önmagával van elfoglalva. Egyesek elbizakodnak az elért sikerekből fakadóan, mások megrémülnek az előttük álló megpróbáltatásoktól, valahogy úgy vannak, mint Péter, amikor kint volt a tengeren, és a viharzó tengeren Jézus jött felé, és amikor megismerte, hogy a Mester az, aki jár a tengeren, akkor felbátorodva ettől, hitet merítve Jézus példájából, azt mondta Jézusnak, hogy Uram, engedd, hogy én is járjak és menjek ott feléd a tengeren. És azt mondta Jézus, hogy jöjj, és Péter elindult. És amíg Jézusra tekintett, addig nem is volt semmi baj. De amikor talán egyfajta hivalkodással, egyfajta büszkeséggel visszatekintett, hogy na lássátok csak, járok a vizen, nem süllyed el a lábam a vízben. De amikor visszatekintett volna Jézusra, már egy hullám eltakarta őt előle. És abban a pillanatban elvesztette a hitét. Megingott, és elkezdett süllyedni. Ellen White a Jézus élete című könyvében azt írja, ha bajokkal küzdünk, mi gyakran teszünk úgy, mint Péter. A hullámokat nézzük, ahelyett, hogy az üdvözítőre tekintenénk. Túl kell tudnunk tekintenünk a hullámokon. Azzal a hittel, ami nem a láthatókra néz, hanem a láthatatlanra. A hullám mögött ott volt Jézus. Neki tudni kellett volna a hit szemével, a hullámon keresztül nézve nézni Jézust. De Péter nem tudta ezt megtenni. És mindez azért, mert korábban, mikor még nem volt hullám, akkor elfordította a tekintetét Jézusról. Krisztus szemlélése már önmagában is átalakító erővel hat vissza ránk. Pál apostol azt mondja, ha az Isten dicsőségét fedetlen orcával szemléljük, átalakulunk mi is dicsőségről dicsőségre, az Isten lelke által. Vagyis miközben Krisztust szemlélem, ismerem fel saját valós állapotomat. Krisztus dicsősége, amit nekem szemlélni kell, az nem más, mint az Isten jelleme. Ezt Mózes könyvéből ismerhetjük meg, hiszen maga Mózes is, aki szerette volna megismerni az Isten dicsőségét, amikor az Isten megadta neki ezt a lehetőséget, akkor nem mást ismert meg, mint azt, hogy az Úr irgalmas, kegyelmes, késedelmes a haragra, nagy irgalmasságú, aki megbocsát hamisságot, vétket és bűnt. Ez az Isten jelleme, ez az Isten dicsősége. És miközben mi Krisztusban nézzük az Istennek ezt a dicsőségét, az ő jellemét, minél többet foglalkozunk vele, annál inkább átalakulunk mi is dicsőségről dicsőségre, jellemről jellemre. Ennek a dicsőségnek láthatóvá kell válni rajtunk, és általunk az egész földet be kell világítani. Ézsaiás próféta szól erről a könyvének 60. fejezetében, amikor azt mondja, kelj fel, világosodjál, mert eljött világosságod, és az Úr dicsősége rajtad feltámadt. mert íme sötétség borítja a földet, és éjszaka a népeket, de rajtad feltámad az Úr, és dicsősége rajtad megláttatik. Isten szeretné, hogy valóban dicsőségről dicsőségre alakuljon a mi életünk, láthatóvá váljon rajtunk az Isten dicsősége. Alapigénk gondolatában Jézus azt mondja, ha mi ő utána akarunk menni, azon az úton akarunk járni, amelyen ő járt, őt akarjuk követni, akkor ennek van egy feltétele. Tagadja meg magát ez az ember. Korunk problémái között talán a legkritikusabb helyen áll az önmegtagadás hiánya. Mindenki szeretne a másik fölött uralkodni. A Szentírás följegyzi, hogy abban az időben, amelyben mi most élünk, lesznek az emberek magukat szeretők, háládatlanok, kegyetlenek, kérlelhetetlenek, és még sorolhatnánk ezeket a negatív jellemvonásokat. Mindenhol ott van gyökereiben az önmegtagadás hiánya, az önzés uralma. Mindenki mindent szeretne elérni, és szinte nem számít, hogy milyen áron. Ennek érdekében készek a becsületüket feláldozni, a lelkeismeretüket elnémítani, csak hogy zabolátlan önzésüknek éljenek. Ez az önző, egocentrikus gondolkodás megfigyelhető az élet minden területén. Mennyire eltérő ettől az a lelkület, amelyet Isten lelke szeretne kialakítani bennünk. Pál apostol a Timóteushoz írott első levél 6. fejezetének 6. versében azt mondja, valóban nagy nyereség az Isten félelem megelégedéssel. Megelégedéssel. Ez egy nagy nyereség. Sajnos világunkat, korunkat, az embereket nem ez a lelkület uralja. És nagyon sokszor még a Krisztusban hívő embereket sem, és talán hozzam közeled, hogy még az adventistákat sem, nem tudnak Krisztusban megelégedett életet élni? Mindig többre és többre vágyakoznak? Nem tudják önmagukat megtagadni? Jézus szerint csak egyféle módon érhetjük el ezt, amit az ő követésének feltételeként állít elénk, hogy aki én utánam akar jönni, az tagadja meg magát. A hegyi beszéd tanításában mondja el Jézus, hogy milyen módon érhetjük el tulajdonképpen ezt a célt. Jézus azt mondja ott Máté evangélium a 6. fejezet 33. versében, keressétek először az Istennek országát és az ő igazságát. Vagyis azt akarja Jézus számunkra elmondani, hogy egy értékrend változást állítsunk be az életünkben. Ne feltétlenül az evilági dolgok legyenek az első helyen, hanem keressük először az Istennek országát. És majd a másik helyre kerüljön az evilági. A Biblia nagyon sokféle példáját állítja elénk az önmegtagadásnak. És ezek a példák a mi tanulságunkra lettek leírva. Pál mondja el, akikhez az időknek vége elérkezett. Sajnos vannak negatív természetű példák is, ezek is azért írattak le, hogy tanuljunk belőle. Megismerhetjük negatív példaként Júdás történetét, aki még mesterét is kész volt elárulni, mert nem tudta megtagadni magát. Nem tudta megtagadni a pénz sóvárgását. Azért a 30 ezüst pénzért kész volt a mesterét is elárulni. Vagy ott van Anániás és Zafira története, akik megpróbálták még a Szent Lelket is becsapni, csak hogy ne kelljen önmagukat megtagadni. Mert megígérték ugyan első felbozdulásukban, hogy az Úrnak adják az ő mezejüknek az árát. De amikor ott volt a kezükbe a pénz, amikor olyan vonzó volt, és olyan sok volt, és olyan jó volt birtokolni, akkor valószínű már összebeszéltek, ne annyit adjunk, amennyit mondtunk. Ne adjuk oda az egészet. Hát valamennyit mi is megtarthatunk. Vagy ott van a gazdag ifjúnak a története, aki inkább lemondott a mester követéséről is, csak hogy ne kelljen a javaiból a szegényeknek adni. nem tudta megtagadni magát. Az Istennek igéje azonban azért csodálatos számunkra, mert nem csak ilyen negatív példákat találunk, hanem vannak pozitív természetű példák is az önmegtagadásra. Például Ábrahám történetét olvashatjuk a Szentírásban, aki Lóttal együtt kivonult atyái földjéről, és végig vonult Kánaán területén, és Ábrahám volt az, akit Isten elhívott, Ábrahám volt az idős, a nagybácsi, aki mindenféle jogot élvezhetett volna Lóttal szemben, mégis amikor a pásztorok között probléma merült föl a legelő és a víz elosztása kérdésében, akkor odament Lóthoz, és azt mondta neki Ábrahám, nem jól van ez így, váljunk el egymástól, és te válasszál. Ábrahám kész volt a saját érdekeit a háttérbe szorítani, pedig neki lett volna joga a választáshoz, de a békességért, szeretetből azt mondta az unokaöcsének, hogy válasszál. Ha te jobbra mész, akkor én balra megyek. Ha te mondod azt, hogy te szeretnél balra menni, akkor inkább én jobbra megyek. Egy másik történetben Mózes példáját ismerhetjük meg. Mózes, aki még az üdvösségéről is kész volt lemondani, annyira kész volt önmagát megtagadni, csak hogy Izraelt megmenthesse az Isten ítéletétől. Mózes második könyve 32. fejezetében, a 32. versben olvashatjuk, amikor mondja az Úrnak, inkább az én nevemet töröld ki a te könyvedből, de nekik, a népnek kegyelmez meg. Ezek a példák azért lettek a Szentírásba feljegyezve, hogy gyakorlati leckét kapjunk abból, miképpen lehet Jézus Krisztust követni azon az úton, amelyen ő járt előttünk. Mert az önmegtagadás legcsodálatosabb példáját maga Jézus Krisztus állítja elénk. Az ő életéből ismerhetjük meg igazán az önmegtagadás mienségét. A világ mindenség teremtő Istene ott hagyta dicsőségét, és emberré lett, szolgai formát vett fel, és amikor hozzánk hasonló emberré lett, akkor önmagát megtagadta egészen a kereszt halálig. S mindezt nem azért tette, mert már unalmas volt számára az isteni dicsőség, és valami újdonság után vágyott, mint egyes földi uralkodók teszik ezt, főként fiatalok, hogy habzsolják az életet, és végül beleunnak, és végül már mindig valami újat szeretnének. Jézusnak nem voltak ilyen eltorzult vágyakozásai. Ő tele volt szeretettel. Jézus önmegtagadásból tette mindezt, hogy ott hagyta a mennyet. Jézus számára szenvedést jelentett a bűn világában élni, mégis vállalta, érettünk. A mindenható Úr kész volt a bűn világában szolga lenni. Készek vagyunk-e mi is Jézust követni? Készek vagyunk-e Jézus követésében a szolgálatra, a szolgai minősítésre, szolgai feladatok végzésére? Mert Jézus nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon másoknak. És ha mi Jézust akarjuk követni, akkor nekünk is ezt kell tennünk. És ahhoz, hogy Jézus szolgáljon, neki önmagát meg kellett tagadni, hiszen ő volt az Úr, de ő szolgálni akart. Jézus abban is csodálatos példaképünk, hogy ő soha nem kereste a saját akaratának érvényesítését, csak az Atya akaratára koncentrált. Észek vagyunk-e mi is lemondani a saját akaratunk érvényesítéséről, csak azért, hogy ezzel embereket menthessünk? Le tudjuk-e tenni életünket Isten kezébe, Jézushoz hasonlóan? Tudunk-e Istenben bízni akkor is, ha nem értjük, hogy mit tesz velünk? Jézus önmegtagadásának leghatalmasabb példája azonban a Golgota áldozata. Tudta, hogy mi vár rá, mégis vállalta. Azért tudta vállalni, mert az önmegtagadását a szeretet inspirálta. Jézus példája nyomán készek vagyunk-e szembenézni a nyomorúsággal és szenvedéssel csupán azért, hogy másokat megmenthessünk. Mindezt elénk állítja Jézus, amikor azt mondja, ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát. A Jézus követés másik feltétele, hogy vegye fel az ő keresztjét. A Jézus követő emberek számára a kereszt felvétele és a kereszt hordozása rendkívül fontos jelentőségű. Csak akkor lehetek Krisztus tanítványa, mondja Jézus az evangéliumokban, Lukács evangélium a 14. fejezetében, ha kész vagyok felvenni az ő keresztjét. Sokaknak téves elképzelésük van arról, hogy mi is az a kereszt, amit felvenni és hordozni kell. Vannak sokan, akik úgy gondolkodnak erről, hogy mindaz a nyomorúság és szenvedés, amit egy egész életen át el kell viselni. Mások úgy vélekednek, hogy az ő keresztjük egy-egy családtag, vagy a munkahelyi főnök kritikus természetének az elhordozása. Nagyon sokszor mondják az emberek, hogy milyen nagy keresztjük van, milyen nagy terhet kell nekik hordozni. Jézus azonban ezeket a dolgokat egyáltalán nem nevezi keresztnek. Keresztről csak a Jézus követéssel kapcsolatos élet vonatkozásában beszélhetünk. Jézus is csak azokat szólítja fel a kereszt felvételére, akik úgy döntöttek, hogy utána akarnak menni. Vagyis a kereszt felvétele az Jézus Krisztus golgotai áldozatához köt bennünket. A kereszt felvétele Jézus Krisztus vállalását jelenti életemben, az egész világgal szemben. Kereszt mindaz, ami Jézus Krisztus követése miatt ér bennünket. Csak ezek tartoznak a kereszthez. Jézus ezért fogalmaz így, hogy én érettem és az evangéliumért veszik föl a keresztet. A nyomorúság, a szenvedés, a betegség, az evilági gondok, egy-egy kritikus családtag, a munkahelyi főnök kritikus természete, és még sorolhatnánk ezeket az evilági dolgokat, ezek nem keresztek. Ezek a bűn világának a természetes velejárói. Ezeket nem önként veszem föl. Ha egy olyan munkahelyen dolgozok, ha tetszik, hanem el kell viselnem a munkafőnökömnek a kritikus természetét. Ha beleszülettem egy olyan családba, ahol az egyik tag rendkívül szeszélyes, ideges, hirtelen, rosszindulatú, el kell viselnem. Ezt nem önként vállalom. Jézus viszont azt mondja, hogy ha valaki én utánam akar jönni, az vegye fel az ő keresztjét. Itt tehát csak olyan keresztről van szó, olyan keresztnek a felvételéről, amit én döntök el, hogy felveszem, vagy nem veszem fel, vállalom, vagy nem vállalom. És ez a kereszt, ahogy az előbb is említettem, ez a Jézus Krisztus követése miatt ért gúny, megvetés, gyalázat, és minden egyéb, minden, ami az evangéliumért és Jézusért él bennünket. Ezért is fogalmaz Jézus ilyen precízen, hogy vegye fel az ő keresztjét, én érettem és az evangéliumért. A Biblia szerint sokan vannak olyanok is, akik szívesen követnék Jézust, ha nem kellene felvenni a keresztet. Pál azt mondja a Galácia beliekhez írott levélben, hogy a Krisztus keresztjéért ne üldöztessenek. Vagy a korintusi levélben szintén Pál mondja, ne érje gúny és megalázás őket. És még lehetne ezt a listát sorolni, hogy ki miért nem szeretné fölvenni azt a keresztet, ami Jézus miatt éri őt. Azonban Jézust nem lehet követni, enélkül a feltétel nélkül. Jézust csak akkor követhetem az alapigény gondolata szerint, ha kész vagyok felvenni az ő keresztjét, érette és az evangéliumért. A Jézus követésének keresztjét azonban nem csak hordoznunk kell, hanem ezen a kereszten meg is kell feszítetnünk. Pál mondja a Galácia beliekhez írott levélben, a 6. fejezet 14. versében, nekem pedig ne legyen másban dicsekedésem, hanem a mi Urunk Jézus Krisztus keresztjében, aki által nékem megfeszítetett a világ, és én is a világnak. Ezen a kereszten meg kell feszítetnünk. Nem csak hordoznunk kell, hanem megfeszítetnünk. A megfeszítetés alatt Pál azt érti, hogy ezen a kereszten meg kell halnunk. Mert a megfeszítés az a halált jelenti egy ember számára. Ezen a kereszten azonban nem a hús-vér testet kell megfeszítenünk. Nem meghalnom kell ezen a kereszten, fizikai értelemben, hanem a régi, megromlott természetem, a bűnös indulataim, kívánságaimat kell megfeszítenem. Szintén Pál mondja el, ugyanebben a levélben, a Galácia beliekhez írott levélben, az 5. fejezet 24. versében, akik pedig Krisztuséi, a testet megfeszítették indulataival és kívánságaival együtt. És a megfeszítés, a meghalás azt jelenti, hogy ha én az indulataimat, kívánságaimat, a régi megromlott természetemet feszítettem meg ezen a kereszten, ez azt jelenti, ezután érzéketlen a világ számára. Mert egy halott emberhez, ha oda megyek és elkezdem simogatni, vagy elkezdem rázni őt, az már teljesen érzéketlen, teljesen mindegy, hogy szépen beszélek hozzá, hogy durván beszélek, hogy gúnyolom, ő már ezt nem érzékeli. És Pál ezt akarja kifejezni, hogy én megfeszítettem a világ számára, meghaltam a világ számára, érzéketlen vagyok a világ számára. És ez tudatosuljon bennem a Krisztus követés nyomán. Napjainkban nagyon divatos szó az alternatív lehetőségeknek a biztosítása. Jézus is minden ember elé tulajdonképpen ebben az igében alternatívát állít, vagyis különböző lehetőségeket. Jézus ugyanis maximálisan tiszteletben tartja az ember szabad akaratú döntését. Mindkét választásnak vannak előnyei és vannak hátrányai. A 35. versben azt mondja Jézus, mert valaki meg akarja tartani az ő életét, elveszíti azt, valaki pedig elveszti az ő életét, én érettem és az evangéliumért, az megtalálja azt. Egy gondolkodó ember olyan esetben, amikor különböző lehetőségeket állítanak elé, akkor elkezd gondolkozni és mérlegelni, végig gondolja az esetőségeket, a lehetőségeket, és most Jézus is ezt teszi, hogy elénk állítja, hogy gondolkozzunk, mérlegeljünk és döntsünk. Sőt, Jézus még tovább megy. A 36. versben már Jézus egy kicsit velünk gondolkodik. Már velünk együtt mérlegeli végig, mintha helyettünk akarná végig gondolni, segíteni akar, hogy jót válasszunk. Mérlegeli a két lehetőség esetét. Így olvasom a 36. versben, ahogy Jézus gondolkodik velünk és helyettünk, mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri, lelkében pedig kárt vall. A nagy kérdés Jézus szerint az, mit adhat a világ? Összemérhető-e a két ígéret és a két jutalom? Összemérhető-e az, hogy az egyik oldalon az önzés, az önmagának élés, a másik oldalon az önmegtagadás és a másokért élés, az egyik oldalon a 60-70 esztendő nyomorúsággal és azután vége, a másik oldalon az örök élet. Jézus ennek a két lehetőségnek a tempontjait állítja elénk, és segíteni akar abban, hogy lássuk az igazi értéket. Azt mondja Jézus, mit adhat az ember váltságul az ő lelkéért? Vagy mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, de lelkében kárt vall? Fel kell tegyük azt a kérdést is, vajon a Jézus szerinti önmegtagadás veszteséget jelent a hívő ember számára? Ha Krisztus a szívünkben él, akkor Jézus követése és a vele kapcsolatos kereszt nem jelent lemondást vagy veszteséget. A hívő ember nem úgy éli meg a világról való lemondást és a világtól való elszakadást, hogy jaj, hát igen, hát erről is le kellett mondanom, ezt is el kellett hagynom. És fáj a szívem ugyan, de hát hívő emberként nem csinálhatom és nem élhetek vele. A hívő ember nem szenvedve hagyja ott a világ dolgait, hanem úgy tekinti, hogy megszabadultam tőle, végre szabad vagyok, végre más életet élhetek. Az újjászületett embernek ugyanis megváltozik az értékrendje. A megtérés a gondolkodásmódnak a megváltozását jelenti. Az újjászületett ember nem is tudna már az előzőek szerint élni. Az újjászületett ember abban az életben boldog, amelyet Krisztus mutat elé, amely a Krisztus követésnek az útja és élete. Péter apostol egy alkalommal, amikor a gazdag ifjú esete ott lejátszódik előttük a Jézussal való párbeszédben, és amikor a gazdag ifjú megszomorodva elmegy, akkor Péter odafordul Jézushoz, és azt mondja neki, hát ez nagyon szomorú, ami ezzel a gazdag ifjúval történt. Nem kész követni téged. És azt mondja Jézusnak, hogy Uram, mi viszont mindent elhagytunk éretted. Mink lesz hát akkor nékünk? Máté evangéliuma 19. fejezetében olvashatjuk ezt a történetet. A 19. fejezet 27. versétől hadd olvassam. Akkor felelvén Péter mondanéki, ímé mi elhagytunk mindent, és követtünk téged. Mink lesz hát minékünk? Jézus pedig mondta nekik, bizony mondom néktek, hogy ti, akik követtetek engem az újjászületéskor, amikor az embernek fia beül az ő dicsőségének királyi székébe, ti is beültök majd 12 királyi székbe, és ítélitek az Izrael 12 nemzetségét. Péter elmondhatta Jézusnak azt, hogy Uram, mi mindent elhagytunk éretted. Az alapigényben azt olvastuk Jézus szavaiból, hogy ha valaki én utánam akar jönni, az tagadja meg magát, és úgy kövessen engem. Péter azt mondja, hogy Uram, mi ezt megtettük. Mi mindent ott hagytunk, teljesen megtagadtuk magunkat. Egy nagy kérdést állít elénk Péternek ez a gondolata. Vajon mi is elmondhatnánk ezt Jézusnak, amit Péter, hogy Uram, mi mindent elhagytunk éretted és az evangéliumért. Jézus egy csodálatos ígéretet ad Péternek. Azt mondja Péternek, ti, akik követtetek engem az újjászületéskor. Amikor az embernek fia beül az ő dicsőségének királyi székébe, ti is beültök majd 12 királyi székbe, és ítélitek az Izrael 12 nemzetségét. Jézusnak ez a válasza elsődlegesen Péterhez szól. Másodszorban a 12 tanítványhoz szól. Harmadsorban azonban minden újjászületett embernek szól, hiszen azt mondja, hogy ti, akik az újjászületésben követtetek engem. Vagyis mindazok, akik készek Jézust úgy követni, hogy Jézus példája alapján megtagadják magukat és felveszik keresztjüket, azok számára Jézus ezt az ígéretet adja. Beültök egy-egy királyi székben. A Jelenések könyve 20. fejezetében olvashatunk arról, a megváltottak Jézussal együtt uralkodnak, királyi székekben ülnek, és ítéletet tartanak. Ez az, amit megígér Jézus ebben az ikében. Akik Krisztusért és az ő evangéliumáért készek lemondani egyéni érdekeikről, előnyös lehetőségeikről, egyedül ők lehetnek az örök élet részesei. Még egyszer visszatekintve alapigény gondolatára, azt mondja tehát Jézus, ha valaki én utánam akar jönni, az tagadja meg magát, vegye fel az ő keresztjét, és úgy kövessen engem. Mert ha valaki meg akarja tartani az ő életét, elveszíti azt. Ha valaki elveszíti az ő életét, én érettem és az evangéliumért, az megtalálja azt. Elveszíteni itt veszítjük el a földön, megtalálni pedig az örök életben találhatjuk meg. És adja a Jóisten, hogy mi követni tudjuk Jézust. Követni azon az úton, amelyen ő megy előttünk, követni az ő életpéldájában, követni őt úgy, hogy dicsőségről dicsőségre mind közelebb kerülni hozzá, és követni őt úgy, hogy készek legyünk önmagunkat megtagadva, az ő keresztjét felvenni. Mindazt felvenni, ami Jézusért és az evangéliumért ér bennünket. Az Isten segítsen arra, hogy ilyen követői, ilyen tanítványai, ilyen barátai lehessünk Jézusnak.

15. Zsoltár. Dávid Zsoltára. Uram, kicsoda tartózkodhatik sátorodban, kicsoda lakozhatik szent hegyeden? Aki tökéletességben jár, igazságot cselekszik, és igazat szól az ő szívében. Nem rágalmaz nyelvével, nem tesz rosszat fele barátjának, és nem szerez gyalázatot rokonainak. A megbélyegzett útálatos az ő szemeiben, de az urat félőket tiszteli, aki kárára esküszik, és meg nem változtatja. Pénzét nem adja uzsorára, és nem veszel ajándékot az ártatlan ellen. Aki ezeket cselekszi, nem rendül meg soha.

Ötödik Zsoltár. Az éneklőmesternek a Nehilótra, Dávid Zsoltára. Uram, figyelmes szavaimra, értsd meg az én sóhajtásomat, ügyelj az én kiáltásom szavára, én királyom és én Istenem, mert én hozzád imádkozom. Uram, jó reggel hallgasd meg az én szómat, jó reggel készülök hozzád és vigyázok, mert nem olyan Isten vagy te, aki hamisságban gyönyörködnél, nem lakhatik te nálad gonosz. Nem állhatnak meg szemeid előtt a kevélyek, gyűlölsz te minden bűncselekedőt. Elveszted, akik hazugságot szólnak, a vérszopó és álnok embert utálja az Úr. Én pedig a te kegyelmed sokaságából házadba mehetek, leborulok szent templomodban, a te félelmedben. Uram, vezess engem a te igazságodban, az én ellenségeim miatt, egyengesd előttem a te utadat, mert nincsen az ő szájukban egyenesség, belsejük csupa romlottság, nyitott sír az ő torkuk, nyelvükkel hízelkednek. Kárhoztasd őket, ó Isten, essenek el saját tanácsaik által, taszítsd el őket vétkeik sokasága miatt, mert fellázadtak ellened. És majd örülnek mindnyájan, akik bíznak benned, mindörökké vigadjanak, és te megoltalmazod őket, és örvendeznek te benned, akik szeretik a te nevedet. Mert te, Uram, megáldod az igazat, körülveszed a te jóvoltoddal, mint egy pajzsal.

91. Zsoltár. Aki a felségesnek rejtekében lakozik, a mindenhatónak árnyékában nyugszik az. Azt mondom az Úrnak, én oltalmam, váram, Istenem, ő benne bízom. Mert ő szabadít meg téged a madarásznak tőréből, a veszedelmes dögvésztől. Tollaival fedez be téged, és szárnyai alatt lészen oltalmad, pajzs és páncél az ő hűsége. Nem félhetsz az éjszakai ijesztéstől, a repülő nyíltól nappal, a dögvésztől, amely a homályban jár, a döghaláltól, amely délben pusztít. Elesnek mellőled ezeren, és jobb kezed felől tízezeren, és hozzád nem is közelít. Bizony, szemeiddel nézed, és meglátod a gonoszoknak megbüntetését. Mert azt mondtad te, az Úr az én oltalmam, a felségest választottad a te hajlékoddá. Nem illett téged a veszedelem, és csapás nem közelget a sátorodhoz. Mert az ő angyalainak parancsolt felőled, hogy őrizzenek téged minden utadban. Kézen hordoznak téged, hogy meg ne üssed lábadat a kőbe. Oroszlánon és áspiskígyón jársz, megtaposod az oroszlán kölyköt és a sárkányt. Mivel, hogy ragaszkodik hozzám, megszabadítom őt, felmagasztalom őt, mert ismeri az én nevemet. Segítségül hív engem, ezért meghallgatom őt, vele vagyok háborúságában, megmentem és megdicsőítem őt. Hosszú élettel elégítem meg őt, és megmutatom néki az én szabadítom.

19. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Dávid Zsoltára. Az egek beszélik Isten dicsőségét, és kezeinek munkáját hirdeti az égboltozat. Nap napnak mond beszédet, éj éjnek ad jelentést. Nem olyan szó, sem olyan beszéd, amelynek hangja nem hallható. Szózatuk kihat az egész földre, és a világ végére az ő mondásuk. A napnak csinált bennük sátort. Olyan ez, mint egy vőlegény, aki az ő ágyas házából jő ki, örvend, mint egy hős, hogy futhatja a pályát. Kijövetele az ég egyik szélétől, és forgása a másik széléig, és nincs semmi, ami elrejtőzhetnék hevétől. Az Úrnak törvénye tökéletes, megeleveníti a lelket, az Úrnak bizonyságtétele biztos, bölcsé teszi az együgyűt. Az Úrnak rendelései helyesek, megvidámítják a szívet. Az Úrnak parancsolata világos, megvilágosítja a szemeket. Az Úrnak félelme tiszta, megáll mindörökké. Az Úrnak ítéletei változhatatlanok, és mindenestől fogva igazságosak. Kívánatosabbak az aranynál, még a sok színaranynál is, és édesebbek a méznél, még a színméznél is. Szolgádat is intik azok, aki megtartja azokat, nagy jutalma van. Kiveheti észre a tévedéseket? Titkos bűnöktől tisztíts meg engemet. Tarts távol a te szolgádat a szándékosoktól, ne uralkodjanak rajtam. Akkor ártatlan leszek, és tiszta leszek sok vétektől. Legyenek kedvedre valók szájam mondásai, és az én szívem gondolatai előtted legyenek, ó Uram, kősziklám, és...

Zsoltárok könyve 67. fejezet, második vers. Könyörüljön rajtunk az Isten, és áldjon meg minket, ragyogtassa ránk az arcát.

Rengetegszer hallottuk már, hogy a kettes típusú cukorbetegség világszerte tapasztalható növekedésének egyik fő oka a cukor fogyasztása. Azonban egy amerikai egyetem kutatóinak új bizonyítékai, amit német kollégáikkal együtt tártak fel, árnyalják ezt a képet. Kiderítették ugyanis, hogy nem minden cukorforrás hordozza ugyanazt a kockázatot. Kedves hallgatóink, többet mindenről és egyéb hasznos tudnivalóról mai műsorunk második felében fogunk megosztani önökkel is az érdekes híreknek szánt 10 percben. Adásunk első részében azonban az egészségügyi rovat keretében Gardalics János életmód tanácsadó a tiszta víz rendszeres használatának fontos szerepéről szóló előadásából fog bemutatni egy újabb részletet. Köszöntöm Önöket, Fejér Levente vagyok, és meghívom, ha tehetik, töltsék velünk a következő fél órát. Jó rádiózást kívánok!

Miből áll a testünk? Fehérjékből, zsírból. A fehérje az 15%, a zsír az körülbelül, ez mind körülbelüli arány, tehát lehet mondani azt, hogy 14 vagy 16. Szénhidrátból körülbelül 1%, és hozzávetőlegesen a víz 60-70%-a az emberi szervezetnek, de itt is megint csak nagy különbség van a csecsemőnek a szervezetéről, a középkorúaknak a szervezetéről, és az időseké. A csecsemőknél 70-80%, ahogy korosodunk, úgy mindig kevesebb és kevesebb vizet fogyasztunk, és elkezd csökkenni, majd időskorban valósággal megaszalódunk. Tehát gyakorlatilag lemegy 50%-ra is a víztartalom. Ez gyakorlatilag azt is eredményezi, hogy idősebb korban sokkal több méreganyag halmozódik föl, tehát a vízfogyasztásnak különlegesen, a vízfogyasztás különösen fontos minden korban, azért, hogy majd az idősebb korban sem halmozódjon föl maga a különböző szennyező anyagok. Egy érdekesség, hogy a Földnek 60-70%-a víz. És érdekes, hogy az emberi testnek is 60-70%-a víz. Ez csak egy érdekességként említek meg. Azt azért még megemlíteném, hogy a különböző szervezetünkben, tehát ez majd lesz, majd nem is megyek előre, különböző mennyiségű vizet tartalmaznak a szervünk. Vérkeringésünknek is feltétlenül a vízre van szüksége, hallásunknak, látásunknak, emésztési funkcióknak, nyártermelés, bélmozgás, tehát bárminek. Mint ahogy említettem, nem tudnánk sem nyelni, sem pislogni, az agysejtjeink nem dolgoznának. Azt is elmondhatom, hogy egy nagyon szép idézet, és ezt talán érdemes is felolvasni, a születés útja a szem, a csarnok vize, könycsepp, sírás, lehellet, izzadás, testünk legfontosabb vegyülete. Tisztálkodásra, gyógyításra való a legüdítőbb ital. Fürödhetünk, úszhatunk, hajózhatunk, lebeghetünk, evezhetünk benne, korcsolyázhatunk, síelhetünk, szánkozhatunk rajta, hóembert gyúrhatunk belőle, hűsít, frissít, de ha kell, termánként melegít. Ablakunkon jégvirág, előtte hóesés, mikroszkopban kristályos vázú hópehely. De még rengeteg dolgot lehetne mondani a vízről. Tehát nyugodtan mondhatom, hogy a víznek egy olyan szerepe van, aminek egy újabb, polcot kell az életünkbe rakni, egy újabb minősítést érdemes adni a víznek. A szeretünkbe a víz útja egészen különleges. A vérnek kb. 99,5% a víz. A száraz anyag része egy 5-6% és különféle savakat, különféle száraz anyagokat tartalmaz, de javarészt a víznek és a vérnek az állapota függ attól, hogy mennyi vizet iszunk. Azért is nagyon fontos, mert gondolom, hogy önök is tapasztalták már, hogyha az embernek valami problémája van, valami betegsége van, mit csinál, elmegy orvoshoz. És az orvos hogy tud vizsgálni? Igazából a legegyszerűbb vizsgálati forma a vérvétel. És a vér nagyon sok mindent megmutat. És a vérben benne van pontosan az, hogy mi mennyit tartalmaz. Ha megfelelő mennyiségű vizet fogyasztunk, a vérünk is sokkal jobb állapotban van, mint egyébként, ha kevés vizet fogyasztunk. Milyen vizet fogyasztunk, és mennyi vizet fogyasztunk? Na most ez egy érdekes dolog, hogy milyen vizet. A szív egy nap 8-9000 liter vért enged át magán. Ebből 2500 liter vért a vesén is átenged. Tehát gyakorlatilag a szervezetünkben általában 5-5,5 liter vér található, tehát minden 4-500-szor szűri át az egész vérünk mennyiségét a vese egy nap. Tehát rendkívül fontos, hogy milyen az állapota a vérünknek. Nem is megyek mindenbe végig, de azért azt el szeretném mondani, hogy mint ahogy az előbb is a kérdésként fölmerült, hogy mennyit, mikor és hogyan fogyasszunk, meg hogy milyen vizet fogyasszunk. Na most ebben rendkívül módon eltérnek a vélemények, de én azt tapasztaltam az elmúlt 20 évben, hogy a vélemények mindig attól függően formálódnak, hogy ki mivel foglalkozik. Ha víztisztítóval, akkor azt fogja mondani, hogy az a legjobb víz. Ha ásványvízzel, akkor azt fogja mondani, hogy az a legjobb víz. És mindenki azt fogja mondani, amit ő éppen forgalmaz. Tehát emiatt nagyon érdekes dolog, hogy a víz egy mostoha gyerek valójában. Általában nem sokat szeretnek foglalkozni vele, mert hát nem egy nem egy jó üzleti lehetőség.
De valójában a nyolc alapelvnek egy nagyon fontos része maga a víz, és ezért is említem meg azt, hogy milyen vizet igyunk, mert ahogy említettem, a legjobb víz az, hogyha az ember desztillált vizet iszik. De hát desztillált vizet nem fogunk inni, nem fogunk megvásárolni desztillált vizet. Ebből a szempontból mondtam, hogy a legjobb az, hogyha valójában esővizet, tehát lágy vizet fogyasztunk. A lágy víznek a lényege, hogy a lágy az általában lugos is. Biztos tudják önök is, hogy az esővíz az lugos, valamikor a nagyanyáink azzal mostak. És azért tudtak vele mosni, mert lugos. Valójában az emberi szervezet az alapvetően lugos. Lugosak vagyunk, ugyanis a magzatvíz az 8,5-ös pH-jó, az anyatej szintén 8,5-ös pH-jó. Ez azt jelenti, hogy amikor az embernek kezdődik az élete, akkor egy nagyon komoly lugos állapotban van. És miután megszűnik az anyatej fogyasztása, attól kezdve elkezdünk savasodni. És ez a savasodási spirálnak a folyamata. Nem tudom, hogy önöknek mi a véleménye erről, hogy milyen vizet érdemes fogyasztani. Csapvizet, kútvizet, ásványvizet, tisztított vizet, milyen tisztított vizet. Igazából a csapvíz az valójában egy fertőtlenített, tehát klórral fertőtlenített víz. Azt nyugodtan mondhatom azt, hogy a klór, mindannyian tudják, hogy vegyületet képez különböző anyagokkal, és rákkeltő anyagok képződnek. Tehát a klór az nem feltétlenül jó az emberi szervezetnek, de tisztítani mégiscsak kell, tehát valójában szükséges valamit elfogyasztunk, ha nincs más. Ezért ön, amit említett, a forrásvíz talán az egyik legjobb. Mert az felszínűleg számít, de még nincsen elszennyeződve. Tehát talán az egyik legjobb. De igazából a tisztított vizet azt azért is merem ajánlani mindenkinek. Nem tudom, hogy kinek van otthon víztisztítója. Ezt csak azért kérdeztem meg, mert érdemes azért végig gondolni, hogy az ember hogyan és milyen vizet fogyaszt, és hogy mennyit. Na most a mennyi kérdésre tudnának-e önök egy hozzávetőlegesen olyan választ adni, hogy mennyit érdemes naponta elfogyasztani. Aki nehezebb, annak többet. Testsúlykilogramonként érdemes elfogyasztani, és valójában szokták mondani, hogy 2-2,5 liter. De nem mindenki egyforma súlyú, egyforma magasságú. Tehát testkilogramonként kell az embernek a víznek a mennyiségét megállapítani, nem azt, hogy én nekem ennyit kell inni, a másiknak amennyit, mindenkinek külön-külön kell ezt megállapítani.

Egy új felmérés arra az eredményre jutott, hogy a fiatalok közel fele inkább egy olyan világban élne, ahol nincs internet. Kedves hallgatóink, a következő 10 percben többek között a felmérés részleteit is meg szeretnénk osztani önökkel. Rengetegszer hallottuk már, hogy a kettes típusú cukorbetegség világszerte tapasztalható növekedésének egyik fő oka a cukor fogyasztása. Azonban a Utahi Brigham Young Egyetem kutatóinak új bizonyítékai, amit német kollégáikkal együtt tártak fel, árnyalják ezt a képet. Kiderítették ugyanis, hogy nem minden cukorforrás hordozza ugyanazt a kockázatot. A kutatók egy átfogó metaanalízisben 29 nagyméretű kohorszvizsgálat adatait gyűjtötték össze Európa, Észak- és Dél-Amerika, Ázsia és Ausztrália területéről. Összesen több mint 800 ezer ember étkezési szokásait vizsgálták, és nyomon követték, hogy kinél alakult ki később kettes típusú cukorbetegség. Meglepő volt, amit találtak. Az italokon, például üdítő italokon és akár a gyümölcsleveken keresztül fogyasztott cukor következetesen összefüggésben állt a kettes típusú cukorbetegség kialakulásának magasabb kockázatával. Eközben más cukorforrásoknál nem mutatkozott ilyen összefüggés, sőt egyes esetekben még alacsonyabb kockázatot tapasztaltak. Ami kissé ijesztő, már napi egy pohár cukros ital is növelte a kettes típusú cukorbetegség kialakulásának esélyeit, és a gyümölcslésen volt sokkal jobb. Minden 225 grammos adag 5%-kal növelte a kockázatot. Ráadásul a tanulmány szerint a cukros italoknál nincs biztonságos küszöbérték, a kockázat már az első korttól kezdve növekszik. Minden további ugyanaznap fogyasztott 350 grammos adag cukros ital pedig 25%-kal növelte a kettes típusú cukorbetegség relatív kockázatát. Egyébként nem véletlenül szerepel a relatív jelző a kockázat előtt. Ha ugyanis egy átlagember kettes típusú cukorbetegség kialakulásának alapkockázata körülbelül 10%, akkor napi 4 üdítőital ezt nagyjából 20%-ra, nem pedig 100%-ra emelheti. Amikor a résztvevők napi 20 g nagyjából 5 teáskanálnyi cukrot fogyasztottak szilárd ételek részeként, a cukorbetegség kockázata valójában kismértékben körülbelül 4%-kal csökkent. Ugyanez volt igaz a szaharózra is, amely számos pékáruban megtalálható. Az, hogy a cukros ital fogyasztása miért problémásabb, mint a szilárd cukoré, az eltérő anyagcsere hatásokra vezethető vissza. A cukorral édesített italok és gyümölcslevek izolált cukrokat tartalmaznak, amelyek nagyobb glikémiás hatást váltanak ki, túlterhelik és megzavarják a máj anyagcseréjét, növelve a májzsírt és az inzulin rezisztenciát. Viszont a tápanyagban gazdag élelmiszerekben, például a teljes kiörlésű gyümölcsökben, tejtermékekben vagy gabonákban elfogyasztott vagy azokhoz hozzáadott cukrok nem okoznak anyagcsere túlterhelést a májban. Ezek a beágyazott cukrok lassabb vércukorszint választ váltanak ki a kísérő rostok, zsírok, fehérjék és más hasznos tápanyagok miatt. A mostani eredményekből is leszűrhető, hogy ahelyett, hogy általános korlátozásokat tűznének ki minden cukorra, a jövőbeli egészségügyi ajánlásoknak a folyékony cukorra kellene összpontosítaniuk. Ez nem jelenti azt, hogy az élelmiszerekben levő hozzáadott cukrok nem jelentenének bizonyos egészségügyi kockázatot. Azonban rávilágít egy árnyaltabb szemléletmód szükségességére, amely különbséget tesz egy üdítőital és egy tálnyi, egy kanál barna cukorral édesített zappehely között,
tájékoztat a hvg.hu portál. A húslevest generációk óta a másnaposság és a megfázás bevált gyógymódjaként emlegetik. Így joggal merülhet fel bennünk a kérdés, van-e valódi tudományos bizonyíték arra, hogy egy jó forró leves segít a légúti fertőzésekből való felépülésben. A Science Alert megvizsgálta a leves akut légúti fertőzések, például a nátha, az influenza és a COVID-19 kezelésében betöltött szerepét. A több mint 10 000 rendelkezésre álló adat közül a kutatók 4 tökéletesen releváns 342 résztvevővel végzett tanulmányt azonosítottak. Ezekben különféle leveseket teszteltek, beleértve a hagyományos csirkehúslevest, az árpalevest és a gyógynövényes zöldségkeverékeket. A bizonyítékok pedig elég ígéretesek voltak. Az egyik tanulmány szerint azok az emberek, akik levest ettek, képesek voltak akár 2,5 nappal gyorsabban regenerálódni, mint azok, akik más módszerrel próbálkoztak. Az olyan tünetek, mint az ordugulás, a torokfájás és a fáradtság rendre enyhébbnek bizonyultak, egyes résztvevőknél pedig a gyulladással kapcsolatos markerek szintje is csökkent. Az IL-6 és a TNF-alfa két gyulladást kiváltó fehérje szintjének csökkenése arra utal, hogy a leves segíthet csillapítani a túlzott immunválaszt, így enyhítve a tüneteket és megkönnyítve a felépülést. A tanulmányok azonban azt nem vizsgálták, hogy a leves fogyasztás hogyan befolyásolja az akut légúti fertőzések következtében kivett szabadnapok számát, vagy hogy kisebb valószínűséggel kerültek-e kórházba. A kutatók szerint nem meglepő az eredmény, ugyanis az olyan összetevők, mint a fokhagyma, a hagyma, a gyömbér, vagy úgy általában a zöldségek gyulladás csökkentő, antimikrobiális és immunerősítő tulajdonságokkal bírnak. A meleg emellett segíthet a válladék fellazításában, a torokfájás enyhítésében, és az általános közérzet javításában is betegség esetén, adja hírül a 24.hu portál. Egy új felmérés arra az eredményre jutott, hogy a fiatalok közel fele inkább egy olyan világban élne, ahol nincs internet. A Brit Szabványügyi Intézet által végzett tanulmány 1293 fiatalt kérdezett meg az internetezési szokásukról. Az eredmény jól tükrözi azt, amit a tudósok is évek óta mondogatnak, a megkérdezett 16 és 21 év közötti fiatalok közel 70%-a rosszabbul érzi magát a közösségi médiában töltött idő után. Fele 50% támogatná a digitális kijárási tilalmat, amely korlátozná a hozzáférésüket bizonyos alkalmazásokhoz és webhelyekhez este 10 óra után, míg 46%-uk azt mondta, hogy inkább élne egy internet nélküli világban. A válaszadók negyede naponta 4 vagy több órát tölt a közösségi oldalakon, míg a megkérdezettek 42%-a vallotta be, hogy hazudott már szüleinek arról, hogy mit csinál online. A megkérdezettek 42%-a hazudott már a koráról az interneten, 40%-uk ismerte be, hogy van rejtett profilja, 27%-uk pedig adta már ki magát valaki másnak. Szintén 27%-uk vallotta be, hogy osztotta már meg tartózkodási helyét idegenekkel. A kutatást azután végezték, hogy Peter Kyle, brit technológiai miniszter közölte, a kormány fontolgatja annak lehetőségét, hogy bizonyos alkalmazások, például a TikTok vagy az Instagram számára kötelező lenne este 10 óra után kikapcsolni a fiatalok számára.
A szakemberek szerint bár a digitális kijárási tilalom hasznos lehet, önmagában nem oldaná meg azt a problémát, hogy a gyerekek káros tartalmaknak legyenek kitéve. Ehhez más intézkedéseket is be kellene vezetni. Kedves hallgatóink, érdekes 10 percünk és egyben mai műsorunk végéhez értünk. Köszönöm, hogy az elmúlt fél órát velünk töltötték, továbbra is minden jót kívánok, a holnapi viszont hallásra.

fának a gyümölcséből, mely a kertnek közepette van, azt mondá Isten, abból ne egyetek, azt meg se illessétek, hogy meg ne haljatok. És mondta a kígyó az asszonynak, bizony nem haltok meg, hanem tudja az Isten, hogy amely napon eéndetek abból, megnyilatkoznak a ti szemeitek, és olyanok lesztek, mint az Isten, jónak és gonosznak tudói. Sátán azt állította, hogy olyanok lesznek, mint Isten. Bölcsebbek, mint addig voltak, és alkalmasak a lét magasabb szintjére. Éva engedett a kísértésnek, és befolyására Ádám is vétkezett. Mindketten elfogadták, amit a kígyó mondott. Elhitték, hogy Isten másképpen érti azt, amit mondott, kételkedtek teremtőjükben. Azt gondolták, hogy korlátozza szabadságukat, hogy törvényének áthágásával nagy bölcsességhez és dicsőséghez juthatnak. Amely napon eéndel arról, bizony meghalsz, mondta Isten. És mit tapasztalt Ádám, miután bűnbe esett? Azt, amit Sátán elhitetett vele? Élete dicsőbb lett? Akkor a törvényszegésből valóban nagy áldás szakadt, és Sátán az emberiség jótevőjének bizonyult. Ádám azonban nem ezt tapasztalta. Isten azt mondta, hogy a bűn büntetéseként az ember visszatér a földbe, ahonnan vétetett. Por vagy te, s ismét porrá leszesz. Sátán szavai, hogy megnyilatkoznak a ti szemeitek, csak egy vonatkozásban bizonyultak igaznak. Az engedetlen Ádám és Éva szemeit Isten megnyitotta, hogy felismerjék oktalanságukat. Most már ismerték a bűnt, és megízlelték a törvényszegés keserű gyümölcsét. Az éden közepén volt az élet fája, amely életadó gyümölcsöt termett. Az engedelmes Ádám előtt mindig nyitva állt volna az út ehhez a fához, és Ádám örökké élt volna. De amikor vétkezett, halandó lett, és Isten elzárta az élet fájától. Isten ítélete, por vagy te, s ismét porrá leszesz, az élet teljes megsemmisülését jelenti. A halhatatlanságot, amit Isten az engedelmesség feltételével ígért, a törvényszegő ember eljátszotta. Ádám nem örökíthette át utódaira azt, ami neki sem volt. Az elbukott ember számára semmi remény nem lett volna, ha Isten fia odaáldozásával nem tette volna elérhetővé a halhatatlanságot. Míg a halál minden emberre elhatott, mivel hogy mindenek vétkeztek, Krisztus világosságra hozta az életet és halhatatlanságot az evangélium által. Az ember egyedül Krisztus által lehet halhatatlan. Jézus azt mondta, aki hisz a fiúban, örök, élete van. Aki pedig nem enged a fiúnak, nem lát életet. Mindenki részesülhet ebben a felbecsülhetetlen áldásban, ha teljesíti a feltételeket. Mindazok, akik a jó cselekedetekben való álhatatossággal dicsőséget, tisztességet és halhatatlanságot keresnek, elnyerik az örök életet. Csak a nagy csaló ígérte Ádámnak, hogy az engedetlenség nyomán élet fakad. A kígyó kijelentése, amit Évának az Édenben tett, bizony nem haltok meg, ez volt az első prédikáció a lélek halhatatlanságáról. Ezt a kijelentést, amely kizárólag Sátán tekintélyén alapszik, visszhangozzák a keresztény világ szószékeiről, és az emberiség többsége épp oly szívesen fogadja, mint annak idején ősszüleink. Isten ítéletét, amely lélek vétkezik, annak meg kell halnia, így magyarázzák, amely lélek vétkezik, nem fog meghalni, hanem örökké él.

Lehetetlen nem csodálkoznunk azon a furcsa elvakultságon, amely az embert hiszékenyé teszi Sátán szavai iránt, és hitetlenné Isten szavaival szemben. Ha az ember a bűneset után hozzáférhetett volna az élet fájához, akkor örökké élt volna, és ezzel a bűnt halhatatlanná tette volna. De villogó pallosú kérubok őrizték az élet fájának útját, és Ádám családjának egyetlen tagja sem juthatott el az élet fájához, és nem ehetett az életadó gyümölcséből. Ezért nincs egyetlen halhatatlan bűnös sem. A bukás után Sátán megparancsolta angyalainak, hogy különös igyekezettel terjesszék el az ember természetes halhatatlanságának tanát. E tévedés elfogadóival hitessék el, hogy a bűnös örökké fog élni és szenvedni. A sötétség fejedelme most eszközei útján bosszúálló zsarnoknak tünteti fel Istent, aki a pokolba taszítja mindazokat, akikkel nincs megelégedve, és örökké érezteti velük haragját. És míg a bűnösök kimondhatatlanul szenvednek és gyötrődnek az örök lángokban, teremtőjük megelégedéssel tekint le rájuk. Sátán tehát saját tulajdonságaival ruházza fel az emberiség teremtőjét és jótevőjét. A kegyetlenség sátáni tulajdonság, Isten a szeretet. És mindaz, amit ő teremtett, tiszta, szent és szép volt, amíg az első nagy lázadó meg nem hónosította a bűnt. Sátán az az ellenség, aki az embert bűnre kísérti, és azután, ha teheti, elpusztítja. Ha pedig már biztosabban, hogy az áldozat az övé, újjong a pusztulás miatt, amit ő okozott. Ha tehetné, az egész emberiséget hálójába fogná. Ha Isten nem lépett volna közbe, Ádám egyetlen fia, egyetlen leánya sem menekülne meg. Sátán ma is úgy próbálja legyőzni az embert, mint annak idején ősszüleinket. A teremtő iránti bizalom megrendítésével, azzal, hogy kétejt kelt benne Isten bölcs kormányzásával és törvényei igazságosságával szemben. Sátán és megbízottai, hogy igazolják saját rossz indulatukat és lázadásukat, Istent még önmaguknál is rosszabbnak tüntetik fel. A nagy csaló, a benne rejlő iszonyú kegyetlenséget mennyei atyánkra próbálja áthárítani. Azt a látszatot akarja kelteni, hogy nagy igazságtalanság történt vele, amikor Isten azért űzte ki a mennyből, mert nem akart meghódolni egy ilyen igazságtalan uralkodó előtt. Elhírezteli a világnak, hogy micsoda szabadságot élvezhetnének az ő elnéző uralma alatt, ellentétben azzal a szolgassággal, amelyet Jahve szigorú törvényei kényszerítenek rájuk. Így téríti le az embereket az Isten iránti engedelmesség útjáról. Mennyire ellentétben áll a szeretettel, az irgalommal, sőt az igazság érzetünkkel is ez a tanítás, hogy a gonosz halottak az örökké égő pokol kénköves tüzében kínlódnak, hogy egy rövid földi élet bűneiért addig kell gyötrödniük, ameddig Isten létezik. Ezt a dogmát mégis világszerte tanítják, és most is helye van sok keresztény hitvallásban. Egy nagy tudású teológia doktor ezt mondta: a pokol gyötrelmének látványa mindig külön örömet fog jelenteni a szenteknek. Amikor látják mások hozzájuk hasonló természettel és körülmények között született lények gyötrelmét és a saját dicső állapotukat, tudatosul bennük, hogy milyen boldogok. Egy másik pedig így szólt: míg a harag edényei az elkárhoztató rendelkezés végrehajtását örökre szenvedik, kínlódásuk füstje örökre felszáll az irgalom edényeinek szeme láttára, akik ahelyett, hogy együtt szenvednének e szerencsétlenekkel, ezt mondják:
Ámen! Halleluja! Dicsőség az Úrnak! A Bibliának melyik lapján lehet ilyen tanítást olvasni? Vajon a megváltottakból a mennyben kihal minden szánakozó és könyörülő érzés, sőt még az emberség is? Felváltja ezeket az érzéseket a sztoikusok közömbössége és a barbárok kegyetlensége? Ó, nem! Isten könyve nem ezt tanítja. Akik a fent idézett szemléletet hirdetik, lehetnek tanult, sőt becsületes emberek, de Sátán álbölcseletének becsapottjai. Sátán félreérteti velük a Szentírás súlyos kijelentéseit. Keserűséget és rossz indulatot olvastat ki belőlük, ami rá jellemző, nem pedig a Teremtőnkre. Élek én, ezt mondja az Úr Isten, hogy nem gyönyörködöm a hitetlen halálban, hanem hogy a hitetlen megtérjen útjáról és éljen. Térjetek meg gonosz utaitokról, hiszen miért halnátok meg? Milyen haszna van Istennek abból, ha azt valljuk, hogy örömmel nézi a szakadatlan gyötrelmet, hogy élvezettel hallgatja a szenvedő teremtménye nyőgését, sikoltozását és átkozódását, akiket a pokol tüzében tart. Hallhatja vajon a végtelen szeretet, rettenetes hangokat, kedves zenének? Micsoda rettenetes istenkáromlás az az állítás, hogy a gonoszok örökké tartó szenvedésével Isten kifejezi a bűnnel, a világegyetem békéjét és rendjét megrontó veszedelemmel szembeni gyűlöletét. Ha Isten gyűlöli a bűnt, akkor miért állandósítaná? Mert a teológusok tanításai szerint a kegyelem reménye nélküli állandó gyötrelem dühbe hozza a bűn nyomorult áldozatait, és minthogy dühüket átkozódásban és Isten káromlásban fejezik ki, egyre fokozzák bűnösségük terhét. Isten dicsőségét nem öregbíti a meg nem szűnő korszakokon át állandóan növekvő bűn. Az emberi agy képtelen felmérni, hogy mennyi bajt okozott az örök gyötrelemről szóló tévtanítás. A Biblia vallását, amely tele van szeretettel, jósággal és részvéttel, beárnyékolja a babona, és körülveszi a félelem. Ha meggondoljuk, hogy Sátán milyen hamis színekkel festi meg Isten jellemét, csodálkozhatunk-e azon, hogy az emberek a mi irgalmas teremtőnket rettegik, sőt gyűlölik? Azok az ijesztő nézetek, amelyek Istenről virágszerte a szószékeken hangoznak el, emberek ezreit, sőt millióit teszik kételkedővé és hitetlenné. És hogy miből áll ez a nagy csalás? A következő adásban megtudhatják, hogyha újra bekapcsolódnak. Szeretettel várom Önöket, és addig is egy kellemes és pihentető estét kívánok. A viszonthallásra!

24. Zsoltár. Dávid Zsoltára. Az Úré a föld és annak teljessége, a föld kereksége és annak lakosai, mert ő alapította azt a tengereken és a folyókon megerősítette. Kicsoda megy fel az Úr hegyére, és kicsoda áll meg az ő szent helyén? Az ártatlan kezű és tiszta szívű, aki nem adja lelkét hiába valóságra, és nem esküszik meg csalátságra. Áldást nyer az Úrtól, és igazságot az üdvösség Istenétől. Ilyen az őt keresők nemzetsége, a Jákob nemzetsége, akik a te orcádat keresik. Ti kapuk, emeljétek fel fejeiteket, és emelkedjetek fel, ti örökkévaló ajtók, hadd menjen be a dicsőség királya. Kicsoda ez a dicsőség királya? Az erős és hatalmas Úr, az erős hadakozó Úr. Ti kapuk, emeljétek fel fejeiteket, és emelkedjetek fel örökkévaló ajtók, hadd menjen be a dicsőség királya. Kicsoda ez a dicsőség királya? A seregek ura, ő a dicsőség.

99. Zsoltár. Az Úr uralkodik, reszkessenek a népek, kérubokon ül, remegjen a föld. Nagy az Úr a Sionon, és magasságos ő minden nép felett. Tiszteljék a te nagy és rettenetes nevedet, szent az. És tisztesség a királynak, aki szereti a jogosságot. Te megerősítetted az egyenességet, jogosságot és igazságot szereztél Jákobban. Magasztaljátok az Urat, a mi Istenünket, és boruljatok le az ő lábainak zsámoja elé, szent ő. Mózes és Áron az ő papjaival, és Sámuel az ő nevét segítségül hívókkal egybe. Segítségül hívják az Urat, és meghallgatá őket. Felhő oszlopban szólt hozzájuk, megőrizték az ő bizonyságtételét és rendeletét, amelyet adott nékik. Uram, mi Istenünk, te meghallgattad őket, kegyelmes Isten voltál hozzájuk, de bosszúálló az ő hiába valóságaik miatt. Magasztaljátok az Urat, a mi Istenünket, és boruljatok le az ő szent hegyén, mert szent az Úr,

0: Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullámhosszán. A következőkben a Keresztút vadását hallgathatják, ami a Speranza Remény TV stúdiójában készült.
1: Isten hozottal köszönti Önöket, Amota Lóránt, a Speranza Reménység Televízió magyar adás idejében. Ezzel az alkalommal a Remény a mindennapokban versnap felvételeit szeretnénk sugározni, mely idén már 19. alkalommal került megszervezésre. A bevezető szavakat Szabó Márta, az esemény egyik szervezője teszi meg, majd azt követően a válogatott költeményeket hallgathatjuk meg. Végül pedig Bala Lóránt, lelkipásztor, igei üzenete kerül sorra. Köszönöm, hogy velünk tartanak.
2: Szeretettel köszöntök mindenkit a vers ünnepén. Verses rendezvényünk 19. alkalmát ünnepeljük ezen a szombaton. Szeretettel köszöntöm a versmondókat, a régi és új benevezőket. Örülünk a gyerekeknek is, akik bátorságot vettek is ezen a szombaton, ők is verset mondanak. Külön szeretettel és tisztelettel köszöntöm Józsa Zoltán lelkészt, Balla Lóránt lelkészt, és köszönjük, hogy velünk vannak ezen az öröm ünnepen. Köszöntöm a vendégeket is, akik hallgatóként jöttek, hozzátartozókat, szülőket, kísérőket. A mai versnap témája remény a mindennapokban. A remény lehetősége sok költőt megihletett. És ezekből a költeményekből fogunk a mai nap meghallgatni néhányat. Az első felvonásban a következő személyek fognak verset mondani. Elsőként Dászkel Imola, őt követi Kun Melinda, idős Szőcs Gyula, Bartók Viktória, Kecskés Izabella, Magos Adriel és Dali Katalin.
3: Reményünk. Józsa Zoltán verse. Lábújhegyen jössz, mint az ajándék. Fagyból és sötétből. Szánytalan csend vagy, tavaszi mosoly, mint édesanyáki. Ránk nézel virágok színei mögül, éretted rímek sora vánszorog elénk. Látva a feketébe öltözött virágot, tekinteted rémálmok súlyától kemény, ó szép remény. Lábújhegyen jöttél álmokat szőni. Tedd vállunkra kezed, míg eláll a vihar. Utolsó áldozatát hozza meg Ábel, a szelíd. A völgyben kövek sietnek egymásra. Bábel tornyára vinni a mindennapi haragot, míg udvarodon föltámad a hit. Ábel vére lelkekben templomra talált, és felkiált. Tavasz van, szavak és szívek örvénye lángol. Isten szavai és a mi szívünk hazaérkeztek. Atyai szavak és gyermeki szívek napján mennyei karok érnek el falakon át. Huszadszor szólítanak szavak és csodák. Isten szívén hord, míg lelkünkben ott pihen a nagy jelen. Utolsó napok záporával vág arcunkba az idő. Néhányan kuporgunk még az ige mellett. Várjuk, hogy harmadnapra föltámad a tenger, birokra kelünk a fekete lobogóval, vizet merítünk hűs kútadból. Krisztus vakult szemünket felét fordítjuk megint, látva lássunk tégedet, a megváltót és a holnapot. Minden nap beköszönsz, szép remény. Tüzet hozol megfázott szeretetünkbe. Ködös jövőnkre te árasztasz fényt. Te tettél szívünkbe dalt és akarást. Add a holnap után öröm ódáját, csorduljon a vágy. Keresd meg minket, hogy megkeressünk téged. Ó, szép remény! Te szent, te megmaradt, te drága.
4: Szigeti Jenő verse Kerít patakjánál. Uram, útfeleden ütöttem sátrat a tróntól trónodhoz menekülve, mert te küldtél a pusztába. Istenem, elfáradtam, s kalibám küszöbén ücsörögve jól esik hallani kerítpatakjának lassú csobogását, s a kenyered morzsáit meg egy-egy falat húst szállító hollóit szárnya suhogását. Messze maradt mögöttem az udvar lázas vonaglása, Jézábel kacér bokapereceinek csilingelése, s a király Akháb ostoba hiúsága. Elfáradtam, Uram Istenem, és rám nehezedett a csend. Aggodalomra bőven van okom, hiszen ez a patak, tudom, kiszárad, s repedezett fenekén a sár is csontkeményre sül. Azt is tudom, hogy a holló tisztátalan madár falánk is, és könnyen elfelejti, hogy te miért is küldted hozzám. Akháb katonáinak szeme elől sem tudok eltűnni. Nem tudom, mi történik velem, de most itt kalibám előtt ücsörögve szívemig ér a csend, s a patak csobogó tükrében jó önmagamba nézni és téged látni, Istenem.
5: Páskújné Kovács Erzsébet verse. Köszönöm, Uram, megköszönöm, mint falat kenyér az éhezőnek, mint sebre a balsam a szenvedőnek, mint virágnak az üdítő harmat, mint tikkasztó melegben lágy fuvalat. Zápor a kiszáradt földnek, lelkem sóvárgásain áttörnek szavait, s imára borulok előtted, örökké való nagy irgalmú Isten. Add, hogy meghalljam szavat. Add, hogy érezzem kezed melegét, hogy bármit ígér nékem-e világ, én tudjam mondani, hogy nekem kevés. Nekem te kell lesz, mert te vagy az élet, e földi lét csak átmenet. Hozzád vágyom, hisz belőled van lelkem. A belső emberem érted remek. Na ezért vagy nekem a kenyér, a balzsam s az üdítő harmat, hogy így sokra méltattál. Köszönöm, Uram, megköszönöm. Amen.
6: Páskújné Kovács Erzsébet, reménységem. Én nem tudom, kinek mit jelentesz, nekem nyugvó pontot a próbában. A viharban mindig menedéket, csillagot a sötét éjszakában. Én nem tudom ki, hogyan lát téged, nekem a lét vagy, és az életem. Vad éjszakák vadabb rejtekében nem látom a kezed, csak érezem. Szegény volnék, ha nem tudnám, hogy vagy, hogy kezedben van ez a nagy világ, mindenkié vagy, így az enyém is. A lelkemen nem úr senki más. Mert az ember nem akárki senki, aki csak jött és elmegy céltalan, hisz egy épület is úgy van, ha építik, pedig nincsen lelke, csak célja van. Fenséges, szép, méltóságos érzés fiadnak lenni, élő Istenem, megújulni minden nap te benned, ezt nem foghatja fel az értelem. Nincs olyan szó, mivel leírhatnám a nagyságot csodálatos voltát. Nincsen oly szív, mely méltó lehetne építeni számodra egy oltárt. Nincsen neve annak az érzésnek, ami hozzád köt, mert nem is lehet. De élteti lelkem a boldog reménység, hogy találkozni fogok majd veled.
7: Feltámadt Turmezei Erzsébet verse. Egy édes titkom van nekem, fénnyel tölti be az életem. Mosolyra nyitja a számat. A megváltó feltámadt. Nem! Nem maradt a sír ölén. Újjongok az örömtől én. Hisz nem vagyok már többé árva. Nincs többé sírba zárva. Velem van nappal, éjjelen. Mindig velem. Mindig velem. Az úton ő vezérel, oltalmazó kezével. Virágok, illatozzatok, húsvéti tiszta fény ragyog, elűzve minden árnyat. A megváltó feltámadt.
8: Reményik, Sándor, mi mindig búcsúzunk. Mondom néktek, mi mindig búcsúzunk. Az éjtől reggel, a nappaltól este, a színektől, mikor szürke por belepte, a csöndtől, mikor hangzavarta fel, a hangtól, mikor csendbe halkul el, minden szótól, mit kimond a szánk, minden mosolytól, mely sugárzott ránk, minden sebtől, mely fájt és égetett, minden képtől, mely belénk nyílt. Az álmainktól, mik nem teljesültek, a lángjainktól, mik lassan kihűltek, a tűnő tájtól, mit vonatról láttunk, a kemény rögtől, mint megállt a lábunk. Mert nincs napkelte kettő ugyanaz, mert minden csönd más, minden könyv vigasz, elfut a perc, az örök idő várja, lelkünk, mint fehér kendő leng utána. Hogy eltemettük, mi róla nem tudunk, s mégis mondom néktek, valamitől mi mindig búcsúzunk.
2: Reményik, Sándor, csendes csodák. Ne várd, hogy a föld meghasadjon, és tűznyelje el Sodomát. A mindennap kicsin csodái nagyobb és titkosabb csodák. Tedd a kezedet a szívedre. Figyeld, hallgasd, hogy mit dobog. Ez a finom kis kalapállás nem a legcsodásabb dolog. Nézz a sötétkék végtelenbe, nézd a kis ezüstpontokat. Nem csoda-e, hogy árva lelked feléjük szárnyat bontogat?
3: Nézd, árnyékot, hogy fut előled, hogy nő, hogy törpül el veled. Nem csoda ez? S hogy tükröződni látod a vízben az eget. Ne várj nagy dolgot életedben, kis hópelyhek az örömök. Szitálló, halk sziromcsodák, rajtuk át Isten szól, jövök.
2: A következő felvonásban a következő versmondók fognak verset mondani. Aszalos Hanna, Orbán Dóra, Orbán Hajnalka, Máté Gyöngyike, Balla Beáta, Szabó Lóránt.
9: Turmezei Erzsébet, új embert. A megváltó egy új embert akar. Életét, vérét adta ő oda. Nem méltók, hamar elhalódalok felelni, hogyha kérd a Golgota. Az én szívem hamar hevül, dobog, magasra csapó, nagy lángokkal ég. Szányra kelnek zengő dallamok, ő meghalt értem, ó, mind nem elég. A szív hevül, az ajkon dal fakad, a lélek kész, a test erőtelen. Hányszor az elleni a győzelem, több erőt, nem fénylő szavakat, kevesebb dalt, több élő életet, olajjal, mindig újra töltött mécsest. Mit érnek, jaj, a hamar hevülések, mit a dalok, sejmes, halk, palástia, ha koldus, rongyos életet akar, a megváltó egy új embert akar.
10: Páskújné Kovács Erzsébet. Szeretném, ha tavasz lenne. Szeretném, ha tavasz lenne mindig, rigófüttyös, mosolygós tavasz. Szeretném, ha az álmok útján el is érhetném az álmaimat. Szeretném a földet átölelni, meghallgatni dobbanó szívét. Szeretném egy holdvilágos estén ellopni a ne felejts színét. Hallgatni a csöndes éjszakában, miről is beszélnek a csillagok. Meghallgatni, megkeresni a sűrű erdő mélyén a csend útján surranó titkot.
11: Szigeti Jenő, ma is jár az Úr. Most is jár az Úr a fák közt. Csak az Éden kertje bennünk elsüllyedt. Benőtték kapuját tövises gazok, bűneink liánya megfojtja a nemest, eltűnik, mint kert fölött a ködlő harmat, a jó, és győzni látszik az embertelen. De Jézus most is ott jár hűs alkonyatkor az elvadult kert sétányain. Félrehajtja bokraim ágait, rám néz szelíd szemmel, és puha, sejmes hangon hazahív. Ekkor felzeng életemnek elveszett kertjében a kegyelem. S én mezítelenül állok a bokor árnyas mélyén, csüggetten, néma szemrehányást várva. De az Úr hallgat, és én lassan, fügefa leveleimet elfeledve, szavanyomán újra indulok, hogy ma is találkozzak vele a kertben. Amen.
12: Tündérfok. Reményik Sándor verse. Az életednek van egy titkos csúcsa, mely rejtve őrzi boldogságod. Egy sziklafok, ahonnan te az élet töretlen teljességét látod. Hol imádkoznál hosszan, térden állva, mert onnan végtelen a panoráma. Az életednek van egy titkos csúcsa. Körös körül ős erdő, ős bozót. Keresztül kasul vágtató csapások a sok hamistól. Nem látni a jót. Isten előre ment. A csúcson vár be. Csak az a kérdés, hogy oda találsz-e. Az életednek van egy titkos csúcsa, hová a mélyből kibukkan a fejed, s a szépség minden gazdagsága, fénye megáldja két csodálkozó szemed. Hol tiszta vagy, mint kristálypatakok, s megnyitott szíved, mint egy ablakot. Az életednek van egy titkos csúcsa. Vezetnek hozzá szent véletlenek. Jaj, hogy leszállni kell, jaj, hogy nem adhatsz a pillanatnak örök életet. És botlasz újra sok rögös, buta úton. De mindegy, egyszer fenn voltál a csúcson.
13: Józsa Zoltán, Jézus. Félénk hitvallásom kiált, várlak. Bennem remények mosolyognak, gyúlnak és kialszanak imák, szavak, félelmeim is sorakoznak, de várlak. Itt bent úgy tidereg a tüzem, lángja megremeg, mikor a szavad üzen. Megtörik fényed is a lelkemen. Éj van, elfogyott már a jelen. Légy velem, mikor önmagamtól félek. Az idő útszelén fújnak a szelek, mindenütt síron nyöszörgő bús percek. Élni készülnek, de meghalni mennek. És én félek. Hamis gyöngyök gurulnak mellettem, fáradt napjaim egyenként hullnak el. Ásít a menetelő seregem, szempillám és könnyedtől nehezebb. Nehezebb. Vállamra hullanak a terhek, nélküled vinni nem tudom, nehezek. Tekintetedért nyúlok, el nem érlek. Csak remélek, hiszek, szeretlek. Szeretlek. Remélek, ha szavaim imámról lepotyognak, hiszek, új ragyogást adsz a csillagodnak. Szeretlek, mivel égni látlak. Holnapig értem jössz, mosolyt adsz angyalodnak. Édesen becézel, színe van szavadnak. Életbe mártod arcát, lányodnak, fiadnak, kik vártak. Amen.
14: Adi Endre, köszönöm, köszönöm, köszönöm. Napsugarak zúgása, amit hallok, számban nevednek jó íze van. Szent mennydörgést néz a két szemem, Istenem, Istenem, Istenem. Zavart lelkem tegnap mindent bevallott. Te voltál mindig, mindenben, minden. Boldog szimatolásaimban, gyöngét simogatásaimban, s szomorú, éles nézéseimben. Ma köszönöm, hogy te voltál ott, hol éreztem az életemet, s hol dőltek, épültek az oltárok. Köszönöm az én értelmetett ágyat. Köszönöm neked az első sírást. Köszönöm tört szívű édesanyámat, fiatalságomat és bűneimet. Köszönöm a kétséget és hitet, a csókot és a betegséget. Köszönöm, hogy nem tartozom senkinek másnak, csupán néked, mindenért néked. Napsugarak zúgása, amit hallok, számban nevednek jó íze van. Szent mennydörgés néz a két szemem, Istenem, Istenem, Istenem. Könnyebb a lelkem, hogy most látván vallott, és hogy te voltál élet, bú, csók, öröm, s hogy te leszel a halál. Köszönöm.
15: Isten igéjét olvasom, az Efézusbeliekhez írott levél első fejezet 16. Biblia versétől kezdődőleg. Nem szűnöm meg hálát adni ti érettetek, emlékezvén reátok az én könyörgéseimben. Hogy a mi Úrunk Jézus Krisztusunknak Istene, a dicsőségnek Atya, adjon néktek bölcsességnek és kijelentésnek lelkét az ő megismerésében. És világosítsa meg értelmetek szemeit, hogy tudhassátok, hogy mi az ő elhívásának a reménysége, mi az ő öröksége, dicsőségének a gazdagsága a szentek között. Eddig Isten igéje. Nagyon sok szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, a versmondókat, és amint Pálnak ezt a levelét olvassuk, a levelének a bevezetőjét olvassuk, rádöbbenek arra, hogy nyelvtanórát kell tartsunk. Ez olyan ez a levél, mint minden egyes költemény. A költemény ez nem olyan egyszerű, hogy egyszer meghallgatom és megértem. A vers az nem olyan egyszerű, hogy na jó, most mondjunk 6-12 verset, és megtanultuk, és vége. Szerintem minden egyes költeményt legalább 4-szer vagy 5-szer végig kellett volna hallgatni, hogy a Szentlélek Isten megnyissa az értelem szemeit, és felfogjuk, hogy mit akart mondani a költő. És Pál levelében ugyanígy arra szólítok fel mindenkit, hogy legalább 3-szor, 4-szer olvassa el ezt a szakaszt, hogy fogja fel, mit akar Pál apostol üzenni. Azért, mert egy nagyon bonyolult szerkezetet használ itt Pál apostol. Így hát ma reggel pár perc erejéig nyelvtani detektívek kell, hogy legyünk. Hogy fedezzük fel, milyen reménységről beszél itt Pál apostol. Azt mondja, és azt kéri, hogy értelmünk szeme világosodjék meg. És ez a nyelvezet azt jelenti, hogy Pál apostol szerint vannak olyan dolgok az életünkben, amelyeket az értelmünkkel tudunk, felfogjuk az értelmünkkel, de nem működnek. Nem működnek lényünknek legmélyebb középpontjában. És ezért szükség van, hogy a bölcsesség, az értelem szeme még jobban megnyíljon, hogy ezek a dolgok működjenek az életünkben. Egy más fordítást fogok használni a nyelvtanórán, hogy még egyszerűbb legyen. Hogy meglássátok, milyen reménységre hívott el titeket. Mit kell meglátni? Az elhivatásodat. Hogy mi az a reménység, amire elhívott téged az Isten? Milyen gazdag az ő örökségének dicsősége a szentek között? Mi ez a reménység? Az Új Szövetségben legalább 80-szor fordul elő az a görög szó, amit magyarra reménységre fordítunk, reménységgel fordítunk. Őszintén szólva a magyar szó a rossz hordozója a görög szónak. Megmondom, hogy miért. Én nagyon szeretem ezt a szót, hogy reménység, egy szép magyar szó, de elég gyenge hordozója az eredeti görögnek. Adjak egy kérdést, hogy megértsétek. Biztosan tudod, hogy igaz? És jön a válasz. Nem tudom biztosan, de remélem. Biztosan tudod, hogy holnap jössz? Nem vagyok biztos, de remélem. Mit sugall ez a szó neked, hogy reménység? Látjátok, hogy nem csak bizonyosságot, hanem a magyar reménység szó bizonytalanságot is hordoz magában. Hát remélem, hogy holnap szép idő lesz, nem? Remélem, hogy a fiam jó fiú lesz. És benne van a bizonytalanság. A bibliai reménység, ez a 80 görög szó az Új Szövetségben, olyan életet átalakító bizonyosságról beszél és számol be, ami még nem következett be. De hisszük és tudjuk, meg vagyunk bizonyosodva afelől, hogy be fog következni ez a reménység. Mert az ember alapvetően reménységre épülő lény. Tudjátok, mi formál bennünket a jelenben? Mi az, ami minden élőt a jelenben formál? A múlt vagy a jövő? Mondhatnátok azt is, hogy is-is. Pedig mindannyiunkat a jövő formál. És hadd bizonyítsam be. Képzeljetek el két férfit, akinek ugyanaz a munkahelyük. Szörnyű munka, alantos, monoton, hosszú órák, egy éven keresztül kell dolgozniuk szabadság nélkül. Heti 80 óra. Egy éven keresztül szabadság nélkül. Ugyanazon a munkahelyen vannak, ugyanazt végzik. Van azonban egy aprónyi különbség a kettő között. Az első férfinek meg van mondva, hogy az év végén kap 12 000 dollárt. 1000 dollárt minden hónapért. A második férfinek meg van mondva, hogy az év végén kap 12 millió dollárt. Minden hónapért 1 millió dollárt. És a kérdésem a következő. Hogy éli meg a két ember ugyanazt a helyzetet? Megmondom én, hogy. Az egyik csapkodik, ideges, és azt mondja, hogy ezért a szerencsétlen 1000 dollárért itten dolgozom. És a másik fütyörész. És azt mondja, jaj, de szép, jaj, de jó, jaj, de könnyű. Ugyanaz a munkahely. Ugyanazok a körülmények. És másképpen élik ezt meg. Miért? Nem a körülmények okozzák azt, ahogyan érezzük magunkat ebben a világban. Nem a körülmények határozzák meg, hogyan élünk, hanem a jövőt. A jövőt határozza meg. Az a jövő, amiben reménykedsz. Az a jövő, amiben bízol. Amiben mindannyian hiszünk. És reménység nélkül nem lehet élni, szó szerint nem lehet élni. Viktor Frankl, a zsidó orvos, második világháború idején haláltáborokba hurcolták őt is, túlélte a borzalmakat, és szabadulása után leírta tapasztalatait. Orvosként megfigyelte azt, hogy egyes foglyok egyszerűen elsorvadtak és meghaltak, miközben mások erősek maradtak. És megpróbálta megérteni, hogy miért. És a következő következtetésre jutott. Azt írta, hogy ha egy fogoly elveszítette a jövőbe vetett hitét, végzete bepecsételődött. Elmondott erre egy példát is. Az egyik barátja táborban azt álmodta egyik éjszaka, hogy a háború március 30-án véget ért. És meg volt győződve a barátja felől, hogy ez az álom isteni kijelentés volt. Közeledett a dátum, és a hírekből egyre nyilvánvalóbbá vált az, hogy a háború nem ér véget.

összefügg a reménytelenséggel. És az a jövő, amiben te meg én hiszünk, az a reménységed. A szívednek a reménysége az, ami valójában meghatározza, hogyan élsz most. Csak éppen egy a gondunk, hogy az értelmünk szemei és bölcsessége nem elegendő ahhoz, hogy meglássuk ezt. És ezért imádkozik Pál apostol, hogy ilyen bölcsességet és ilyen látást adjunk nekünk az Isten, hogy a jelen szörnyűségei közepette, drámái közepette, betegségei és szenvedései közepette adjon nekünk az Isten olyan szemeket, amelyek meglátják ezt a jövőbeli reménységet. De hadd menjek tovább, visszatérve Viktor Frankl-hez. Felteszi azt a kérdést, hogy miért van az, hogy egyes foglyok elsorvadnak, meghalnak, míg mások erkölcsileg romlanak meg. Besugókká váltak, együtt működtek az ellenséggel. Ugyanakkor voltak olyan foglyok is, akik nem csak erősek maradtak, hanem hűségesek maradtak a rabtársaikhoz. És Viktor elemzi ezt, megpróbáltam azt mondja megérteni, mi különbözteti meg azokat, akik erősek maradtak. És idézem a szavait, nagyon mélyek, azt mondja, hogy a koncentrációs tábori élet leleplezi a lélek alapját. Csak kevés fogoly volt képes megőrizni teljes belső szabadságát és belső erejét. Az életnek csak akkor van értelme bármilyen körülmények között, ha van olyan reménységünk, amelyet sem a szenvedés, sem a körülmények, sem maga a halál nem tud elpusztítani. Még egyszer az utolsó gondolatot. Az életnek csak akkor van értelme, ha bármilyen körülmények között van olyan reménységed, amelyet sem a szenvedés, sem a körülmények, sem a halál nem tud elvenni. És hoz egy példát. Persze gondolkozzatok a zsidók megközelítéssel. A zsidók hisznek a lélek halhatatlanságában, tehát előre felkészítelek, hogy erről szól ez a példa. Egyszer megkérdeztek egy foglyot. Miért vagy olyan kedves és jóságos az emberekkel egy haláltáborban? Miért vagy ilyen kedves? Kérdezték a foglyot. Tudjátok, mit válaszolt? Szörnyű körülmények közepette. Mindig emlékezem arra, hogy a feleségem, aki egyébként halott, lenéz rám, és mindig emlékszek arra, hogy Isten nézhet rám, és nem akarom, hogy Isten csalódjon bennem. Miért nem vált besugóvá ez a fogoly? Miért nem árulta el fogolytársait? Mert volt egy olyan reménysége, ami nagyobb volt, mint a körülmény. Hatalmasabb volt, mint a szenvedés. Volt egy olyan reménysége, ami segített neki abban, hogy túltekintsen az adott helyzeten. És azt mondja Frankl, hogy ez nem pusztán egy megható, érdekes kis pszichológiai trükk. Hogyha bármilyen reménységedet ebbe a földi életbe helyezed, a munkádba, a pénzedbe, a családodba, az egészségedbe, a társadalmi státuszodba, a szenvedés és a körülmények elveszik azt. Ha földi dolgokban reménykedünk, a szenvedés és a körülmények elvehetik azt. És ez lesz az életednek az alaphangja. Egy depresszív, pessimista alaphang. De ha nekünk van egy másik reménységünk, akkor semmi és senki ezt el nem tudja tőlünk venni. Bármilyen körülmények közepette élsz. De mi is ez a reménység? Azt mondja Pál apostol, hogy megismerjétek azt a reménységet, amelyre elhívott benneteket. És itt el is mondja, hogy mi ez a reménység, de nagyon mély nyelvtanórát kell tartani.

tartani. Azt mondja, hogy milyen gazdag az ő örökségének dicsősége a szentek között. Vizsgáljuk csak meg ezt az egyszerű összetett mondatot, mert egyeseknek nagyon egyszerűnek tűnik, lehet a költőknek nagyon egyszerűnek tűnik, milyen gazdag az ő örökségének dicsősége a szentek között. Lelki szavak, nem? Tipikus pálapostoli spirituális kifejezések. Mit jelentenek ezek? Kik ezek a szentek? Megnézhettek milyen biblia kommentárt, akárhányat akartok összegyűjteni. A szentek minden hívő keresztényt jelentenek. Nem szupermeneket, nem szuperkeresztényeket. A páli nyelvezetben a szentek az elkülönítettek. A hívő keresztények. Minden hívőre vonatkozik. És jön most a második kulcsszó. Amikor a reménységről beszél, Pál apostol használ két szót, szentek és örökség. Mi az örökség? Mi az örökség? Ha 70-80 éves vagy, mi az örökséged? Összehívod a családod, és azt mondod, fiam, van egy könyvtáram, van egy aranytollam, és van egy lakásom. Ez az én örökségem. Vigyázzatok a testvéreddel, nehogy összeveszetek rajta, nem? Ez az örökség. Tudjátok, kinek az örökségéről van itten szó? Ebben a páli reménységben. Kinek az örökségéről van a szó? A szöveg nem a te örökségedről, vagy nem az én örökségemről beszél, hanem Pál apostol Isten örökségéről beszél. Megdöbbentő ez a gondolat. Mi lehet Istennek az öröksége? Képzeljétek el, Bill Gatesnek akarsz adni egy ajándékot. A világ leggazdagabb emberének, Elon Musknak akarsz adni egy ajándékot. Milyen ajándékot adsz? Mit? Teslát. Milyen ajándékot adsz? Van mit törjed a fejedet, nem? Szóval az embernek mindene megvan. Mit vigyek én, hogy meglepjem őt? Tudjátok, ki a leggazdagabb? Nem Bill Gates, nem Elon Musk, hanem a hatalmas Isten, és azt mondja Isten, hogy nekem van egy örökségem. Mi ez az örökség? Istennek van valamije, ami annyira értékes számára, hogy örökségnek nevezhető. Olyan értékes, hogy hozzá képest minden más csillag és más galaxis szinte semmit sem ér. A szentek. A hívő gyülekezet. Ez Isten öröksége. És azért, hogy megrendítsen bennünket a saját értékünk Isten szemében, C.S. Lewis írt egy rövid eszét, amiben a következőket mondja. Szükségünk van arra, hogy értékesnek lássanak bennünket. Mindannyiatoknak nagy szüksége van erre, hogy értékesek vagytok. És a leggyengébb formája a megerősítésnek az, amikor magadnak azt mondod, hogy én értékes vagyok. Ez a leggyengébb. Hogy én ügyes vagyok, én okos vagyok, én szép vagyok. Ez az első szint. Tudjátok, melyik a második szint? Amikor egy külső személy ad egy elismerést neked. És ez már haladó szint, ez már sokkal jobban esik. Van egy harmadik szint, amikor nem vagy ott, és hallod, hogy rólad beszéltek és értékeltek. Ez már egy harmadik szint. Lehet ennél sokkal több, sokkal szebb, sokkal jobb? Igen, C.S. Lewis azt mondja, hogy van. Van ennél valami nagyobb. Mindez eltörpül amellett, ami azon a napon fog történni, amikor Isten találkozik az ő szentjeivel. És meglátod,
az örömét a szemében. Hogy találkozik örökségével, népével, gyermekeivel. Amikor kinyilvánítja irántad való szeretetét, abban a pillanatban meg fogod érteni, hogy erre a pillanatra vágytál. I have a dream. Emlékeztek? A híres beszédre? Van egy álmom ma. Van egy álmom, hogy egy napon minden völgy fölemelkedjék, minden hegy és halom alászálljon, és legyen az egyenetlen egyenessé és a bérce krónává. Ezt tudjátok, honnan idézte? Ésaiásból idézte. Ésaiásból. Itt van ennek a beszédnek a magva, a veleje, a fortépontja, a bibliai reménység. Lényegében azt mondja Martin Luther King, hogy van egy álmom. Lehetne ezt úgy fogalmazni, hogy van egy reménységem. És Martin Luther King nem a múltat nézte, hanem az álomról beszélt, a reménységről beszélt. Arról beszélt, hogy Isten igazságossága eljön, hogy csatlakozzanak az emberek ehhez. Az Isten reménysége saját reménységévé vált. És végezetül egy utolsó kérdés. Hogyan válhatik, vagy válik ez a reménység aktív reménységé az én életemben és a te életedben? Mert Pál apostol azt mondja több helyen, hogy akarom, hogy ez élő reménység legyen. Mi volt Jézus élő reménysége? Életének legnehezebb pillanatában. Halála pillanatában, sőt, még halálát megelőző pillanatában a Getsemáné kertjében, mi volt az élő reménysége? Mindig a saját reménységünkre gondolunk. A saját örökségünkre gondolunk, de ma reggel láttuk Isten örökségét, Jézus örökségét. És ma reggel megkérdezlek téged, hogy mi Jézus reménysége? Miben reménykedett a Golgotán? Volt valami, ami átsegítette őt a szenvedésben. Te meg én. Értünk szegezték át, összetörték és elhagyták, megostorozták, fára szegezték. Mi vitte át rajta? Kellett neki, hogy legyen. Neki is kellett legyen egy élő reménysége. Különben nem jutott volna át rajta. Mi volt ez az élő reménység? Pál apostol a zsidókhoz írott levél 12. fejezetében fogalmazza meg, ott a második bibliaversben, az előtte lévő örömért elszenvedte a keresztet. Mikor lesz a jelenben reménységünk? Ha látjuk az előttünk lévő örömöt. És a Bibliának az egyik legszebb mondatát hadd idézzem. Összetörték, elnyomták, meggyötörték, átszegezték. Miért? Szenvedésének gyümölcsét meglátja, és mondja Ésás, megelégszik. Megelégszik. Melyek az eredmények? Mi vagyunk az eredmények. Amilyen mértékben felismered, hogy te voltál az ő élő reménysége, olyan mértékben válik ő a te élő reménységed. Az egyetlen dolog, ami nem volt meg neki, az te voltál. Te voltál az élő reménysége. Lehet van itt valaki, akinek még hiányzik ez az élő reménység. Ismétlem az utolsó gondolatot. Ha felismered, hogy te voltál az ő reménysége, olyan mértékben válik ő a te élő
reménységeddé. És Péter apostol első levele, első fejezet, 13. vers azt mondja, annak okáért, felövezvén elmétek derekait, mint józanok, tökéletesen reménykedjetek. Tökéletesen reménykedjetek abban a kegyelemben, amelyet a Jézus Krisztus hoz néktek, mikor megjelen. Amen.

századik Zsoltár, hálaadó Zsoltár. Vígan énekelj az Úrnak, te egész föld! Szolgáljatok az Úrnak örvendezéssel, menjetek elé vigassággal. Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten, ő alkotott minket, és nem magunk. Az ő népe és az ő legelőinek juhai vagyunk. Menjetek be az ő kapuin hálaadással, tornácaiba dicséretekkel, adjatok hálákat néki, áldjátok az ő nevét. Mert jó az Úr, örökkévaló az ő kegyelme, és nemzedékről nemzedékre való az ő.

0: Nyolcadik Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Gittitre, Dávid Zsoltára. Mi, Urunk Istenünk, mi felséges a te neved az egész földön, aki az egekre helyezted dicsőségedet. A csecsemők és csecszopók szájával erősítetted meg hatalmadat a te ellenségeid miatt, hogy a gyűlölködőt és bosszúállót elnémítsd. Mikor látom egeidet, a te ujjaidnak munkáját, a holdat és a csillagokat, amelyeket teremtettél, micsoda az ember, mondom, hogy megemlékezel róla, és az embernek fia, hogy gondod van rá. Hiszen kevéssel tetted őt kisebbé az Istennél, és dicsőséggel és tisztességgel megkoronáztad őt. Úrrá tetted őt kezeid munkáin, mindent lábai alá vetettél. Juhokat és mindenféle barmot, és még a mezőnek vadait is, az ég madarait és a tenger halait, mindent, ami a tenger ösvényein jár. Mi, Urunk Istenünk, mi felséges a te neved az egész.
1: Hit, remény, szeretet.
2: Sok szeretettel köszöntöm mai műsorunk hallgatóit. A tudomány és a mai társadalom felforgatta a világról alkotott régi fogalmainkat. Kétségbe vonták az egész kereszténységet. Ezeknek a hatásoknak következtében a saját keresztényi életünkkel sem vagyunk már tisztában. Eljött az ideje, hogy önmagunkkal számot vessünk, hitünket és tudásunkat öntudatosan felülvizsgáljuk, vajon kereszténységünkben, és értem alatt a hitünket és hitgyakorlatunkat, vannak-e idegen elemek, amelyek nem egyeznek meg a Szentírás alapelveivel, és így ki kell írtanunk azokat életünkből. Keresztényekként, átélve az újjászületés tapasztalatát, gyakran feltesszük a kérdést. Biztosak lehetünk-e az üdvösségünkben? Ez a kérdés akkor merül fel, amikor rájövünk, még nagyon sok jellemhibával rendelkezünk. És így hirtelen a keresztény életnek minden öröme úgy tűnik elpárolog egy szempillantás alatt. Ez a kétség bármikor jelentkezhet bárkinek az életében, míg ebben a testben és egy bűnös világban élünk. Egy rádióbemondó felmérést végzett egy vasútállomáson. Körülbelül 25-30 embert szólított meg, és azt a kérdést tette fel, hogy biztosak-e benne, hogy a mennybe jutnak. Az eredmény érdekes volt. Egytől egyig nem elválaszoltak. Jó néhányan pedig felháborodva azt mondták, ilyesmit senki sem tudhat biztosan. Az előttünk lévő időben szeretném, ha elmélkednénk e gondolatok fényében, feltéve a következő kérdést. De én is örök életet nyerhetek? János apostol első levelének 5. fejezetéből a 11. és a 12. verset szeretném felolvasni elmélkedésünknek alapgondolatául. És ez az a bizonságtétel, hogy örök életet adott nekünk az Isten, és ez az élet az ő fiában van. Aki a fiú, azé az élet. Akiben nincs meg az Isten fia, az élet sincs meg abban. János apostol világosan kijelenti, hogy Isten örök életet adott nekünk. De ne felejtsük el, nem kényszeríti senkire. Az üdvösséget ugyanis nem lehet csak úgy kívülről, mechanikusan reánk akasztani. Mert az ember szabad akarata folytán, melyet Istentől kapott, dönt, hogy elfogadja vagy visszautasítja azt. A Szentírás tanítja, hogy Krisztus mindent elvégzett helyettünk, és örök váltságot szerzett. A zsidókhoz írt levélben Pál apostol a 9. fejezetben, a 12. versben a következőképpen teszi még világosabbá ezt a gondolatot. És nem pakok és tulkok vére által, hanem az ő tulajdon vére által ment be egyszer mindenkor a szentélybe, örök váltságot szerezve. De elengedhetetlen, hogy azt személyesen sajátítsuk el. Pál apostol a Korintusbeliekhez írt 2. levél 5. fejezetének a 20. versében pedig még hozzáteszi. Krisztusért járván tehát követségben, mintha Isten kérne mi általunk. Krisztusért kérünk, béküljetek meg az Istennel. Biztosak lehetünk, hogy van üdvösség az ember számára, amelyet Isten készített az őt szeretőknek. De a legfontosabb kérdés, hogyan lesz a miénk? De mindenek előtt igénk azt mondja, és ez az a bizonságtétel. Sok ember szeretné közelebbről megismerni ezt a bizonságtételt, a Bibliát, melyből megtudhatjuk, hogyan lesz a miénk az örök élet, de úgy érzik, hogy ennek nagy része nehezen érthető. Átolvassák a Szentírást, de azon töprengenek, mit jelenthetnek az olvasottak. Isten szüntelenül szeretné betölteni azt a lelki szükségletünket, hogy az ő akaratát megismerjük. A Biblia középpontja Krisztus, és egy könyv a Föld összes lakójának üdvösségét szem előtt tartja. A Biblia Istennek üzenete minden embernek, a mi üdvösségünk bizonyosságának biztos alapja. A belgiumi hitvallás 1561-ből nagyon szépen megfogalmazza ezt. Hisszük, hogy a Szentírás teljesen tartalmazza Isten akaratát, és mindaz, amit az embernek hinnie kell ahhoz, hogy üdvözüljön. Részletesen megtalálható az írásban. És mivel Isten megtiltotta, hogy valaki hozzáadjon, vagy elvegyen igéjéből, azt értjük ebből meg, hogy tanítása teljes és elégséges minden tekintetben. Egyszer egy öreg halászt, aki a tenger mellett lakott, megkérdezte az egyik barátja, hogy még mindig hiszi a mennyországban, és abban, hogy ő oda fog jutni. Nézd ki az ablakon, mondta a halász. Ott van még az a 7 nagy szikla. Igen, válaszolta a barátja. Hát, ha a szikla urom, az is hangzott a válasz. Nos, szólt a halász, a Szentírást idézve. A hegyek eltűnnek, és a halmok leomlanak, de az én igém örökké megmarad. A Biblia világosan kijelenti, hogy biztosan tudhatjuk, mi lesz majd velünk. De akkor miért van az, hogy a mai világban olyan sok ember úgy gyülekezeten belül, mint azon kívül, nem tudja, hogy a mennybe jut-e, vagy sem? Azért, mert nem a menny felé tartanak. Valóban nagyon furcsa lenne, ha Isten biztosítana valakit róla, hogy a mennybe vezető úton jár, amikor világos, hogy homlok egyenest ellenkező irányba halad.

János evangéliuma 20. fejezetének a 31. versében a következőket olvassuk. Ezek pedig azért irattak meg, hogy higgyétek, hogy Jézus a Krisztus, az Istennek fia, és hogy ezt hívén életetek legyen az ő nevében. Isten egyedül dönt megváltásunk kérdésében. Egy ilyen bizonyosság sohasem alapozhat emberi érzésekre vagy elgondolásra. Nem belőlünk származik, hanem Isten igéjéből, amelyben bízhatunk. Következésképpen bárki azt mondja, hogy megváltásunk mástól is függ Krisztuson kívül, ahogy azt az ige bemutatja, megsemmisíti az üdv bizonyosságot. Megváltásunk csak Krisztusban van, aki a Szentírás központja. Jézus Krisztus személye és munkássága annyira szorosan összetartozik, hogy nem érthetjük meg egyiket a másik nélkül. Berkover, híres teológus, Krisztus személye cím könyvében a következőket mondja. Ha nem tudod, ki ő, azt jelenti, hogy nem értheted meg, mi volt munkája. Ha pedig munkásságát nem helyes szempontból szemléled, nem értheted meg személyét. Krisztus üdvözítő munkájának gyümölcseit nem olyan áldásként nyerjük, amely elválasztható személyétől, hanem csak a vele való közösség által. Péter apostol kijelenti az apostolok cselekedete 4. fejezetének 12. versében. Nincsen senkiben másban üdvösség, mert nem is adatott emberek között az ég alatt más név, amely által kellene nékünk megtartatnunk. Jézus mindenkit hív magához, hiszen mindannyian megfáradtak és megterheltek vagyunk a bűn súlya alatt. Minél nehezebb a teher, annál édesebb a nyugalom, amelyet ő ígér. Aki Krisztus szavát megfogadják, lelküket vele őriztetik, életüket parancsainak alávetik, azok békességet, nyugalmat lelnek. A világon semmi sem képes elszomorítani az embereket, ha Jézus boldogítja őket jelenlétével. Amikor szavait elfogadjuk, Jézust is elfogadjuk. De fordítva is igaz. Akkor, amikor Jézust a mi szívünkbe fogadjuk, természetes, hogy szavait, tanításait is el fogjuk sajátítani. Krisztus szavai isteni szavak. Bennük isteni erő és szeretet rejlik. Amikor hitáltal elfogadjuk Krisztus szavait, erőt kapunk az iránta való engedelmességre. Egyedül Isten szava maradandó-e világon. Hamis kép alakult ki bennünk Isten jellemét illetőleg, amikor szigorú, engesztelhetetlen, durva és irgalmatlannak képzeljük el. Ez a felfogás megsemmisítette az üdvösség bizonyosságát és örömét az emberi szívben. Az Atya tökéletes képviselőjeként Krisztus hű képet festett az Atyáról, cselekedetei, jellemei, szavai által. Kortársai meglepetésére azt tanította tanítványainak, hogy Isten azonnal megigazítja a megtérő bűnöst. Jézus tanításának bámulatra méltó valósága az, hogy többet nyújt az Isten és emberiség közti kapcsolat szempontjából. Felajánlja Isten átalakító erejét, és kapcsolatot teremt közte és a Krisztusban hívő bűnösök között. Az isteni megigazítás vagy megbocsátás nem pusztán mennyei könyvelés, hanem a bűnös erőnyerése, hogy Istennel együtt éljen. Bűnbánatot tartani senkinek sem könnyű, de azoknak a legnehezebb, akik hozzászoktak, hogy a vallást bűneik takarójaként használják. Ésaiás próféta könyvének 59. fejezetében, az első két versben rávilágít, ne Istent hibáztassuk, hanem mélyen önmagunkra nézzünk. Ímé nem oly rövid az Úr keze, hogy meg ne szabadíthatna, és nem oly süket az ő füle, hogy meg ne hallgathatna, hanem a ti vétkeitek választanak el titeket istenetektől, és bűneitek fedezték el orcáját ti előletek, hogy meg nem hallgatott. A következő versekben lerántja rólunk a leplet, és tükröt tart elénk, amelyben megláthatjuk valódi énünket. Lehetséges lenne, hogy ilyen emberek alkotják Isten népét? Önmagunkat vizsgálva az ige fényében, az az érzésünk, mintha egy sötét alagútba léptünk volna. Arra az zátonyra találunk rá,
amelyen Istennek minden jó és szerető terve megfeneklik. Ez pedig az emberi szív makacs és megrögzött gonoszsága. Ez mint valami mélyen gyökerező fertőzés újra és újra előtör és mindent elpusztít. Ugyancsak a rádióműsor keretén belül a riporter a következő kérdést tette fel, hogy ki mire alapozza a mennybe jutás reményét. Kivétel nélkül ilyen válaszokat kapott. Saját magamra, erőfeszítéseimre, igyekezetemre, jóságomra, erkölcsösségemre. Hát csoda, hogy ezek után nem tudjuk és nincs bizonyosságunk az üdvösségünkről. A bűnösségünk felismerésére azért van szükség, hogy ne áltassuk többé magunkat azzal, hogy minden rendben van, és azzal sem, hogy képesek vagyunk megbírkózni a felmerülő problémákkal. Azért, hogy végre feladjuk az önigazulást és az önmagunkban való bizakodást, és elfogadjuk, hogy a szabadítás kívülről érkezik Isten részéről. Az Efézus beliekhez írt levél második fejezetének a 4. versétől kezdődően egészen a 8. versekig Pál apostol ezt az irgalmasságot írja le, mellyel segít Isten a bűnös embernek. De az Isten gazdag lévén irgalmasságban, az ő nagy szerelméből, mellyel minket szeretett, minket, kik megvoltunk halva a vétkek miatt, megelevenített együtt a Krisztussal. Kegyelemből tartattatok meg. És együtt feltámasztott és együtt ültetett a mennyekben Krisztus Jézusban, hogy megmutassa a következő időkben az ő kegyelmének felséges gazdagságát hozzánk való jóságából a Krisztus Jézusban. Mert kegyelemből tartattatok meg hit által, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez.

Így cselekszik Isten, hogy bűnös lázadásunkból kiutat mutasson. Üdvösségünk elnyerésének a megismeréséhez szükséges, hogy lássuk, milyen is a mi természetünk, és mivé lehet kegyelemből. Ahhoz, hogy ezt a nagyon egyszerű folyamatot megérthessük, az elején kell elkezdjük. Az Édenben történteknél. A bukás után az engedetlenség következményeképpen a bűn, amely addig az ember szívén kívül volt, meghódította azt, és állandó lakóként költözött belé. Nem Isten eleve elrendelésének volt ez a következménye, hanem az ember mindenkori szabad akarati döntésének. A Rómabeliekhez írt levél 6. fejezetének a 16. versében Pál apostol a következőket írja. Avagy nem tudjátok, hogy akinek odaszánjátok magatokat szolgákul az engedelmességre, annak vagytok szolgái, akinek engedelmeskedtek, vagy a bűnnek halára, vagy az engedelmességnek igazságra. Sorozatos döntéseink a rossz mellett azután rossz szokásokat alakítanak ki, amelyek által Sátán még hatékonyabban tarthatja fel alávetettségünket. A bűn állapotában élést a Biblia halott állapotnak tartja. Halott az ember a bűn állapotában, mert a lelke halott. És egy halott lélek nem tud eleven cselekedeteket produkálni. Halott, mert nincs benne Isten lelke, mert ahol a lélek van, csak ott van igazi élet, ott van igazi szabadság, ott van üdvbizonyosság. Csikorgásig összeszorított foggal, ökölbe szorított kézzel, elszánt akarással ugyan elérhetők látszateredmények, de idővel a külszín alól kiérződik a halott lélek gondolkodásmódja. Valahogy úgy járunk, mint Paul White lassan klasszikussá érlelődő mesesorozatában, a bujúfa alatt. A kismajom, aki egy megnyúzott oroszlán bundájába bújva, elhitte, hogy a magára húzott bőrtől oroszlánná is vált. Tévképzetét erősítette, hogy néhány állat valóban hitt is a látszatnak, a sörényes bundának, és észvesztve menekült előle. Tutu, a kismajom egészen bizonyos volt a dolgában, s elégedetten ücsörgött egy ágon. Oroszlán az ágon, fel sem tűnt neki, miközben arra gondolt, mennyire meg fog változni ezek után az élete. Hiába óvta őt Twiga, a bölcs zsiráf, hogy oroszlánnál lételéhez nem elég egy külső takaró. Mindenestől újjá oroszlánnál kell lennie. Tutu nem hitt neki. Nagy önelégültségében nem vette észre, hogy a leopárd ott ólálkodik a közelben. S azt, hogy a leopárd nem a külsőt nézte, hanem a majomszagnak hitt, már csak annak állkapcsai között tudatosíthatta magában. Későn. Keresztényként éppen itt láthatjuk problémánk gyökerét. Amikor jó érzésekkel vagyunk teli, amikor boldogok vagyunk, amikor jól mennek a dolgaink, akkor elönt az üdvözültség biztos érzése. Aztán valami külső körülmény, nehézség hatására a lelki életünk a nihil állapotához lesz hasonlatos. Ennek a lelki állapotnak nem csak az az oka, hogy érzéseinknek jobban hiszünk, mint a Biblia tényeinek, hanem inkább az, hogy érzéseinkben hiszünk, mert nem ismerjük a Biblia tényeit. Az embernek újjá kell születnie ahhoz, hogy Krisztus követőjeként kikerüljön ebből a hullámvasúthoz hasonló kereszténységből. Újjászületés nélkül lehet, hogy a külső változik, de a majom tulajdonságok azok megmaradnak. János evangélium már a legelején feltár egy fontos dolgot számunkra. Az újjászületés alapja a Jézusban, mint megváltóban való hit. Első fejezetének a 12. versében ezeket olvassuk. Valakik pedig befogadák őt, hatalmat ad azoknak, hogy az Isten fiaivá legyenek azoknak, akik az ő nevében hisznek. Pál apostol leírja azt is, hogyan születik meg a hit az ember szívében, és mi a közvetlen következménye megszületésének. Az Efézus beliekhez írt levél első fejezetének a 13. versében találjuk ezt. Minek utána hallottátok az igazságnak beszédét, üdvösségetek evangéliumát,
amelyben hittetek is, megpecsételtettetek az ígéretnek ama szent lelkével. Az újjászületés előzménye, tehát az evangélium hallása, következménye pedig a Szentlélek szívünkbe költözése. Azonban ez nem csak egy, a láthatatlan világban történő esemény, hanem nagyon fontos gyakorlati következményei vannak. Az újjászületés fogalma egyfelől egy tényt, másfelől pedig egy lelki állapotot foglal magában. A tiszta és egyszerű tény az énnek Isten felé irányulása. E tény következtében jön létre a bűnbocsánat ígérete. Az énünknek Isten felé fordulása öntudatos és erőteljes, de a legfontosabb, hogy igazi, őszinte legyen, és akkor Isten bűnbocsánatban, életben, üdvösségben részesít bennünket. A lelki állapot, mint következményt, az állandó megszentelődés állapotát foglalja magába. Isten azért kéri szívünket, hogy mi azt néki örökre átadjuk. Nem elég Istenhez csak oda menni, hanem nála is kell maradni. Jó lehet, gondolatban megkülönböztetjük az újjászületést a megszentelődéstől, de a gyakorlatban ez a kettő egymástól elválaszthatatlan. Folytonosan követik egymást.

Figyeljük meg ezt a folyamatot. Az engedelmes hit egyik első cselekedete a szövetségkötés Istennel a keresztségben. Ezzel kapcsolatban Pál apostolnak a szavait idézem, a Róma beliekhez írt levél 6. fejezetének első versétől kezdődően. Mit mondunk tehát? Megmaradjunk-e a bűnben, hogy a kegyelem annál nagyobb legyen? Távol legyen. Akik meghaltunk a bűnnek, mi módon élnénk még abban? Avagy nem tudjátok-e, hogy akik megkeresztelkedtünk Krisztus Jézusba, az ő halálába keresztelkedtünk meg? Eltemettettünk azért ővel együtt a keresztség által a halálba, hogy miképpen feltámasztott Krisztus a halálból, az atyának dicsősége által, azonképpen mi is új életben járjunk. Mert ha az ő halálának hasonlatossága szerint vele egyé lettünk, bizonyára feltámadásáé szerint is azok leszünk. Tudván azt, hogy a mi óemberünk ővele megfeszítetett, hogy megerőtelenüljön a bűnnek teste, hogy ezután ne szolgáljunk a bűnnek. Mert aki meghalt, felszabadult a bűn alól. Hogyha pedig meghaltunk Krisztussal, hisszük, hogy élünk is ővele. Tudván, hogy Krisztus, aki feltámadott a halálból, többé meg nem hal, a halál többé rajta nem uralkodik. Mert hogy meghalt, a bűnnek halt meg egyszer, hogy pedig él, az Istennek él. Ezenképpen gondoljátok ti is, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek az Istennek, ami Urunk Jézus Krisztusban. Ne uralkodjék tehát a bűnati halandó testetekben, hogy engedjetek néki az ő kívánságaiban. Se ne szánjátok oda a ti tagjaitokat hamisságnak fegyvereiül a bűnnek, hanem szánjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek, és a ti tagjaitok igazságnak fegyvereiül az Istennek. Mert a bűn ti rajtatok nem uralkodik, mert nem vagytok törvény alatt, hanem kegyelem alatt. E folyamat első lépcsője az a bizonyosság, hogy Jézus halálába keresztelkedtünk meg. Ez megtörtént, elvégzett, elmúlt dolog. Ha hiszünk abban, hogy Krisztus értünk halt meg, akkor az ő halála a mi halálunká válik. Az óember tehát nem halt meg végleg. Nem mondhatjuk, hogy nem kell vele soha többé számolnunk. Ha szembefordulunk a megismert igazsággal, ha ellentmondunk a lelkiismeretünkben is megszólaló Szentléleknek, akkor hamarosan visszatér, és átveszi azt a helyet, ahonnan a Krisztusba vetett hit kiűzte őt. Azt azonban mondja ez a szakasz, hogy az óember megfeszítetése múlt idejű történés, következménye pedig az, hogy felszabadulunk a bűn rabságából, mert aki meghalt, felszabadult a bűn alól. Felszabadult, mert az Istennek engedelmeskedni képtelen óember meghalt Krisztussal, de amiképpen ő az Úr feltámad, úgy mi is új életben járhatunk. És itt következik a második lépcső, és vele gyakorlati nehézségeink is ezen a szinten lépnek fel inkább. Mit is jelent az, hogy az új ember már képes engedelmeskedni Istennek? Gondoljátok ti is, hogy megholtatok a bűnnek, de éltek az Istennek? Mondja a 11. versben Pál. Nem álmodozásra, nem fantáziálásra hív, hanem azt mondja, így gondolkodjunk, mert Istentől kapott jogunk, hogy így gondolkodhatunk magunkról, a Krisztusban bennünk végbe ment változásról. Akkor is, ha nincs különösebb érzelmi tapasztalati élményünk, ha szívünkben él a hit, akkor az érzelmektől, tapasztalatoktól független igazság lesz ez. Ennek következménye az, amit a 6. fejezet 14. versében olvashatunk. A bűn ti rajtatok nem uralkodik. Értjük-e igazán, hogy mit mond itt Pál? A bűn ti rajtatok nem uralkodik. Vétkezhetünk, de a vétkezés nem szükségszerű velejárója többé életünknek. Jézusban hatalmunk van nemet mondani a kísértésre, hatalmunk van ellenállni sátánnak. Vétkezhetünk, de a tudatos bűn elkövetése már a mi döntésünk, és nem ösztöneink és a szívünkből irányító önzés következménye. Krisztus megtörte a bűn hatalmát, s így legyőzte a velünk született hajlamainkat, legyőzte megszokásainkat,
legyőzte tudatos vétkeinket, és elszenvedte helyettünk mindezek büntetését is. Ha hisszük, hogy ez valóban megtörtént ott a Golgota keresztjén, ha hisszük, hogy valóban szükségünk van Krisztus vérére, hogy megigazulhassunk, megszentelődhessünk, akkor felszabadulunk.

sátánnak. Hiszen az ember nem minden területen vált végleg és teljesen érzéketlenni a bűnnel szemben. Ám a kísértés csak abban az esetben válik bűnné, ha a szabadság realitásáról elfeledkezünk, ha a magunk erejében kezdünk bizakodni Krisztus ereje helyett. És itt következik a harmadik lépcső. Erről beszél Pál apostol a Galácia beliekhez írt levél második fejezetének a 20. versében. Élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus, mely életet pedig most testben élek, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta érettem. A bűnnel szemben tehát nem a megfeszített akaratunkra, az elszántan ökölbe szorított kezünkre van szükség. Ezekkel csak ideig, óráig érhetünk el nagyon tűnékeny eredményeket. Kell az akaratunk, ám nem a bűnök legyőzésére, hanem a Krisztusban való megmaradásra. Üdvbizonyosságunk kijelentésének központi gondolata Jézus Krisztusban maradni. A Krisztus hit nem alkalmi gyakorlat, hanem naponkénti kiváltság és feladat. Wilhelm Conrad Röntgen 1901-ben a Nobel-díj birtokában egy levelet kap, melyben a következő meglepő kéréssel fordul hozzá egy fiatalember. Kérem, küldjön néhány röntgen sugarat és a használati útmutatót. Mellkasomban egy sebb található, írja a fiatalember, de nincs időm, hogy kivizsgáltassam magam. Erre a levélre válaszolt a neves tudós. Jelenleg nem rendelkezünk röntgen sugárral, melyet elküldhetnénk. És úgyis ennek az elküldése nehézséggel járna, így inkább arra kérjük, hogy ön küldje el mellkasát. Az üdvösség ajándék, de nem csomagban kapjuk meg. Az üdvösség következménye egy személyes kapcsolatnak az ajándékozóval. Nem, a Biblia nem alkalmaz kérdőjelet ebben a kérdésben. A bibliai hit izgalmas felkiáltójelhez hasonló. Jobb könyvének 19. fejezetének a 25. versében következőket mondja, mert én tudom, hogy az én megváltóm él. És ehhez, mint egy gondolatban, hozzátehetjük Pál apostolnak a szavait, a Timóteushoz írt 2. levél 1. fejezetének a 12. verséből. Mert tudom, kiben hiszek, és meg vagyok győződve, hogy neki van hatalma arra, hogy a rám bízott kincset megőrizze arra a napra. Hányan vannak, akik nem örülnek, amikor ezt az örömhét hallják? Ez azért lehetséges, mert lelkileg vakok az iránt, amit Krisztus mond az üdvösségünkkel kapcsolatban. A kereszténység, a bizonyosság, hit, meggyőződés és örömvallása, mely a megváltónkkal való személyes kapcsolatnak az eredménye. Jézus Krisztus keresztjére nézve látom az ő kezeit, melyeket bűneimért szegeztek át. Látom őt, amint bűneim súlyát a vállán hordja, azért, hogy megmentsen. A szívem megtelik örömmel. Képtelen vagyok magamban tartani, és el kell mondanom valaki másnak. Megtaláltam őt, elfogadtam őt. Egyedül ez az, ami a hívő embert szent életre készteti. A keresztény élet mozgatórugója a hála az örök élet ajándékáért, hiszen azzal kezdi, hogy mindent nekünk ad. Készül ezt elfogadni? Kedves hallgató, ön mit válaszolna? Vagy válaszolt, ha érzi, vagy érezte Isten megszólítását. Ha eddig még nem érezte ezt a megszólítást, akkor biztos lehet benne, hogy hamarosan be fog következni. Szeretném, ha akkor is igennel felelne. Segítsen ebben, ami szerető Isten bennünket.

77. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Jedutunnak, Aszáfé, Zsoltár. Szavamat Istenhez emelem, és kiáltok. Szavamat Istenhez emelem, hogy figyelmezzen rajám. Nyomorúságom idején az Urat keresem, kezem feltartom éjjel szünetlenül, lelkem nem akar vigasztalást bevenni. Istenről emlékezem, és sóhajtok, róla gondolkodom, de elepett az én lelkem. Szemeimet ébren tartod, hánykolódom, de nem szólhatok. Elmélkedem a régi napokról, a hajdankor éveiről. Megemlékezem éjjel az én énekeimről, szívemben elgondolkodom, és azt kutatja lelkem. Avagy mindörökké elveté az Úr, és nem leszé többé jó akaró? Avagy végképpen elfogyotté az ő kegyelme? Vagy megszűniké ígérete nemzedékről nemzedékre? Avagy elfeledkezetté könyörülni Isten? Avagy elzártaé haragjában az ő irgalmát? És mondám, ez az én betegségem, hogy a felségesnek jobbja megváltozott. Megemlékezem az Úrnak cselekedeteiről, sőt, megemlékezem hajdani csodáiról, és elmélkedem minden cselekedetedről és tetteidről gondolkodom. Ó Isten, a te utad szentséges, kicsoda olyan nagy Isten, mint az Isten. Te vagy az Isten, aki csodát művelsz, megmutattad a népek között a te hatalmadat. Megváltottad népedet karoddal, a Jákob és a József fiait. Láttak téged a vizek, ó Isten, láttak téged a vizek, és megfélemlének, a mélységek is megrázkódának. A felhők vizet ömlesztének, megzendülének a fellegek, és a te nyilaid széllel futkostak. Mennydörgésed zúgott a forgó szélben, villámlásaid megvilágították a mindenséget, megrázkódott, és megindult a föld. Utad a tengeren volt, és ösvényed a nagy vizeken, és nyomaid nem látszottak meg. Vezetted, mint nyájat a te népedet, Mózesnek és Áronnak.

0: sors kérdések.
1: Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreinket. Nyissuk meg Istennek igéjét Márk evangéliuma 8. fejezeténél. Márk evangéliuma 8. fejezetének 34. versétől a 36. versig terjedő szakaszból szeretném olvasni Istennek igéjét. Így hangzik az ige. A sokaságot pedig az ő tanítványaival együtt magához szólítván mondta nekik: ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, és vegye fel az ő keresztjét, és kövessen engem. Mert valaki meg akarja tartani az ő életét, elveszti azt. Valaki pedig elveszti az ő életét én érettem, és az evangéliumért, az megtalálja azt. Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri, lelkében pedig kárt vall? Már megfigyeltem, hogy a Krisztus nevére hivatkozó emberek általában valamelyik egyházhoz hívogatják az embereket. Valahogy mindig az fogalmazódik meg a gondolatok, meg a szavak és a szándékok mögött, hogy mi vagyunk az Isten népe, ez az Isten egyháza, ide gyertek, itt a ti helyetek. Jézus azonban ebben az igében nem egyházhoz, hanem személyesen az ő követésére szólít fel bennünket. Nem embereket, nem tanítási irányzatokat, hanem Jézus Krisztust kell követnünk. Ez a követés azonban önkéntes indítékon kell alapuljon, mert Jézus senkit sem kötelez erre. Azt mondja az ige, így kezdődik: ha valaki én utánam akar jönni. Teljesen önkéntes ez, ha akar. Jézus Krisztus követésének vannak bizonyos alapvető előfeltételei. A legalapvetőbb előfeltétel ahhoz, hogy követhessem őt, ismernem kell. János evangéliumában, a főkapi imádságában mondja el Jézus, hogy az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust. Nem tudok egyetlen embert sem követni, ha nem ismerem. Ha megbíznának azzal a feladattal, hogy X személyt kövessem, legelőször is be kell mutassák őt. Meg kell ismerjem, tudjam, hogy kit követek. A másik ilyen előfeltétel: Jézust csak azon az úton követhetem, amelyen ő megy, illetve ment előttem. Jeremiás próféta a 6. fejezet 16. versében mondja: álljatok az utakra, és nézzetek szét, és kérdezősködjetek a régi ösvények felől, melyik a jó út, és azon járjatok. Mert Jézust nem lehet mindenféle úton követni. A mai kereszténység tragédiája sajnos az, hogy minden egyház más-más utat kínál az emberek elé. Egyesek szerint csak az a jó út, amit ők kínálnak. Mások szerint minden út Isten felé vezet. Jézus ebben az igében viszont azt mondja: ha valaki én utánam akar jönni. Nem lehet Jézust követni más úton, csak azon az úton, amelyen ő ment és megy előttünk. Jézust csak akkor követhetem, ha kész vagyok olyan életet élni, mint amilyet ő élt. Nem elég Jézusra hivatkozni és róla hangzatosan beszélni. Jézust követni kell, követni az életét, az életpéldáját. Ahogy ő élt, úgy éljek én is. Akkor követem őt. Jézust követem akkor, ha kész vagyok érte mindarra, amire ő is kész volt, én érettem. Jézusról azt olvassuk az evangéliumokban, hogy ő az életét áldozta fel érettünk. Alapigénk azt mondja: ha én követni akarom Jézust, akkor nekem is kész kell legyek feláldozni az életemet Jézusért. Feláldozni élő áldozatként. Nem feltétlenül meghalni kell Jézusért, hanem élő áldozatot hozni érette, helyette. A Jézus követés előfeltétele az is, hogy ne csak egy bizonyos távolságból merjem Jézust követni, hanem merjem őt közelebbről is vállalni. Péterről olvassuk az evangéliumokban azt, amikor a Gecsemáné kertjében Jézust elfogta a tömeg és vitték a főpap elé, akkor Péter csak egy bizonyos távolságból követte Jézust. Ez a bizonyos távolság azt jelentette Péter számára, hogy bármikor mondhatja azt, nekem semmi közöm ahhoz, akit elfogtatok, a názáreti Jézushoz. Bármikor letagadhatta azt ebből a bizonyos távolságból, hogy ő hozzá tartozik. Vagy ha éppen úgy fordult a kocka, akkor bármikor mondhatta még ebből a távolságból, hogy én hozzá tartozom, én az ő tanítványa vagyok. Éppen ezért Jézust nem lehet ilyen távolságból követni. Jézust vállalni kell közvetlen közelről, ami közvetlen környezetünkben, rokonságunk, ismerőseink, szomszédunk, munkatársaink előtt merjük-e vállalni Jézust, hogy mi hozzá tartozunk. Jézust követni csak úgy lehet, ha tekintetünket szüntelen ráirányítjuk. A zsidókhoz írott levélben mondja Pál a 12. fejezet 2. versében, nézvén a hitnek fejedelmére és bevégzőjére, Jézus Krisztusra. Amíg Jézusra tekintünk, addig biztonságban vagyunk. Sok keresztény tragédiája az, nem előre tekint Jézusra, hanem önmagával van elfoglalva. Egyesek elbizakodnak az elért sikerekből fakadóan, mások megrémülnek az előttük álló megpróbáltatásoktól, valahogy úgy vannak, mint Péter, amikor kint volt a tengeren, és a viharzó tengeren Jézus jött felé, és amikor megismerte, hogy a Mester az, aki jár a tengeren, akkor felbátorodva ettől, hitet merítve Jézus példájából, azt mondta Jézusnak, hogy Uram, engedd, hogy én is járjak és menjek ott feléd a tengeren. És azt mondta Jézus, hogy jöjj, és Péter elindult. És amíg Jézusra tekintett, addig nem is volt semmi baj, de amikor talán egyfajta hivalkodással, egyfajta büszkeséggel visszatekintett, hogy na lássátok csak, járok a vizen, nem süllyed el a lábam a vízben. De amikor visszatekintett volna Jézusra, már egy hullám eltakarta őt előle. És abban a pillanatban elvesztette a hitét, megingott, és elkezdett süllyedni. Ellen White a Jézus élete című könyvében azt írja, ha bajokkal küzdünk, mi gyakran teszünk úgy, mint Péter. A hullámokat nézzük, ahelyett, hogy az üdvözítőre tekintenénk. Túl kell tudnunk tekintenünk a hullámokon. Azzal a hittel, ami nem a láthatókra néz, hanem a láthatatlanra. A hullám mögött ott volt Jézus. Neki tudni kellett volna a hit szemével, a hullámon keresztül nézve nézni Jézust. De Péter nem tudta ezt megtenni. És mindez azért, mert korábban, mikor még nem volt hullám, akkor elfordította a tekintetét Jézusról. Krisztus szemlélése már önmagában is átalakító erővel hat vissza ránk. Pál apostol azt mondja, ha az Isten dicsőségét fedetlen orcával szemléljük, átalakulunk mi is dicsőségről dicsőségre, az Isten lelke által. Vagyis miközben Krisztust szemlélem, ismerem fel saját valós állapotomat. Krisztus dicsősége, amit nekem szemlélni kell, az nem más, mint az Isten jelleme. Ezt Mózes könyvéből ismerhetjük meg, hiszen maga Mózes is, aki szerette volna megismerni az Isten dicsőségét, amikor az Isten megadta neki ezt a lehetőséget, akkor nem mást ismert meg, mint azt, hogy az Úr irgalmas, kegyelmes, késedelmes a haragra, nagy irgalmasságú, aki megbocsát hamisságot, vétket és bűnt. Ez az Isten jelleme, ez az Isten dicsősége. És miközben mi Krisztusban nézzük az Istennek ezt a dicsőségét, az ő jellemét, minél többet foglalkozunk vele, annál inkább átalakulunk mi is dicsőségről dicsőségre, jellemről jellemre. Ennek a dicsőségnek láthatóvá kell válni rajtunk, és általunk az egész földet be kell világítani. Ézsaiás próféta szól erről a könyvének 60. fejezetében, amikor azt mondja, kelj fel, világosodjál, mert eljött világosságod, és az Úr dicsősége rajtad feltámadt. mert íme sötétség borítja a földet, és éjszaka a népeket, de rajtad feltámad az Úr, és dicsősége rajtad megláttatik. Isten szeretné, hogy valóban dicsőségről dicsőségre alakuljon a mi életünk, láthatóvá váljon rajtunk az Isten dicsősége. Alapigénk gondolatában Jézus azt mondja, ha mi ő utána akarunk menni, azon az úton akarunk járni, amelyen ő járt, őt akarjuk követni, akkor ennek van egy feltétele. Tagadja meg magát ez az ember. Korunk problémái között talán a legkritikusabb helyen áll az önmegtagadás hiánya. Mindenki szeretne a másik fölött uralkodni. A Szentírás följegyzi, hogy abban az időben, amelyben mi most élünk, lesznek az emberek magukat szeretők, háládatlanok, kegyetlenek, kérlelhetetlenek, és még sorolhatnánk ezeket a negatív jellemvonásokat. Mindenhol ott van gyökereiben az önmegtagadás hiánya, az önzés uralma. Mindenki mindent szeretne elérni, és szinte nem számít, hogy milyen áron. Ennek érdekében készek a becsületüket feláldozni, a lelkeismeretüket elnémítani, csak hogy zabolátlan önzésüknek éljenek. Ez az önző, egocentrikus gondolkodás megfigyelhető az élet minden területén. Mennyire eltérő ettől az a lelkület, amelyet Isten lelke szeretne kialakítani bennünk. Pál apostol a Timóteushoz írott első levél 6. fejezetének 6. versében azt mondja, valóban nagy nyereség az Isten félelem megelégedéssel. Megelégedéssel. Ez egy nagy nyereség. Sajnos világunkat, korunkat, az embereket nem ez a lelkület uralja. És nagyon sokszor még a Krisztusban hívő embereket sem. És talán hozzam közeled, hogy még az adventistákat sem. Nem tudnak Krisztusban megelégedett életet élni? Mindig többre és többre vágyakoznak? Nem tudják önmagukat megtagadni? Jézus szerint csak egyféle módon érhetjük el ezt, amit az ő követésének feltételeként állít elénk, hogy aki én utánam akar jönni, az tagadja meg magát. A hegyi beszéd tanításában mondja el Jézus, hogy milyen módon érhetjük el tulajdonképpen ezt a célt. Jézus azt mondja ott Máté evangélium a 6. fejezet 33. versében, keressétek először az Istennek országát és az ő igazságát. Vagyis azt akarja Jézus számunkra elmondani, hogy egy értékrend változást állítsunk be az életünkben. Ne feltétlenül az evilági dolgok legyenek az első helyen, hanem keressük először az Istennek országát. És majd a másik helyre kerüljön az evilági. A Biblia nagyon sokféle példáját állítja elénk az önmegtagadásnak. És ezek a példák a mi tanulságunkra lettek leírva. Pál mondja el, akikhez az időknek vége elérkezett. Sajnos vannak negatív természetű példák is, ezek is azért írattak le, hogy tanuljunk belőle. Megismerhetjük negatív példaként Júdás történetét, aki még mesterét is kész volt elárulni, mert nem tudta megtagadni magát. Nem tudta megtagadni a pénz sóvárgását. Azért a 30 ezüst pénzért kész volt a mesterét is elárulni. Vagy ott van Anániás és Zafira története, akik megpróbálták még a Szent Lelket is becsapni, csak hogy ne kelljen önmagukat megtagadni. Mert megígérték ugyan első felbozdulásukban, hogy az Úrnak adják az ő mezejüknek az árát. De amikor ott volt a kezükbe a pénz, amikor olyan vonzó volt, és olyan sok volt, és olyan jó volt birtokolni, akkor valószínű már összebeszéltek, ne annyit adjunk, amennyit mondtunk. Ne adjuk oda az egészet. Hát valamennyit mi is megtarthatunk. Vagy ott van a gazdag ifjúnak a története, aki inkább lemondott a mester követéséről is, csak hogy ne kelljen a javaiból a szegényeknek adni. nem tudta megtagadni magát. Az Istennek igéje azonban azért csodálatos számunkra, mert nem csak ilyen negatív példákat találunk, hanem vannak pozitív természetű példák is az önmegtagadásra. Például Ábrahám történetét olvashatjuk a Szentírásban, aki Lóttal együtt kivonult atyái földjéről, és végig vonult Kánaán területén, és Ábrahám volt az, akit Isten elhívott, Ábrahám volt az idős, a nagybácsi, aki mindenféle jogot élvezhetett volna Lóttal szemben, mégis amikor a pásztorok között probléma merült föl a legelő és a víz elosztása kérdésében, akkor odament Lóthoz és azt mondta neki Ábrahám, nem jól van ez így, váljunk el egymástól, és te válasszál. Ábrahám kész volt a saját érdekeit a háttérbe szorítani, pedig neki lett volna joga a választáshoz. De a békességért, szeretetből azt mondta az unoka öcsének, hogy válasszál. Ha te jobbra mész, akkor én balra megyek. Ha te mondod azt, hogy te szeretnél balra menni, akkor inkább én jobbra megyek. Egy másik történetben Mózes példáját ismerhetjük meg. Mózes, aki még az üdvösségéről is kész volt lemondani, annyira kész volt önmagát megtagadni, csak hogy Izraelt megmenthesse az Isten ítéletétől. Mózes második könyve 32. fejezetében, a 32. versben olvashatjuk, amikor mondja az Úrnak, inkább az én nevemet töröld ki a te könyvedből, de nekik, a népnek kegyelmez meg. Ezek a példák azért lettek a Szentírásba feljegyezve, hogy gyakorlati leckét kapjunk abból, miképpen lehet Jézus Krisztust követni azon az úton, amelyen ő járt előttünk. Mert az önmegtagadás legcsodálatosabb példáját maga Jézus Krisztus állítja elénk. Az ő életéből ismerhetjük meg igazán az önmegtagadás mienségét. A világ mindenség teremtő Istene ott hagyta dicsőségét, és emberré lett, szolgai formát vett fel, és amikor hozzánk hasonló emberré lett, akkor önmagát megtagadta egészen a kereszt halálig. S mindezt nem azért tette, mert már unalmas volt számára az isteni dicsőség, és valami újdonság után vágyott, mint egyes földi uralkodók teszik ezt, főként fiatalok, hogy habzsolják az életet, és végül beleunnak, és végül már mindig valami újat szeretnének. Jézusnak nem voltak ilyen eltorzult vágyakozásai. Ő tele volt szeretettel. Jézus önmegtagadásból tette mindezt, hogy otthagyta a mennyet. Jézus számára szenvedést jelentett a bűn világában élni, mégis vállalta, érettünk. A mindenható Úr kész volt a bűn világában szolga lenni. Készek vagyunk-e mi is Jézust követni? Készek vagyunk-e Jézus követésében a szolgálatra, a szolgai minősítésre, szolgai feladatok végzésére? Mert Jézus nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon másoknak. És ha mi Jézust akarjuk követni, akkor nekünk is ezt kell tennünk. És ahhoz, hogy Jézus szolgáljon, neki önmagát meg kellett tagadni, hiszen ő volt az Úr, de ő szolgálni akart. Jézus abban is csodálatos példaképünk, hogy ő soha nem kereste a saját akaratának érvényesítését, csak az Atya akaratára koncentrált. Észek vagyunk-e mi is lemondani a saját akaratunk érvényesítéséről, csak azért, hogy ezzel embereket menthessünk? Le tudjuk-e tenni életünket Isten kezébe, Jézushoz hasonlóan? Tudunk-e Istenben bízni akkor is, ha nem értjük, hogy mit tesz velünk? Jézus önmegtagadásának leghatalmasabb példája azonban a Golgota áldozata. Tudta, hogy mi vár rá, mégis vállalta. Azért tudta vállalni, mert az önmegtagadását a szeretet inspirálta. Jézus példája nyomán készek vagyunk-e szembenézni a nyomorúsággal és szenvedéssel csupán azért, hogy másokat megmenthessünk. Mindezt elénk állítja Jézus, amikor azt mondja, ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát. A Jézus követés másik feltétele, hogy vegye fel az ő keresztjét. A Jézus követő emberek számára a kereszt felvétele és a kereszt hordozása rendkívül fontos jelentőségű. Csak akkor lehetek Krisztus tanítványa, mondja Jézus az evangéliumokban, Lukács evangélium a 14. fejezetében, ha kész vagyok felvenni az ő keresztjét. Sokaknak téves elképzelésük van arról, hogy mi is az a kereszt, amit felvenni és hordozni kell. Vannak sokan, akik úgy gondolkodnak erről, hogy mindaz a nyomorúság és szenvedés, amit egy egész életen át el kell viselni. Mások úgy vélekednek, hogy az ő keresztjük egy-egy családtag, vagy a munkahelyi főnök kritikus természetének az elhordozása. Nagyon sokszor mondják az emberek, hogy milyen nagy keresztjük van, milyen nagy terhet kell nekik hordozni. Jézus azonban ezeket a dolgokat egyáltalán nem nevezi keresztnek. Keresztről csak a Jézus követéssel kapcsolatos élet vonatkozásában beszélhetünk. Jézus is csak azokat szólítja fel a kereszt felvételére, akik úgy döntöttek, hogy utána akarnak menni. Vagyis a kereszt felvétele az Jézus Krisztus golgotai áldozatához köt bennünket. A kereszt felvétele Jézus Krisztus vállalását jelenti életemben, az egész világgal szemben. Kereszt mindaz, ami Jézus Krisztus követése miatt ér bennünket. Csak ezek tartoznak a kereszthez. Jézus ezért fogalmaz így, hogy én érettem és az evangéliumért veszik föl a keresztet. A nyomorúság, a szenvedés, a betegség, az evilági gondok, egy-egy kritikus családtag, a munkahelyi főnök kritikus természete, és még sorolhatnánk ezeket az evilági dolgokat, ezek nem keresztek. Ezek a bűn világának a természetes velejárói. Ezeket nem önként veszem föl. Ha egy olyan munkahelyen dolgozok, ha tetszik, hanem el kell viselnem a munkafőnökömnek a kritikus természetét. Ha beleszülettem egy olyan családba, ahol az egyik tag rendkívül szeszélyes, ideges, hirtelen, rosszindulatú, el kell viselnem. Ezt nem önként vállalom. Jézus viszont azt mondja, hogy ha valaki én utánam akar jönni, az vegye fel az ő keresztjét. Itt tehát csak olyan keresztről van szó, olyan keresztnek a felvételéről, amit én döntök el, hogy felveszem, vagy nem veszem fel. Vállalom, vagy nem vállalom. És ez a kereszt, ahogy az előbb is említettem, ez a Jézus Krisztus követése miatt ért gúny, megvetés, gyalázat, és minden egyéb, minden, ami az evangéliumért és Jézusért él bennünket. Ezért is fogalmaz Jézus ilyen precízen, hogy vegye fel az ő keresztjét, én érettem és az evangéliumért. A Biblia szerint sokan vannak olyanok is, akik szívesen követnék Jézust, ha nem kellene felvenni a keresztet. Pál azt mondja a Galácia beliekhez írott levélben, hogy a Krisztus keresztjéért ne üldöztessenek. Vagy a korintusi levélben szintén Pál mondja, hogy ne érje gúny és megalázás őket. És még lehetne ezt a listát sorolni, hogy ki miért nem szeretné fölvenni azt a keresztet, ami Jézus miatt éri őt. Azonban Jézust nem lehet követni, enélkül a feltétel nélkül. Jézust csak akkor követhetem az alapigény gondolata szerint, ha kész vagyok felvenni az ő keresztjét, érette és az evangéliumért. A Jézus követésének keresztjét azonban nem csak hordoznunk kell, hanem ezen a kereszten meg is kell feszítetnünk. Pál mondja a Galácia beliekhez írott levélben, a 6. fejezet 14. versében, nekem pedig ne legyen másban dicsekedésem, hanem a mi Urunk Jézus Krisztus keresztjében, aki által nékem megfeszítetett a világ, és én is a világnak. Ezen a kereszten meg kell feszítetnünk. Nem csak hordoznunk kell, hanem megfeszítetnünk. A megfeszítetés alatt Pál azt érti, hogy ezen a kereszten meg kell halnunk. Mert a megfeszítés az a halált jelenti egy ember számára. Ezen a kereszten azonban nem a hús-vér testet kell megfeszítenünk. Nem meghalnom kell ezen a kereszten, fizikai értelemben, hanem a régi, megromlott természetem, a bűnös indulataim, kívánságaimat kell megfeszítenem. Szintén Pál mondja el, ugyanebben a levélben, a Galácia beliekhez írott levélben, az 5. fejezet 24. versében, akik pedig Krisztuséi, a testet megfeszítették indulataival és kívánságaival együtt. És a megfeszítés, a meghalás azt jelenti, hogy ha én az indulataimat, kívánságaimat, a régi megromlott természetemet feszítettem meg ezen a kereszten, ez azt jelenti, ezután érzéketlen a világ számára. Mert egy halott emberhez, ha oda megyek és elkezdem simogatni, vagy elkezdem rázni őt, az már teljesen érzéketlen, teljesen mindegy, hogy szépen beszélek hozzá, hogy durván beszélek, hogy gúnyolom, ő már ezt nem érzékeli. És Pál ezt akarja kifejezni, hogy én megfeszítettem a világ számára, meghaltam a világ számára, érzéketlen vagyok a világ számára. És ez tudatosuljon bennem a Krisztus követés nyomán. Napjainkban nagyon divatos szó az alternatív lehetőségeknek a biztosítása. Jézus is minden ember elé tulajdonképpen ebben az igében alternatívát állít, vagyis különböző lehetőségeket. Jézus ugyanis maximálisan tiszteletben tartja az ember szabad akaratú döntését. Mindkét választásnak vannak előnyei és vannak hátrányai. A 35. versben azt mondja Jézus, mert valaki meg akarja tartani az ő életét, elveszíti azt, valaki pedig elveszti az ő életét, én érettem és az evangéliumért, az megtalálja azt. Egy gondolkodó ember olyan esetben, amikor különböző lehetőségeket állítanak elé, akkor elkezd gondolkozni és mérlegelni, végig gondolja az esetőségeket, a lehetőségeket, és most Jézus is ezt teszi, hogy elénk állítja, hogy gondolkozzunk, mérlegeljünk és döntsünk. Sőt, Jézus még tovább megy. A 36. versben már Jézus egy kicsit velünk gondolkodik. Már velünk együtt mérlegeli végig, mintha helyettünk akarná végig gondolni, segíteni akar, hogy jót válasszunk. Mérlegeli a két lehetőség esetét. Így olvasom a 36. versben, ahogy Jézus gondolkodik velünk és helyettünk, mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri lelkében pedig kárt vall? A nagy kérdés Jézus szerint az, mit adhat a világ? Összemérhető-e a két ígéret és a két jutalom? Összemérhető-e az, hogy az egyik oldalon az önzés, az önmagának élés, a másik oldalon az önmegtagadás és a másokért élés, az egyik oldalon a 60-70 esztendő nyomorúsággal és azután vége, a másik oldalon az örök élet. Jézus ennek a két lehetőségnek a tempontjait állítja elénk, és segíteni akar abban, hogy lássuk az igazi értéket. Azt mondja Jézus, mit adhat az ember váltságul az ő lelkéért? Vagy mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, de lelkében kárt vall? Fel kell tegyük azt a kérdést is, vajon a Jézus szerinti önmegtagadás veszteséget jelent a hívő ember számára? Ha Krisztus a szívünkben él, akkor Jézus követése és a vele kapcsolatos kereszt nem jelent lemondást vagy veszteséget, A hívő ember nem úgy éli meg a világról való lemondást és a világtól való elszakadást, hogy jaj, hát igen, hát erről is le kellett mondanom, ezt is el kellett hagynom. És fáj a szívem ugyan, de hát hívő emberként nem csinálhatom és nem élhetek vele. A hívő ember nem szenvedve hagyja ott a világ dolgait, hanem úgy tekinti, hogy megszabadultam tőle. Végre szabad vagyok. Végre más életet élhetek. Az újjászületett embernek ugyanis megváltozik az értékrendje. A megtérés a gondolkodásmódnak a megváltozását jelenti. Az újjászületett ember nem is tudna már az előzőek szerint élni. Az újjászületett ember abban az életben boldog, amelyet Krisztus mutat elé, amely a Krisztus követésnek az útja és élete. Péter apostol egy alkalommal, amikor a gazdag ifjú esete ott lejátszódik előttük a Jézussal való párbeszédben, és amikor a gazdag ifjú megszomorodva elmegy, akkor Péter odafordul Jézushoz, és azt mondja neki, hát ez nagyon szomorú, ami ezzel a gazdag ifjúval történt. Nem kész követni téged. És azt mondja Jézusnak, hogy Uram, mi viszont mindent elhagytunk éretted. Mink lesz hát akkor nékünk? Máté evangéliuma 19. fejezetében olvashatjuk ezt a történetet. A 19. fejezet 27. versétől hadd olvassam. Akkor felelvén Péter mondanéki, ímé mi elhagytunk mindent, és követtünk téged. Mink lesz hát minékünk? Jézus pedig mondta nekik, bizony mondom néktek, hogy ti, akik követtetek engem az újjászületéskor, amikor az embernek fia beül az ő dicsőségének királyi székébe, ti is beültök majd 12 királyi székbe, és ítélitek az Izrael 12 nemzetségét. Péter elmondhatta Jézusnak azt, hogy Uram, mi mindent elhagytunk éretted. Az alapigényben azt olvastuk Jézus szavaiból, hogy ha valaki én utánam akar jönni, az tagadja meg magát, és úgy kövessen engem. Péter azt mondja, hogy Uram, mi ezt megtettük. Mi mindent otthagytunk, teljesen megtagadtuk magunkat. Egy nagy kérdést állít elénk Péternek ez a gondolata. Vajon mi is elmondhatnánk ezt Jézusnak, amit Péter, hogy Uram, mi mindent elhagytunk éretted és az evangéliumért. Jézus egy csodálatos ígéretet ad Péternek. Azt mondja Péternek, ti, akik követtetek engem az újjászületéskor. Amikor az embernek fia beül az ő dicsőségének királyi székébe, ti is beültök majd 12 királyi székbe, és ítélitek az Izrael 12 nemzetségét. Jézusnak ez a válasza elsődlegesen Péterhez szól. Másodszorban a 12 tanítványhoz szól. Harmadsorban azonban minden újjászületett embernek szól, hiszen azt mondja, hogy ti, akik az újjászületésben követtetek engem. Vagyis mindazok, akik készek Jézust úgy követni, hogy Jézus példája alapján megtagadják magukat és felveszik keresztjüket, azok számára Jézus ezt az ígéretet adja. Beültök egy-egy királyi székben. A Jelenések könyve 20. fejezetében olvashatunk arról, a megváltottak Jézussal együtt uralkodnak, királyi székekben ülnek, és ítéletet tartanak. Ez az, amit megígér Jézus ebben az ikében. Akik Krisztusért és az ő evangéliumáért készek lemondani egyéni érdekeikről, előnyös lehetőségeikről, egyedül ők lehetnek az örök élet részesei. Még egyszer visszatekintve alapigény gondolatára, azt mondja tehát Jézus, ha valaki én utánam akar jönni, az tagadja meg magát, vegye fel az ő keresztjét, és úgy kövessen engem. Mert ha valaki meg akarja tartani az ő életét, elveszíti azt. Ha valaki elveszíti az ő életét, én érettem és az evangéliumért, az megtalálja azt. Elveszíteni itt veszítjük el a földön, megtalálni pedig az örök életben találhatjuk meg. És adja a Jóisten, hogy mi követni tudjuk Jézust. Követni azon az úton, amelyen ő megy előttünk, követni az ő életpéldájában, követni őt úgy, hogy dicsőségről dicsőségre mind közelebb kerülni hozzá, és követni őt úgy, hogy készek legyünk önmagunkat megtagadva, az ő keresztjét felvenni. Mindazt felvenni, ami Jézusért és az evangéliumért ér bennünket. Az Isten segítsen arra, hogy ilyen követői, ilyen tanítványai, ilyen barátai lehessünk Jézusnak.

94. Zsoltár. Uram, bosszúállásnak Istene, jelenj meg! Emelkedjél fel te, földnek bírája, fizess meg a kevélyeknek! A hitetlenek, Uram, meddig még, meddig örvendeznek még a hitetlenek? Piszkolódnak, keményen szólnak, kérkednek minnyájan a hamisság cselekedői. A te népedet, Uram, tapossák és nyomorgatják a te örökségedet. Az özvegyet és jövevényt megölik, az árvákat is folytogatják, és ezt mondják, nem látja az Úr, és nem veszi észre a Jákób Istene. Eszméljetek, ti bolondok, a nép között, és ti balgatagok, mikor tértek eszetekre? Aki a fület plántálta, avagy nem hallé, és aki a szemet formálta, avagy nem láté, aki megfeddi a népeket, avagy nem fenyíté meg? Ő, aki az embert tudományra tanítja, az Úr tudja az embernek gondolatait, hogy azok hiába valók. Boldog ember az, akit te megfeddesz, Uram, és akit megtanítasz a te törvényedre, hogy nyugalmat adjanak a veszedelem napján, míg megásták a vermet a hitetlennek. Bizony nem veti el az Úr az ő népét, és el nem hagyja az ő örökségét. Mert igazságra fordul vissza az ítélet, és utána mennek mind az igaz szívűek. Kicsoda támad fel én mellettem a gonoszok ellen? Kicsoda áll mellém a hamisság cselekedők ellen? Ha az Úr nem lett volna segítségül nékem, már-már ott lakoznék lelkem a csendességben. Mikor azt mondtam, az én lábam eliszamodott, a te kegyelmed, Uram, megtámogatott engem. Mikor megsokasodtak bennem az én aggódásaim, a te vigasztalásaid megvidámították az én lelkemet. Van-e köze te hozzád a hamisság székének, amely nyomorúságot szerez törvény színe alatt? Egybe gyülekeznek az igazak lelke ellen, és elkárhoztatják az ártatlannak vérét. De kővárom lőn én nékem az Úr, és az én Istenem az én oltalmamnak kősziklája. És visszafordítja reájok az ő álnokságukat, és az ő gonoszságukkal veszti el őket. Elveszti őket az Úr, a mi

87. Zsoltár. A Kórá fiainak Zsoltára. A szent hegyeken vetette meg az ő fundamentumát, szereti az Úr Sionnak kapuit, jobban, mint Jákobnak minden hajlékát. Dicsőséges dolgokat beszélnek felőled, te Istennek városa. Előszámlálom Egyiptomot és Bábelt, mint ismerőimet, ímé Filisztea és Tírus Kússal együtt, ez ott született. És ezt mondják a Sion felől, mindez, mind amaz ott született, és ő a felséges erősíti azt. Az Úr beírván feljegyzi a népet, ez ott született. És táncolva énekelik, minden forrásaim te benned vannak.

Zsoltárok könyve 67. fejezet, 2. vers. Könyörüljön rajtunk az Isten, és áldjon meg minket, ragyogtassa ránk az arcát.

Rengetegszer hallottuk már, hogy a kettes típusú cukorbetegség világszerte tapasztalható növekedésének egyik fő oka a cukor fogyasztása. Azonban egy amerikai egyetem kutatóinak új bizonyítékai, amit német kollégáikkal együtt tártak fel, árnyalják ezt a képet. Kiderítették ugyanis, hogy nem minden cukorforrás hordozza ugyanazt a kockázatot. Kedves hallgatóink, többet mindenről és egyéb hasznos tudnivalóról mai műsorunk második felében fogunk megosztani önökkel is az érdekes híreknek szánt 10 percben. Adásunk első részében azonban az egészségügyi rovat keretében Gardalics János életmód tanácsadó a tiszta víz rendszeres használatának fontos szerepéről szóló előadásából fog bemutatni egy újabb részletet. Köszöntöm Önöket, Fejér Levente vagyok, és meghívom, ha tehetik, töltsék velünk a következő fél órát. Jó rádiózást kívánok!

Miből áll a testünk? Fehérjékből, zsírból. A fehérje az 15%, a zsír az körülbelül, ez mind körülbelüli arány, tehát lehet mondani azt, hogy 14 vagy 16. Szénhidrátból körülbelül 1%, és hozzávetőlegesen a víz 60-70%-a az emberi szervetnek, de itt is megint csak nagy különbség van a csecsemőnek a szervetéről, a középkorúaknak a szervetéről, és az időseké. A csecsemőknél 70-80%, ahogy korosodunk, úgy mindig kevesebb és kevesebb vizet fogyasztunk, és elkezd csökkenni, majd időskorban valósággal megaszalódunk. Tehát gyakorlatilag lemegy 50%-ra is a víztartalom. Ez gyakorlatilag azt is eredményezi, hogy idősebb korban sokkal több méreganyag halmozódik föl, tehát a vízfogyasztásnak különlegesen, a vízfogyasztás különösen fontos minden korban, azért, hogy majd az idősebb korban sem halmozódjon föl maga a különböző szennyező anyagok. Egy érdekesség, hogy a Földnek 60-70%-a víz. És érdekes, hogy az emberi testnek is 60-70%-a víz. Ez csak egy érdekességként említek meg. Azt azért még megemlíteném, hogy a különböző szervetünkben, tehát ez majd lesz, majd nem is megyek előre, különböző mennyiségű vizet tartalmaznak a szervünk. Vérkeringésünknek is feltétlenül a vízre van szüksége, hallásunknak, látásunknak, emésztési funkcióknak, nyártermelés, bélmozgás, tehát bárminek. Mint ahogy említettem, nem tudnánk sem nyelni, sem pislogni, az agysejtjeink nem dolgoznának. Azt is elmondhatom, hogy egy nagyon szép idézet, és ezt talán érdemes is felolvasni, a születés útja a szem, a csarnok vize, könycsepp, sírás, lehellet, izzadás, testünk legfontosabb vegyülete. Tisztálkodásra, gyógyításra való a legüdítőbb ital. Fürödhetünk, úszhatunk, hajózhatunk, lebeghetünk, evezhetünk benne, korcsolyázhatunk, síelhetünk, szánkozhatunk rajta, hóembert gyúrhatunk belőle, hűsít, frissít, de ha kell, termánként melegít. Ablakunkon jégvirág, előtte hóesés, mikroszkopban kristályos vázú hópehely. De még rengeteg dolgot lehetne mondani a vízről. Tehát nyugodtan mondhatom, hogy a víznek egy olyan szerepe van, aminek egy újabb, hogy mondjam, polcot kell az életünkbe rakni, egy újabb minősítést érdemes adni a víznek. A szervezetünkben a víz útja egészen különleges. A vérnek kb. 90-95% a víz. A száraz anyag része egy 5-6% és különféle savakat, különféle száraz anyagokat tartalmaz, de javarészt a víznek és a vérnek az állapota függ attól, hogy mennyi vizet iszunk. Azért is nagyon fontos, mert gondolom, hogy önök is tapasztalták már, hogyha az embernek valami problémája van, valami betegsége van, mit csinál, elmegy orvoshoz. És az orvos hogy tud vizsgálni? Igazából a legegyszerűbb vizsgálati forma a vérvétel. És a vér nagyon sok mindent megmutat. És a vérben benne van pontosan az, hogy mi mennyit tartalmaz. Ha megfelelő mennyiségű vizet fogyasztunk, a vérünk is sokkal jobb állapotban van, mint egyébként, ha kevés vizet fogyasztunk. Milyen vizet fogyasztunk, és mennyi vizet fogyasztunk? Na most ez egy érdekes dolog, hogy milyen vizet. A szív egy nap 8-9000 liter vért enged át magán. Ebből 2500 liter vért a vesén is átenged. Tehát gyakorlatilag a szervezetünkben általában 5-5,5 liter vér található, tehát minden 4-500-szor szűri át az egész vérünk mennyiségét a vese egy nap. Tehát rendkívül fontos, hogy milyen az állapota a vérünknek. Nem is megyek mindenbe végig, de azért azt el szeretném mondani, hogy mint ahogy az előbb is a kérdésként fölmerült, hogy mennyit, mikor és hogyan fogyasszunk, meg hogy milyen vizet fogyasszunk. Na most ebben rendkívül módon eltérnek a vélemények, de én azt tapasztaltam az elmúlt 20 évben, hogy a vélemények mindig attól függően formálódnak, hogy ki mivel foglalkozik. Ha víztisztítóval, akkor azt fogja mondani, hogy az a legjobb víz. Ha ásványvízzel, akkor azt fogja mondani, hogy az a legjobb víz. És mindenki azt fogja mondani, amit ő éppen forgalmaz. Tehát emiatt nagyon érdekes dolog, hogy a víz egy mostoha gyerek valójában. Általában nem sokat szeretnek foglalkozni vele, mert hát nem egy hogy mondjam, nem egy jó üzleti lehetőség.
De valójában a nyolc alapelvnek egy nagyon fontos része maga a víz, és azért is említem meg azt, hogy milyen vizet igyunk, mert ahogy említettem, a legjobb víz az, hogyha az ember desztillált vizet iszik. De hát desztillált vizet nem fogunk inni, nem fogunk megvásárolni desztillált vizet. Ebből a szempontból mondtam, hogy a legjobb az, hogyha valójában esővizet, tehát lágy vizet fogyasztunk. A lágy víznek a lényege, hogy a lágy az általában lugos is. Biztos tudják önök is, hogy az esővíz az lugos, valamikor a nagyanyáink azzal mostak. És azért tudtak vele mosni, mert lugos. Valójában az emberi szervezet az alapvetően lugos. Lugosak vagyunk, ugyanis a magzatvíz az 8,5-ös pH-jú, az anyatej szintén 8,5-ös pH-jú. Ez azt jelenti, hogy amikor az embernek kezdődik az élete, akkor egy nagyon komoly lugosodási, lugos állapotban van. És miután megszűnik az anyatej fogyasztása, attól kezdve elkezdünk savasodni. És ez a savasodási spirálnak a folyamata. Nem tudom, hogy önöknek mi a véleménye erről, hogy milyen vizet érdemes fogyasztani. Csapvizet, kútvizet, ásványvizet, tisztított vizet, milyen tisztított vizet. Igazából a csapvíz az valójában egy fertőtlenített, tehát klórral fertőtlenített víz. Azt nyugodtan mondhatom azt, hogy a klór, mindannyian tudják, hogy vegyületet képez különböző anyagokkal, és rákkeltő anyagok képződnek. Tehát a klór az nem feltétlenül jó az emberi szervezetnek, de tisztítani mégiscsak kell, tehát valójában szükséges valamit elfogyasztanunk, ha nincs más. Ezért ön, amit említett, a forrásvíz talán az egyik legjobb. Mert az felszínűleg számít, de még nincsen elszennyeződve. Tehát talán az egyik legjobb. De igazából a tisztított vizet azt azért is merem ajánlani mindenkinek. Nem tudom, hogy kinek van otthon víztisztítója. Ezt csak azért kérdeztem meg, mert érdemes azért végig gondolni, hogy az ember hogyan és milyen vizet fogyaszt, és hogy mennyit. Na most a mennyi kérdésre tudnának önök egy hozzávetőlegesen olyan választ adni, hogy mennyit érdemes naponta elfogyasztani. Aki nehezebb, annak többet. Testsúlykilogramonként érdemes elfogyasztani, és valójában szokták mondani, hogy 2-2,5 liter. Na de nem mindenki egyforma súlyú, egyforma magasságú. Tehát testkilogramonként kell az embernek a víznek a mennyiségét megállapítani, nem azt, hogy én nekem ennyit kell inni, a másiknak amennyit, mindenkinek külön-külön kell ezt megállapítani.

Egy új felmérés arra az eredményre jutott, hogy a fiatalok közel fele inkább egy olyan világban élne, ahol nincs internet. Kedves hallgatóink, a következő 10 percben többek között a felmérés részleteit is meg szeretnénk osztani önökkel. Rengetegszer hallottuk már, hogy a kettes típusú cukorbetegség világszerte tapasztalható növekedésének egyik fő oka a cukor fogyasztása. Azonban a Utahi Brigham Young Egyetem kutatóinak új bizonyítékai, amit német kollégáikkal együtt tártak fel, árnyalják ezt a képet. Kiderítették ugyanis, hogy nem minden cukorforrás hordozza ugyanazt a kockázatot. A kutatók egy átfogó metaanalízisben 29 nagyméretű kohorszvizsgálat adatait gyűjtötték össze Európa, Észak- és Dél-Amerika, Ázsia és Ausztrália területéről. Összesen több mint 800 ezer ember étkezési szokásait vizsgálták, és nyomon követték, hogy kinél alakult ki később kettes típusú cukorbetegség. Meglepő volt, amit találtak. Az italokon, például üdítő italokon és akár a gyümölcsleveken keresztül fogyasztott cukor következetesen összefüggésben állt a kettes típusú cukorbetegség kialakulásának magasabb kockázatával. Eközben más cukorforrásoknál nem mutatkozott ilyen összefüggés, sőt egyes esetekben még alacsonyabb kockázatot tapasztaltak. Ami kissé ijesztő, már napi egy pohár cukros ital is növelte a kettes típusú cukorbetegség kialakulásának esélyeit, és a gyümölcslésen volt sokkal jobb. Minden 225 grammos adag 5%-kal növelte a kockázatot. Ráadásul a tanulmány szerint a cukros italoknál nincs biztonságos küszöbérték, a kockázat már az első korttól kezdve növekszik. Minden további ugyanaznap fogyasztott 350 grammos adag cukros ital pedig 25%-kal növelte a kettes típusú cukorbetegség relatív kockázatát. Egyébként nem véletlenül szerepel a relatív jelző a kockázat előtt. Ha ugyanis egy átlagember kettes típusú cukorbetegség kialakulásának alapkockázata körülbelül 10%, akkor napi 4 üdítőital ezt nagyjából 20%-ra, nem pedig 100%-ra emelheti. Amikor a résztvevők napi 20 g nagyjából 5 teáskanálnyi cukrot fogyasztottak szilárd ételek részeként, a cukorbetegség kockázata valójában kismértékben körülbelül 4%-kal csökkent. Ugyanez volt igaz a szaharózra is, amely számos pékáruban megtalálható. Az, hogy a cukros ital fogyasztása miért problémásabb, mint a szilárd cukoré, az eltérő anyagcsere hatásokra vezethető vissza. A cukorral édesített italok és gyümölcslevek izolált cukrokat tartalmaznak, amelyek nagyobb glikémiás hatást váltanak ki, túlterhelik és megzavarják a máj anyagcseréjét, növelve a májzsírt és az inzulin rezisztenciát. Viszont a tápanyagban gazdag élelmiszerekben, például a teljes kiörlésű gyümölcsökben, tejtermékekben vagy gabonákban elfogyasztott vagy azokhoz hozzáadott cukrok nem okoznak anyagcsere túlterhelést a májban. Ezek a beágyazott cukrok lassabb vércukorszint választ váltanak ki a kísérő rostok, zsírok, fehérjék és más hasznos tápanyagok miatt. A mostani eredményekből is leszűrhető, hogy ahelyett, hogy általános korlátozásokat tűznének ki minden cukorra, a jövőbeli egészségügyi ajánlásoknak a folyékony cukorra kellene összpontosítaniuk. Ez nem jelenti azt, hogy az élelmiszerekben levő hozzáadott cukrok nem jelentenének bizonyos egészségügyi kockázatot. Azonban rávilágít egy árnyaltabb szemléletmód szükségességére, amely különbséget tesz egy üdítőital és egy tálnyi, egy kanál barna cukorral édesített zappehely között,
tájékoztat a hvg.hu portál. A húslevest generációk óta a másnaposság és a megfázás bevált gyógymódjaként emlegetik. Így joggal merülhet fel bennünk a kérdés, van-e valódi tudományos bizonyíték arra, hogy egy jó forró leves segít a légúti fertőzésekből való felépülésben. A Science Alert megvizsgálta a leves akut légúti fertőzések, például a nátha, az influenza és a COVID-19 kezelésében betöltött szerepét. A több mint 10 000 rendelkezésre álló adat közül a kutatók 4 tökéletesen releváns 342 résztvevővel végzett tanulmányt azonosítottak. Ezekben különféle leveseket teszteltek, beleértve a hagyományos csirkehúslevest, az árpalevest és a gyógynövényes zöldségkeverékeket. A bizonyítékok pedig elég ígéretesek voltak. Az egyik tanulmány szerint azok az emberek, akik levest ettek, képesek voltak akár 2,5 nappal gyorsabban regenerálódni, mint azok, akik más módszerrel próbálkoztak. Az olyan tünetek, mint az ordugulás, a torokfájás és a fáradtság rendre enyhébbnek bizonyultak, egyes résztvevőknél pedig a gyulladással kapcsolatos markerek szintje is csökkent. Az IL-6 és a TNF-alfa két gyulladást kiváltó fehérje szintjének csökkenése arra utal, hogy a leves segíthet csillapítani a túlzott immunválaszt, így enyhítve a tüneteket és megkönnyítve a felépülést. A tanulmányok azonban azt nem vizsgálták, hogy a leves fogyasztás hogyan befolyásolja az akut légúti fertőzések következtében kivett szabadnapok számát, vagy hogy kisebb valószínűséggel kerültek-e kórházba. A kutatók szerint nem meglepő az eredmény, ugyanis az olyan összetevők, mint a fokhagyma, a hagyma, a gyömbér, vagy úgy általában a zöldségek gyulladás csökkentő, antimikrobiális és immunerősítő tulajdonságokkal bírnak. A meleg emellett segíthet a válladék fellazításában, a torokfájás enyhítésében, és az általános közérzet javításában is betegség esetén, adja hírül a 24.hu portál. Egy új felmérés arra az eredményre jutott, hogy a fiatalok közel fele inkább egy olyan világban élne, ahol nincs internet. A brit szabványügyi intézet által végzett tanulmány 1293 fiatalt kérdezett meg az internetezési szokásukról. Az eredmény jól tükrözi azt, amit a tudósok is évek óta mondogatnak, a megkérdezett 16 és 21 év közötti fiatalok közel 70%-a rosszabbul érzi magát a közösségi médiában töltött idő után. Fele 50% támogatná a digitális kijárási tilalmat, amely korlátozná a hozzáférésüket bizonyos alkalmazásokhoz és webhelyekhez este 10 óra után, míg 46%-uk azt mondta, hogy inkább élne egy internet nélküli világban. A válaszadók negyede naponta 4 vagy több órát tölt a közösségi oldalakon, míg a megkérdezettek 42%-a vallotta be, hogy hazudott már szüleinek arról, hogy mit csinál online. A megkérdezettek 42%-a hazudott már a koráról az interneten, 40%-uk ismerte be, hogy van rejtett profilja, 27%-uk pedig adta már ki magát valaki másnak. Szintén 27%-uk vallotta be, hogy osztotta már meg tartózkodási helyét idegenekkel. A kutatást azután végezték, hogy Peter Kyle, brit technológiai miniszter közölte, a kormány fontolgatja annak lehetőségét, hogy bizonyos alkalmazások, például a TikTok vagy az Instagram számára kötelező lenne este 10 óra után kikapcsolni a fiatalok számára.
A szakemberek szerint bár a digitális kijárási tilalom hasznos lehet, önmagában nem oldaná meg azt a problémát, hogy a gyerekek káros tartalmaknak legyenek kitéve. Ehhez más intézkedéseket is be kellene vezetni. Kedves hallgatóink, érdekes 10 percünk és egyben mai műsorunk végéhez értünk. Köszönöm, hogy az elmúlt fél órát velünk töltötték, továbbra is minden jót kívánok, a holnapi viszont hallásra.

Nyugalomra vágyik a lelke. Hangolódjon rá kitárt szívvel Jézus visszajövetelére a Lelki Pihenő című műsorunkban, ahol nyugalomteli énekeket és nemes gondolatokat hallgathatnak meg. Isten békéjével köszöntöm a kedves hallgatókat a Reménység Hangja Rádió hullámhosszán. Babos Renáta vagyok, és köszöntöm Önöket a Lelki Pihenő című adásban. Amint jól tudják, Ellen G. White írónőnek a Nagy Küzdelem című könyvét tanulmányozzuk közösen. Legutóbb a 32. fejezet tartalmát olvastuk ennek végéig, ma azonban rátérünk a 33. fejezetre, ami egy nagy csalásról számol be, az első nagy csalásról. Fedezzük fel, mit akar üzenni ez a fejezet számunkra.

33. fejezet. Az első nagy csalás. Sátán már az emberi történelem hajnalán munkába fogott, hogy elámítsa az emberiséget. Aki lázadást indított a mennyben, az egész föld lakosságát maga mellé akarta állítani az Isten kormányzata elleni harcban. A mennyben azt hangoztatta, hogy Isten törvénye zsarnoki, sérti teremtményei érdekeit. Az a tény azonban, hogy Ádám és Éva míg engedelmeskedett Isten törvényének, tökéletesen boldog volt, cáfolta Sátán állítását. A bűntelen párnak készített otthon láttán Sátán irigykedni kezdett. Elhatározta, hogy elbuktatja az embert, és Istentől elszakítva a maga uralma alá vonja, hogy birtokba vehesse a földet, és a magasságos vetélytársaként felállíthassa birodalmát. Ha Sátán megmutatta volna igazi arcát, Ádám és Éva szóba sem állt volna vele, mert Isten felhívta figyelmüket e veszélyes ellenségre. De Sátán rangrejtve dolgozott. Eltitkolt szándékát, hogy biztosabban elérje célját. Megszólította Évát. A kígyót használta fel médiumként, amely kezdetben csodálatosan szép teremtmény volt. Azt mondta az Isten, hogy a kertnek egy fájáról se egyetek, igaz? Ha Éva nem állt volna szóba a kísértővel, elhárította volna a veszélyt. De ő megkockáztatta a vitát, és a csaló csapdájába esett. Így buknak el sokan ma is. Megkérdőjelezik és vitatják Isten kívánalmait, és ahelyett, hogy Isten parancsainak engedelmeskednének, emberi elméletekben hisznek, amelyekkel Sátán csak álcázza cselfogásait. Mondta az asszony a kígyónak, a kert fájnak gyümölcséből ehetünk, de annak a fának a gyümölcséből, mely a kertnek közepette van, azt mondá Isten, abból ne egyetek, azt meg se illessétek, hogy meg ne halljatok. És mondta a kígyó az asszonynak, bizony nem haltok meg, hanem tudja az Isten, hogy amely napon eéndetek abból, megnyilatkoznak a ti szemeitek, és olyanok lesztek, mint az Isten, jónak és gonosznak tudói. Sátán azt állította, hogy olyanok lesznek, mint Isten. Bölcsebbek, mint addig voltak, és alkalmasak a lét magasabb szintjére. Éva engedett a kísértésnek, és befolyására Ádám is vétkezett. Mindketten elfogadták, amit a kígyó mondott. Elhitték, hogy Isten másképpen érti azt, amit mondott, kételkedtek teremtőjükben. Azt gondolták, hogy korlátozza szabadságukat, hogy törvényének áthágásával nagy bölcsességhez és dicsőséghez juthatnak. Amely napon eéndel arról, bizony meghalsz, mondta Isten. És mit tapasztalt Ádám, miután bűnbe esett? Azt, amit Sátán elhitetett vele? Élete dicsőbb lett? Akkor a törvényszegésből valóban nagy áldás szakadt, és Sátán az emberiség jótevőjének bizonyult. Ádám azonban nem ezt tapasztalta. Isten azt mondta, hogy a bűn büntetéseként az ember visszatér a földbe, ahonnan vétetett. Por vagy te, s ismét porrá leszesz. Sátán szavai, hogy megnyilatkoznak a ti szemeitek, csak egy vonatkozásban bizonyultak igaznak. Az engedetlen Ádám és Éva szemeit Isten megnyitotta, hogy felismerjék oktalanságukat. Most már ismerték a bűnt, és megízlelték a törvényszegés keserű gyümölcsét. Az éden közepén volt az élet fája, amely életadó gyümölcsöt termett.
Az engedelmes Ádám előtt mindig nyitva állt volna az út ehhez a fához, és Ádám örökké élt volna. De amikor vétkezett, halandó lett, és Isten elzárta az élet fájától. Isten ítélete, por vagy te, s ismét porrá leszesz, az élet teljes megsemmisülését jelenti. A halhatatlanságot, amit Isten az engedelmesség feltételével ígért, a törvényszegő ember eljátszotta. Ádám nem örökíthette át utódaira azt, ami neki sem volt. Az elbukott ember számára semmi remény nem lett volna, ha Isten fia odaáldozásával nem tette volna elérhetővé a halhatatlanságot.

Édenben tett, bizony nem haltok meg. Ez volt az első prédikáció a lélek halhatatlanságáról. Ezt a kijelentést, amely kizárólag Sátán tekintélyén alapszik, visszhangozzák a keresztény világ szószékeiről, és az emberiség többsége épp oly szívesen fogadja, mint annak idején ősszüleink. Isten ítéletét, amely lélek vétkezik, annak meg kell halnia, így magyarázzák, amely lélek vétkezik, nem fog meghalni, hanem örökké él. Lehetetlen nem csodálkoznunk azon a furcsa elvakultságon, amely az embert hiszékenyé teszi Sátán szavai iránt, és hitetlenné Isten szavaival szemben. Ha az ember a bűneset után hozzáférhetett volna az élet fájához, akkor örökké élt volna, és ezzel a bűnt halhatatlanná tette volna. De villogó pallosú kérubok őrizték az élet fájának útját, és Ádám családjának egyetlen tagja sem juthatott el az élet fájához, és nem ehetett az életadó gyümölcséből. Ezért nincs egyetlen halhatatlan bűnös sem. A bukás után Sátán megparancsolta angyalainak, hogy különös igyekezettel terjesszék el az ember természetes halhatatlanságának tanát. E tévedés elfogadóival hitessék el, hogy a bűnös örökké fog élni és szenvedni. A sötétség fejedelme most eszközei útján bosszúálló zsarnoknak tünteti fel Istent, aki a pokolba taszítja mindazokat, akikkel nincs megelégedve, és örökké érezteti velük haragját. És míg a bűnösök kimondhatatlanul szenvednek és gyötrődnek az örök lángokban, teremtőjük megelégedéssel tekint le rájuk. Sátán tehát saját tulajdonságaival ruházza fel az emberiség teremtőjét és jótevőjét. A kegyetlenség sátáni tulajdonság, Isten a szeretet. És mindaz, amit ő teremtett, tiszta, szent és szép volt, amíg az első nagy lázadó meg nem hónosította a bűnt. Sátán az az ellenség, aki az embert bűnre kísérti, és azután, ha teheti, elpusztítja. Ha pedig már biztosabban, hogy az áldozat az övé, újjong a pusztulás miatt, amit ő okozott. Ha tehetné, az egész emberiséget hálójába fogná. Ha Isten nem lépett volna közbe, Ádám egyetlen fia, egyetlen leánya sem menekülne meg. Sátán ma is úgy próbálja legyőzni az embert, mint annak idején ősszüleinket. A teremtő iránti bizalom megrendítésével, azzal, hogy kétejt kelt benne Isten bölcs kormányzásával és törvényei igazságosságával szemben. Sátán és megbízottai, hogy igazolják saját rossz indulatukat és lázadásukat, Istent még önmaguknál is rosszabbnak tüntetik fel. A nagy csaló, a benne rejlő iszonyú kegyetlenséget mennyei atyánkra próbálja áthárítani. Azt a látszatot akarja kelteni, hogy nagy igazságtalanság történt vele, amikor Isten azért űzte ki a mennyből, mert nem akart meghódolni egy ilyen igazságtalan uralkodó előtt. Elhírezteli a világnak, hogy micsoda szabadságot élvezhetnének az ő elnéző uralma alatt, ellentétben azzal a szolgassággal, amelyet Jahve szigorú törvényei kényszerítenek rájuk. Így téríti le az embereket az Isten iránti engedelmesség útjáról. Mennyire ellentétben áll a szeretettel, az irgalommal, sőt az igazság érzetünkkel is ez a tanítás, hogy a gonosz halottak az örökké égő pokol kénköves tüzében kínlódnak, hogy egy rövid földi élet bűneiért addig kell gyötrödniük, ameddig Isten létezik. Ezt a dogmát mégis világszerte tanítják, és most is helye van sok keresztény hitvallásban. Egy nagy tudású teológia doktor ezt mondta.
A pokol gyötrelmének látványa mindig külön örömet fog.

fog jelenteni a szenteknek. Amikor látják mások hozzájuk hasonló természettel és körülmények között született lények gyötrelmét és a saját dicső állapotukat, tudatosul bennük, hogy milyen boldogok. Egy másik pedig így szólt. Míg a harag edényei az elkárhoztató rendelkezés végrehajtását örökre szenvedik, kínlódásuk füstje örökre felszáll az irgalom edényeinek szeme láttára, akik ahelyett, hogy együtt szenvednének e szerencsétlenekkel, ezt mondják, ámen, halleluja, dicsőség az Úrnak. A Bibliának melyik lapján lehet ilyen tanítást olvasni? Vajon a megváltottakból a mennyben kihal minden szánakozó és könyörülő érzés, sőt még az emberség is? Felváltja ezeket az érzéseket a sztoikusok közömbössége és a barbárok kegyetlensége? Ó, nem! Isten könyve nem ezt tanítja. Akik a fent idézett szemléletet hirdetik, lehetnek tanult, sőt becsületes emberek, de Sátán álbölcseletének becsapottjai. Sátán félreérteti velük a Szentírás súlyos kijelentéseit. Keserűséget és rossz indulatot olvastat ki belőlük, ami rá jellemző, nem pedig a teremtőnkre. Élek én, ezt mondja az Úr Isten, hogy nem gyönyörködöm a hitetlen halálban, hanem hogy a hitetlen megtérjen útjáról és éljen. Térjetek meg gonosz utaitokról, hiszen miért halnátok meg? Milyen haszna van Istennek abból, ha azt valljuk, hogy örömmel nézi a szakadatlan gyötrelmet, hogy élvezettel hallgatja a szenvedő teremtményei nyőgését, sikoltozását és átkozódását, akiket a pokol tüzében tart. Hallhatja vajon a végtelen szeretet, rettenetes hangokat, kedves zenének? Micsoda rettenetes istenkáromlás az az állítás, hogy a gonoszok örökké tartó szenvedésével Isten kifejezi a bűnnel, a világegyetem békéjét és rendjét megrontó veszedelemmel szembeni gyűlöletét. Ha Isten gyűlöli a bűnt, akkor miért állandósítaná? Mert a teológusok tanításai szerint a kegyelem reménye nélküli állandó gyötrelem dühbe hozza a bűn nyomorult áldozatait, és minthogy dühüket átkozódásban és Isten káromlásban fejezik ki, egyre fokozzák bűnösségük terhét. Isten dicsőségét nem öregbíti a meg nem szűnő korszakokon át állandóan növekvő bűn. Az emberi agy képtelen felmérni, hogy mennyi bajt okozott az örök gyötrelemről szóló tévtanítás. A Biblia vallását, amely tele van szeretettel, jósággal és részvéttel, beárnyékolja a babona, és körülveszi a félelem. Ha meggondoljuk, hogy Sátán milyen hamis színekkel festi meg Isten jellemét, csodálkozhatunk-e azon, hogy az emberek a mi irgalmas teremtőnket rettegik, sőt gyűlölik? Azok az ijesztő nézetek, amelyek Istenről virágszerte a szószékeken hangoznak el, emberek ezreit, sőt millióit teszik kételkedővé és hitetlenné. És hogy miből áll ez a nagy csalás? A következő adásban megtudhatják, hogyha újra bekapcsolódnak. Szeretettel várom Önöket, és addig is egy kellemes és pihentető estét kívánok. A viszonthallásra!

45. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Sosan Nimra, Kórá fiainak tanítása, ének a szerelmetesről. Fölbuzok szívem szép beszédre, mondom, művem a királynak szól, nyelvem gyors írónak tolla. Szebb vagy az ember fiainál, kedvesség ömledez ajkaidon, azért áldott meg az Isten örökké. Kösd derekadra kardodat vitéz, dicsőségedet és ékességedet, és ékességedben haladj diadallal az igazságért, a szelídségért és jogért, és rettenetesre tanítson meg téged a te jobb kezed. Nyilaid élesek, népek hullanak alád, a király ellenségeinek szívében. Trónod, ó Isten, örökkévaló, igazságnak pálcája, a te királyságodnak pálcája. Szereted az igazságot, gyűlölöd a gonoszságot, azért kent fel Isten a te Istened öröm olajával társaid fölé. Mirha, áloé, kasszia, illatú minden öltözeted, elefántson palotából zeneszóval vidámítnak téged, királyok leányai a te ékességeid, jobb kezed felől királyné áll, ofíri aranyban. Hallj csak, leány, nézd csak, hajtsd ide füledet, feledd el népedet és az atyád házát. Szépségedet a király kívánja, hiszen urad ő, hódolj hát néki. Tírusz leánya is, a nép dúsai, ajándékkal hízelegnek néked. Csupa ékesség a király leánya bent, vont aranyból van a ruhája. Hímes öltözetben viszik a királyhoz, szüzek vonulnak utána, az ő társnői néket hozzák őket. Bevezetik őket örömmel, vígsággal, bemennek a király palotájába. Atyáid helyett fiaid lesznek, megteszed őket fejedelmekké mind az egész földön. Hadd hirdessem a te nevedet nemzedékről nemzedékre, örökkön örökké dicsérnek majd.

13. Zsoltár. Az éneklőmesternek Dávid Zsoltára. Uram, meddig feledkezel el rólam végképpen? Meddig rejted el orcádat tőlem? Meddig tanakodjam lelkemben, bánkódjam szívemben naponként? Meddig hatalmaskodik az én ellenségem rajtam? Nézz ide, felej nékem, Uram Istenem! Világosítsd meg szemeimet, hogy el ne aludjam a halálra. Hogy ne mondja az ellenségem, meggyőztem őt, háborgatóim ne örüljenek, hogy tántorgok. Mert én a te kegyelmedben bíztam, örüljön a szívem a te segítségednek, hadd énekeljek az Úrnak, hogy jót tett.

0: Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullámhosszán. A következőkben a Keresztút vadását hallgathatják, ami a Speranza Remény TV stúdiójában készült.
1: Isten hozottal köszönti Önöket, Amota Lóránt, a Speranza Reménység Televízió magyar adás idejében. Ezzel az alkalommal a Remény a mindennapokban vers nap felvételeit szeretnénk sugározni, mely idén már 19. alkalommal került megszervezésre. A bevezető szavakat Szabó Márta, az esemény egyik szervezője teszi meg, majd azt követően a válogatott költeményeket hallgathatjuk meg. Végül pedig Bala Lóránt, lelkipásztor, igei üzenete kerül sorra. Köszönöm, hogy velünk tartanak.
2: Szeretettel köszöntök mindenkit a vers ünnepén. Verses rendezvényünk 19. alkalmát ünnepeljük ezen a szombaton. Szeretettel köszöntöm a versmondókat, a régi és új benevezőket. Örülünk a gyerekeknek is, akik bátorságot vettek, és ezen a szombaton ők is verset mondanak. Külön szeretettel és tisztelettel köszöntöm Józsa Zoltán lelkészt, Balla Lóránt lelkészt, és köszönjük, hogy velünk vannak ezen az örömünnepen. Köszöntöm a vendégeket is, akik hallgatóként jöttek, hozzátartozókat, szülőket, kísérőket. A mai versnap témája remény a mindennapokban. A remény lehetősége sok költőt megihletett. És ezekből a költeményekből fogunk a mai nap meghallgatni néhányat. Az első felvonásban a következő személyek fognak verset mondani. Elsőként Dászkel Imola, őt követi Kuhn Melinda, Idős Szőcs Gyula, Bartók Viktória, Kecskés Izabella, Magos Adriel és Dali Katalin.
3: Reményünk. Józsa Zoltán verse. Lábújhegyen jössz, mint az ajándék. Fagyból és sötétből. Szánytalan csend vagy, tavaszi mosoly, mint édesanyáké. Ránk nézel virágok színei mögül, éretted rímek sora vánszorog elénk. Látva a feketébe öltözött virágot, tekinteted rémálmok súlyától kemény, ó szép remény. Lábújhegyen jöttél álmokat szőni. Tedd vállunkra kezed, míg eláll a vihar. Utolsó áldozatát hozza meg Ábel, a szelíd. A völgyben kövek sietnek egymásra. Bábel tornyára vinni a mindennapi haragot, míg udvarodon föltámad a hit. Ábel vére lelkekben templomra talált, és felkiált. Tavasz van, szavak és szívek örvénye lángol. Isten szavai és a mi szívünk hazaérkeztek. Atyai szavak és gyermeki szívek napján mennyei karok érnek el falakon át. Huszadszor szólítanak szavak és csodák. Isten szívén hord, míg lelkünkben ott pihen a nagy jelen. Utolsó napok záporával vág arcunkba az idő. Néhányan kuporgunk még az ige mellett. Várjuk, hogy harmadnapra föltámad a tenger, birokra kelünk a fekete lobogóval, vizet merítünk hűs kútadból. Krisztus vakult szemünket feléd fordítjuk megint, látva lássunk tégedet, a megváltót, s a holnapot. Minden nap beköszönsz, szép remény. Tüzet hozol megfázott szeretetünkbe. Ködös jövőnkre te árasztasz fényt. Te tettél szívünkbe dalt és akarást. Add a holnap után öröm ódáját, csorduljon a vágy. Keresd meg minket, hogy megkeressünk téged. Ó, szép remény! Te szent, te megmaradt, te drága.
4: Szigeti Jenő verse Kerít patakjánál. Uram, útfeleden ütöttem sátrat a tróntól trónodhoz menekülve, mert te küldtél a pusztába. Istenem, elfáradtam, s kalibám küszöbén ücsörögve jól esik hallani Kerít patakjának lassú csobogását, s a kenyered morzsáit, meg egy-egy falat húst szállító hollóit szárnya suhogását. Messze maradt mögöttem az udvar lázas vonaglása, Jézábel kacér bokapereceinek csilingelése, s a király Akháb ostoba hiúsága. Elfáradtam, Uram Istenem, és rám nehezedett a csend. Aggodalomra bőven van okom, hiszen ez a patak, tudom, kiszárad, s repedezett fenekén a sár is csontkeményre sül. Azt is tudom, hogy a holló tisztátalan madár falánk is, és könnyen elfelejti, hogy te miért is küldted hozzám. Akháb katonáinak szeme elől sem tudok eltűnni. Nem tudom, mi történik velem, de most itt kalibám előtt ücsörögve szívemig ér a csend, s a patak csobogó tükrében jó önmagamba nézni és téged látni, Istenem.
5: Páskújné Kovács Erzsébet verse. Köszönöm, Uram, megköszönöm, mint falat kenyér az éhezőnek, mint sebre a balsam a szenvedőnek, mint virágnak az üdítő harmat, mint tikkasztó melegben lágy fuvalat. Zápor a kiszáradt földnek, lelkem sóvárgásain áttörnek szavait, s imára borulok előtted, örökké való nagy irgalmú Isten. Add, hogy meghalljam szavat, add, hogy érezzem kezed melegét, hogy bármit ígér nékem-e világ, én tudjam mondani, hogy nekem kevés. Nekem te kell lesz, mert te vagy az élet, e földi lét csak átmenet. Hozzád vágyom, hisz belőled van lelkem. A belső emberem érted remek. Na ezért vagy nekem a kenyér, a balzsam s az üdítő harmat, hogy így sokra méltattál. Köszönöm, Uram, megköszönöm. Amen.
6: Páskújné Kovács Erzsébet, reménységem. Én nem tudom, kinek mit jelentesz, nekem nyugvó pontot a próbában. A viharban mindig menedéket, csillagot a sötét éjszakában. Én nem tudom, ki, hogyan lát téged. Nekem a lét vagy, és az életem. Vad éjszakák vadabb rejtekében nem látom a kezed, csak érezem. Szegény volnék, ha nem tudnám, hogy vagy, hogy kezedben van ez a nagy világ. Mindenkié vagy, így az enyém is. A lelkemen nem úr senki más. Mert az ember nem akárki senki, aki csak jött, és elmegy céltalan. Hisz egy épület is úgy van, ha építik. Pedig nincsen lelke, csak célja van. Fenséges, szép, méltóságos érzés fiadnak lenni, élő Istenem. Megújulni minden nap te benned, ezt nem foghatja fel az értelem. Nincs olyan szó, mivel leírhatnám a nagyságot csodálatos voltát. Nincsen oly szív, mely méltó lehetne építeni számodra egy oltárt. Nincsen neve annak az érzésnek, ami hozzád köt, mert nem is lehet. De élteti lelkem a boldog reménység, hogy találkozni fogok majd veled.
7: Feltámadt Turmezei Erzsébet verse. Egy édes titkom van nekem, fénnyel tölti be az életem. Mosolyra nyitja a számat. A megváltó feltámadt. Nem maradt a sír ölén. Újjongok az örömtől én. Hisz nem vagyok már többé árva, nincs többé sírba zárva. Velem van nappal, éjjelen, mindig velem, mindig velem. Az úton ő vezérel, oltalmazó kezével. Virágok, illatozzatok, húsvéti tiszta fény ragyog, elűzve minden árnyat. A megváltó feltámadt.
8: Reményik, Sándor, mi mindig búcsúzunk. Mondom néktek, mi mindig búcsúzunk. Az éjtől reggel, a nappaltól este, a színektől, mikor szürke pont belepte, a csöndtől, mikor hangzavarta fel, a hangtól, mikor csendbe halkul el, minden szótól, mit kimond a szánk, minden mosolytól, mely sugárzott ránk, minden sebtől, mely fájt és égetett, minden képtől, mely belénk nyílt, az álmainktól, mik nem teljesültek, a lángjainktól, mik lassan kihűltek, a tűnő tájtól, mit vonatról láttunk, a kemény rögtől, mint megállt a lábunk. Mert nincs napkelte kettő ugyanaz, mert minden csönd más, minden könyv vigasz, elfut a perc, az örök idő várja, lelkünk, mint fehér kendő leng utána. Hogy eltemettük, mi róla nem tudunk. És mégis mondom néktek, valamitől mi mindig búcsúzunk.
2: Reményik, Sándor, csendes csodák. Ne várd, hogy a föld meghasadjon, és tűznyelje el Sodomát. A mindennap kicsin csodái nagyobb és titkosabb csodák. Tedd a kezedet a szívedre, figyeld, hallgasd, hogy mit dobog. Ez a finom kis kalapállás nem a legcsodásabb dolog. Nézz a sötétkék végtelenbe, nézd a kis ezüstpontokat. Nem csoda-e, hogy árva lelked feléjük szárnyat bontogat?
3: Nézd, árnyékot, hogy fut előled, hogy nő, hogy törpül el veled. Nem csoda ez? S hogy tükröződni látod a vízben az eget. Ne várj nagy dolgot életedben, kis hópelyhek az örömök. Szitálló, halk sziromcsodák. Rajtuk át Isten szól. Jövök.
2: A következő felvonásban a következő versmondók fognak verset mondani. Aszalos Hanna, Orbán Dóra, Orbán Hajnalka, Máté Gyöngyike, Balla Beáta, Szabó Lóránt.
9: Durmezei Erzsébet, új embert. A megváltó egy új embert akar. Életét, vérét adta ő oda. Nem méltók, hamar elhalódalok felelni, hogyha kérd a Golgota. Az én szívem hamar hevül, dobog, magasra csapó, nagy lángokkal ég. Szányra kelnek zengő dallamok, ő meghalt értem, ó, mind nem elég. A szív hevül, a zajkon dal fakad, a lélek kész, a test erőtelen. Hányszor az elleni a győzelem, több erőt, nem fénylő szavakat, kevesebb dalt, több élő életet, olajjal, mindig újra töltött mécsest. Mit érnek, jaj, a hamar hevülések, mit a dalok, sejmes halk palástja, ha koldus rongyos életet akar, a megváltó egy új embert akar.
10: Páskújné Kovács Erzsébet. Szeretném, ha tavasz lenne. Szeretném, ha tavasz lenne mindig, rigófüttyös, mosolygós tavasz. Szeretném, ha az álmok útján el is érhetném az álmaimat. Szeretném a földet átölelni, meghallgatni dobbanó szívét. Szeretném egy holdvilágos estén ellopni a ne felejts színét. Hallgatni a csöndes éjszakában, miről is beszélnek a csillagok. Meghallgatni, megkeresni a sűrű erdő mélyén a csend útján surranó titkot.
11: Szigeti Jenő, ma is jár az Úr. Most is jár az Úr a fák közt, csak az édenkertje bennünk elsüllyedt. Benőtték kapuját tövises gazok, bűneink liánya megfojtja a nemest, eltűnik, mint kert fölött a ködlőharmat, a jó, és győzni látszik az embertelen. De Jézus most is ott jár hűs alkonyatkor az elvadult kert sétányain. Félrehajtja bokraim ágait, rám néz szelíd szemmel, és puha, sejmes hangon hazahív. Ekkor felzeng életemnek elveszett kertjében a kegyelem. S én mezítelenül állok a bokor árnyas mélyén, csüggetten, néma szemrehányást várva. De az Úr hallgat, és én lassan, fügefa leveleimet elfeledve, szavanyomán újra indulok, hogy ma is találkozzak vele a kertben. Amen.
12: Tündérfok. Reményik Sándor verse. Az életednek van egy titkos csúcsa, mely rejtve őrzi boldogságod. Egy sziklafok, ahonnan te az élet töretlen teljességét látod. Hol imádkoznál hosszan, térden állva, mert onnan végtelen a panoráma. Az életednek van egy titkos csúcsa. Körös körül ős erdő, ős bozót. Keresztül kasul vágtató csapások a sok hamistól. Nem látni a jót. Isten előre ment. A csúcson vár be. Csak az a kérdés, hogy oda találsz-e. Az életednek van egy titkos csúcsa, hová a mélyből kibukkan a fejed, s a szépség minden gazdagsága, fénye megáldja két csodálkozó szemed. Hol tiszta vagy, mint kristálypatakok, s megnyitott szíved, mint egy ablakot. Az életednek van egy titkos csúcsa. Vezetnek hozzá szent véletlenek. Jaj, hogy leszállni kell, jaj, hogy nem adhatsz a pillanatnak örök életet. És botlasz újra sok, rögös, buta úton. De mindegy, egyszer fenn voltál a csúcson.
13: Józsa Zoltán, Jézus. Félénk hitvallásom kiált, várlak. Bennem remények mosolyognak, gyúlnak és kialszanak imák, szavak, félelmeim is sorakoznak, de várlak. Itt bent úgy tidereg a tüzem, lángja megremeg, mikor a szavad üzen. Megtörik fényed is a lelkemen. Éj van, elfogyott már a jelen. Légy velem, mikor önmagamtól félek. Az idő útszelén fújnak a szelek, mindenütt síron nyöszörgő bús percek. Élni készülnek, de meghalni mennek, s én félek. Hamis gyöngyök gurulnak mellettem, fáradt napjaim egyenként hullnak el, ásít a menetelő seregem, szempillám is könnyedtől nehezebb. Nehezebb. Vállamra hullanak a terhek, nélküled vinni nem tudom, nehezek. Tekintetedért nyúlok, el nem érlek. Csak remélek, hiszek, szeretlek. Szeretlek. Remélek, ha szavaim imámról lepotyognak, hiszek, új ragyogást adsz a csillagodnak. Szeretlek, mivel égni látlak. Holnapig értem jössz, mosolyt adsz angyalodnak. Édesen becézel, színe van szavadnak. Életbe mártod arcát, lányodnak, fiadnak, kik vártak. Amen.
14: Adi Endre, köszönöm, köszönöm, köszönöm. Napsugarak zúgása, amit hallok, számban nevednek jó íze van. Szent mennydörgést néz a két szemem, Istenem, Istenem, Istenem. Zavart lelkem tegnap mindent bevallott. Te voltál mindig, mindenben, minden. Boldog szimatolásaimban, gyöngét simogatásaimban, s szomorú, éles nézéseimben. Ma köszönöm, hogy te voltál ott, hol éreztem az életemet, s hol dőltek, épültek az oltárok. Köszönöm az én értem vetett ágyat. Köszönöm neked az első sírást. Köszönöm tört szívű édesanyámat, fiatalságomat és bűneimet. Köszönöm a kétséget és hitet, a csókot és a betegséget. Köszönöm, hogy nem tartozom senkinek másnak, csupán néked. Mindenért néked. Napsugarak zúgása, amit hallok, számban nevednek jó íze van. Szent mennydörgés néz a két szemem, Istenem, Istenem, Istenem. Könnyebb a lelkem, hogy most látván vallott, és hogy te voltál élet, bú, csók, öröm, és hogy te leszel a halál. Köszönöm.
15: Isten igéjét olvasom az Efézus beliekhez írott levél első fejezet 16. Biblia versétől kezdődőleg. Nem szűnöm meg hálát adni ti érettetek, emlékezvén reátok az én könyörgéseimben. Hogy a mi Urunk Jézus Krisztusunknak Istene, a dicsőségnek Atya, adjon néktek bölcsességnek és kijelentésnek lelkét, az ő megismerésében, és világosítsa meg értelmetek szemeit, hogy tudhassátok, hogy mi az ő elhívásának a reménysége, mi az ő öröksége, dicsőségének a gazdagsága a szentek között. Eddig Isten igéje. Nagyon sok szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, a versmondókat, és amint Pálnak ezt a levelét olvassuk, a levelének a bevezetőjét olvassuk, rádöbbenek arra, hogy nyelvtanórát kell tartsunk. Ez olyan ez a levél, mint minden egyes költemény. A költemény ez nem olyan egyszerű, hogy egyszer meghallgatom és megértem. A vers az nem olyan egyszerű, hogy na jó, most mondjunk 6-12 verset, és megtanultuk, és vége. Szerintem minden egyes költeményt legalább 4-szer vagy 5-ször végig kellett volna hallgatni, hogy a Szentlélek Isten megnyissa az értelem szemeit, és felfogjuk, hogy mit akart mondani a költő. És Pál levelében ugyanígy arra szólítok fel mindenkit, hogy legalább 3-szor, 4-szer olvass el ezt a szakaszt, hogy fogja fel, mit akar Pál apostol üzenni? Azért, mert egy nagyon bonyolult szerkezetet használ itt Pál apostol. Így hát ma reggel pár perc erejéig nyelvtani detektívekkel, hogy legyünk. Hogy fedezzük fel, milyen reménységről beszél itt Pál apostol. Azt mondja, és azt kéri, hogy értelmünk szeme világosodjék meg. És ez a nyelvezet azt jelenti, hogy Pál apostol szerint vannak olyan dolgok az életünkben, amelyeket az értelmünkkel tudunk, felfogjuk az értelmünkkel, de nem működnek. Nem működnek lényünknek legmélyebb középpontjában. És ezért szükség van, hogy a bölcsesség, az értelem szeme még jobban megnyíljon, hogy ezek a dolgok működjenek az életünkben. Egy más fordítást fogok használni a nyelvtanórán, hogy még egyszerűbb legyen, hogy meglássátok, milyen reménységre hívott el titeket. Mit kell meglátni? Az elhivatásodat. Hogy mi az a reménység, amire elhívott téged az Isten? Milyen gazdag az ő örökségének dicsősége a szentek között? Mi ez a reménység? Az Új Szövetségben legalább 80-szor fordul elő az a görög szó, amit magyarra reménységre fordítunk, reménységgel fordítunk. Őszintén szólva a magyar szó a rossz hordozója a görög szónak. Megmondom, hogy miért. Én nagyon szeretem ezt a szót, hogy reménység, egy szép magyar szó, de elég gyenge hordozója az eredeti görögnek. Adjak egy kérdést, hogy megértsétek. Biztosan tudod, hogy igaz? És jön a válasz. Nem tudom biztosan, de remélem. Biztosan tudod, hogy holnap jössz? Nem vagyok biztos, de remélem. Mit sugall ez a szó neked, hogy reménység? Látjátok, hogy nem csak bizonyosságot, hanem a magyar reménység szó bizonytalanságot is hordoz magában. Hát remélem, hogy holnap szép idő lesz, nem? Remélem, hogy a fiam jó fiú lesz. És benne van a bizonytalanság. A bibliai reménység, ez a 80 görög szó az Új Szövetségben, olyan életet átalakító bizonyosságról beszél és számol be, ami még nem következett be. De hisszük és tudjuk, meg vagyunk bizonyosodva afelől, hogy be fog következni ez a reménység. Mert az ember alapvetően reménységre épülő lény. Tudjátok, mi formál bennünket a jelenben? Mi az, ami minden élőt a jelenben formál? A múlt vagy a jövő? Mondhatnátok azt is, hogy is-is. Pedig mindannyiunkat a jövő formál. És hadd bizonyítsam be. Képzeljetek el két férfit, akinek ugyanaz a munkahelyük. Szörnyű munka, alantos, monoton, hosszú órák, egy éven keresztül kell dolgozniuk szabadság nélkül. Heti 80 óra. Egy éven keresztül szabadság nélkül. Ugyanazon a munkahelyen vannak, ugyanazt végzik. Van azonban egy aprónyi különbség a kettő között. Az első férfinek meg van mondva, hogy az év végén kap 12.000 dollárt. $1,000 minden hónapért. A második férfinak meg van mondva, hogy az év végén kap 12 millió dollárt. Minden hónapért 1 millió dollárt. És a kérdésem a következő. Hogy éli meg a két ember ugyanazt a helyzetet? Megmondom én, hogy. Az egyik csapkodik, ideges, és azt mondja, hogy ezért a szerencsétlen $1,000 itten dolgozom. És a másik fütyörész. És azt mondja, jaj, de szép, jaj, de jó, jaj, de könnyű. Ugyanaz a munkahely. Ugyanazok a körülmények. És másképpen élik ezt meg. Miért? Nem a körülmények okozzák azt, ahogyan érezzük magunkat ebben a világban. Nem a körülmények határozzák meg, hogyan élünk, hanem a jövőt. A jövőt határozza meg. Az a jövő, amiben reménykedsz. Az a jövő, amiben bízol. Amiben mindannyian hiszünk. És reménység nélkül nem lehet élni, szó szerint nem lehet élni. Viktor Frankl, a zsidó orvos, II. Világháború idején haláltáborokba hurcolták őt is, túlélte a borzalmakat, és szabadulása után leírta tapasztalatait. Orvosként megfigyelte azt, hogy egyes foglyok egyszerűen elsorvadtak és meghaltak, miközben mások erősek maradtak. És megpróbálta megérteni, hogy miért. És a következő következtetésre jutott. Azt írta, hogy ha egy fogoly elveszítette a jövőbe vetett hitét, végzete bepecsételődött. Elmondott erre egy példát is. Az egyik barátja táborban azt álmodta egyik éjszaka, hogy a háború március 30-án véget ért. És meg volt győződve a barátja felől, hogy ez az álom isteni kijelentés volt. Közeledett a dátum, és a hírekből egyre nyilvánvalóbbá vált az, hogy a háború nem ér véget. Március 29-én belázasodott, március 30-án elveszítette az eszméletét, és március 31-én meghalt. A remény elvesztése annyira legyengítette ezt az embert, hogy a szervezetének az ellenálló képessége feladta a harcot, a tábor betegségeivel szemben feladta a harcot, és belehalt. Szó szerint, kedves testvéreim, nem lehet élni a jövő reménysége nélkül. A depresszió összefügg a reménytelenséggel, és az a jövő, amiben te meg én hiszünk, az a reménységed. A szívednek a reménysége az, ami valójában meghatározza, hogyan élsz most. Csak éppen egy a gondunk, hogy az értelmünk szemei és bölcsessége nem elegendő ahhoz, hogy meglássuk ezt. És ezért imádkozik Pál apostol, hogy ilyen bölcsességet és ilyen látást adjunk nekünk az Isten, hogy a jelen szörnyűségei közepette, drámái közepette, betegségei és szenvedései közepette, adjon nekünk az Isten olyan szemeket, amelyek meglátják ezt a jövőbeli reménységet. De hadd menjek tovább, visszatérve Viktor Frankl-hez. Felteszi azt a kérdést, hogy miért van az, hogy egyes foglyok elsorvadnak, meghalnak, míg mások erkölcsileg romlanak meg. Besugókká váltak, együtt működtek az ellenséggel. Ugyanakkor voltak olyan foglyok is, akik nem csak erősek maradtak, hanem hűségesek maradtak a rabtársaikhoz. És Viktor elemzi ezt, megpróbáltam azt mondja megérteni, mi különbözteti meg azokat, akik erősek maradtak. És idézem a szavait, nagyon mélyek, azt mondja, hogy a koncentrációs tábori élet leleplezi a lélek alapját. Csak kevés fogoly volt képes megőrizni teljes belső szabadságát és belső erejét. Az életnek csak akkor van értelme bármilyen körülmények között, ha van olyan reménységünk, amelyet sem a szenvedés, sem a körülmények, sem maga a halál nem tud elpusztítani. Még egyszer az utolsó gondolatot. Az életnek csak akkor van értelme, ha bármilyen körülmények között van olyan reménységed, amelyet sem a szenvedés, sem a körülmények, sem a halál nem tud elvenni. És hoz egy példát. Persze gondolkozzatok a zsidók megközelítéssel. A zsidók hisznek a lélek halhatatlanságában, tehát előre felkészítelek, hogy erről szól ez a példa. Egyszer megkérdeztek egy foglyot. Miért vagy olyan kedves és jóságos az emberekkel egy haláltáborban? Miért vagy ilyen kedves? Kérdezték a foglyot. Tudjátok, mit válaszolt? Szörnyű körülmények közepette. Mindig emlékezem arra, hogy a feleségem, aki egyébként halott, lenéz rám, és mindig emlékszek arra, hogy Isten nézhet rám, és nem akarom, hogy Isten csalódjon bennem. Miért nem vált besugóvá ez a fogoly? Miért nem árulta el fogolytársait? Mert volt egy olyan reménysége, ami nagyobb volt, mint a körülmény. Hatalmasabb volt, mint a szenvedés. Volt egy olyan reménysége, ami segített neki abban, hogy túltekintsen az adott helyzeten. És azt mondja Frankl, hogy ez nem pusztán egy megható, érdekes kis pszichológiai trükk. Hogyha bármilyen reménységedet ebbe a földi életbe helyezed, a munkádba, a pénzedbe, a családodba, az egészségedbe, a társadalmi státuszodba, a szenvedés és a körülmények elveszik azt. A földi dolgokban reménykedünk. A szenvedés és a körülmények elvehetik azt. És ez lesz az életednek az alaphangja. Egy depresszív, pessimista alaphang. De ha nekünk van egy másik reménységünk, akkor semmi és senki ezt el nem tudja tőlünk venni. Bármilyen körülmények közepette élsz. De mi is ez a reménység? Azt mondja Pál apostol, hogy megismerjétek azt a reménységet, amelyre elhívott benneteket. És itt el is mondja, hogy mi ez a reménység, de nagyon mély nyelvtanórát kell tartani. Azt mondja, hogy milyen gazdag az ő örökségének dicsősége a szentek között. Vizsgáljuk csak meg ezt az egyszerű összetett mondatot, mert egyeseknek nagyon egyszerűnek tűnik, lehet a költőknek nagyon egyszerűnek tűnik. Milyen gazdag az ő örökségének dicsősége a szentek között. Lelki szavak, nem? Tipikus pálapostoli spirituális kifejezések. Mit jelentenek ezek? Kik ezek a szentek? Megnézhettek milyen biblia kommentárt, akárhányat akartok összegyűjteni. A szentek minden hívő keresztényt jelentenek.

Fiam, van egy könyvtáram, van egy aranytollam, és van egy lakásom. Ez az én örökségem. Vigyázzatok a testvéreddel, nehogy összeveszetek rajta, nem? Ez az örökség. Tudjátok, kinek az örökségéről van itten szó? Ebben a páli reménységben. Kinek az örökségéről van szó? A szöveg nem a te örökségedről, vagy nem az én örökségemről beszél, hanem Pál apostol Isten örökségéről beszél. Megdöbbentő ez a gondolat. Mi lehet Istennek az öröksége? Képzeljétek el, Bill Gatesnek akarsz adni egy ajándékot. A világ leggazdagabb emberének, Elon Musknak akarsz adni egy ajándékot. Milyen ajándékot adsz? Mit? Teslát. Milyen ajándékot adsz? Van mit törjed a fejedet, nem? Szerintem az embernek mindene megvan. Mit vigyek én, hogy meglepjem őt? Tudjátok, ki a leggazdagabb? Nem Bill Gates, nem Elon Musk, hanem a hatalmas Isten, és azt mondja Isten, hogy nekem van egy örökségem. Mi ez az örökség? Istennek van valamije, ami annyira értékes számára, hogy örökségnek nevezhető. Olyan értékes, hogy hozzá képest minden más csillag és más galaxis szinte semmit sem ér. A szentek. A hívő gyülekezet. Ez Isten öröksége. És azért, hogy megrendítsen bennünket a saját értékünk Isten szemében, C.S. Lewis írt egy rövid eszét, amiben a következőket mondja. Szükségünk van arra, hogy értékesnek lássanak bennünket. Mindannyiatoknak nagy szüksége van erre, hogy értékesek vagytok. És a leggyengébb formája a megerősítésnek az, amikor magadnak azt mondod, hogy én értékes vagyok. Ez a leggyengébb. Hogy én ügyes vagyok, én okos vagyok, én szép vagyok. Ez az első szint. Tudjátok, melyik a második szint? Amikor egy külső személy ad egy elismerést neked. És ez már haladó szint, ez már sokkal jobban esik. Van egy harmadik szint, amikor nem vagy ott, és hallod, hogy rólad beszéltek és értékeltek. Ez már egy harmadik szint. Lehet ennél sokkal több, sokkal szebb, sokkal jobb? Igen, C.S. Lewis azt mondja, hogy van. Van ennél valami nagyobb. Mindez eltörpül amellett, ami azon a napon fog történni, amikor Isten találkozik az ő szentjeivel. És meglátod az örömét a szemében. Hogy találkozik örökségével, népével, gyermekeivel. Amikor kinyilvánítja irántad való szeretetét, abban a pillanatban meg fogod érteni, hogy erre a pillanatra vágytál. I have a dream. Emlékeztek a híres beszédre? Van egy álmom ma. Van egy álmom, hogy egy napon minden völgy fölemelkedjék, minden hegy és halom alászálljon, és legyen az egyenetlen egyenessé és a bérce krónává. Ezt tudjátok, honnan idézte? Ésaiásból idézte. Ésaiásból. Itt van ennek a beszédnek a magva, a veleje, a fortépontja, a bibliai reménység. Lényegében azt mondja Martin Luther King, hogy van egy álmom. Lehetne ezt úgy fogalmazni, hogy van egy reménységem. És Martin Luther King nem a múltat nézte, hanem az álomról beszélt. A reménységről beszélt.

Arról beszélt, hogy Isten igazságossága eljön. Hogy csatlakozzanak az emberek ehhez. Az Isten reménysége saját reménységévé vált. És végezetül egy utolsó kérdés. Hogyan válhatik, vagy válik ez a reménység aktív reménységé az én életemben és a te életedben? Mert Pál apostol azt mondja több helyen, hogy akarom, hogy ez élő reménység legyen. Mi volt Jézus élő reménysége? Életének legnehezebb pillanatában. Halála pillanatában, sőt, még halálát megelőző pillanatában a Getsemáné kertjében, mi volt az élő reménysége? Mindig a saját reménységünkre gondolunk. A saját örökségünkre gondolunk, de ma reggel láttuk Isten örökségét, Jézus örökségét. És ma reggel megkérdezlek téged, hogy mi Jézus reménysége? Miben reménykedett a Golgotán? Volt valami, ami átsegítette őt a szenvedésben. Te meg én. Értünk szegezték át, összetörték és elhagyták, megostorozták, fára szegezték. Mi vitte át rajta? Kellett neki, hogy legyen. Neki is kellett legyen egy élő reménysége. Különben nem jutott volna át rajta. Mi volt ez az élő reménység? Pál apostol a zsidókhoz írott levél 12. fejezetében fogalmazza meg, ott a második bibliaversben, az előtte lévő örömért elszenvedte a keresztet. Mikor lesz a jelenben reménységünk? Ha látjuk az előttünk lévő örömöt. És a Bibliának az egyik legszebb mondatát hadd idézzem. Összetörték, elnyomták, meggyötörték, átszegezték. Miért? Szenvedésének gyümölcsét meglátja, és, mondja Ésás, megelégszik. Megelégszik. Melyek az eredmények? Mi vagyunk az eredmények. Amilyen mértékben felismered, hogy te voltál az ő élő reménysége, olyan mértékben válik ő a te élő reménységed. Az egyetlen dolog, ami nem volt meg neki, az te voltál. Te voltál az élő reménysége. Lehet van itt valaki, akinek még hiányzik ez az élő reménység. Ismétlem az utolsó gondolatot. Ha felismered, hogy te voltál az ő reménysége, olyan mértékben válik ő a te élő reménységeddé. És Péter apostol első levele, első fejezet, 13. vers azt mondja, annak okáért felövezvén elmétek derekait, mint józanok, tökéletesen reménykedjetek. Tökéletesen reménykedjetek abban a kegyelemben, amelyet a Jézus Krisztus hoz néktek, mikor megjelen. Amen.

Harmadik Zsoltár. Dávid Zsoltára, fia, Absalom elől való futásakor. Uram, mennyire megsokasodtak ellenségeim, sokan vannak a reám támadók, sokan mondják az én lelkem felől, nincs számára segítség Istennél. De te, ó Uram, pajzsom vagy nékem, dicsőségem, az, aki felmagasztalja az én fejemet. Felszóval kiálték az Úrhoz, és ő meghallgata engemet az ő szentsége hegyéről. Én lefekszem és elalszom, felébredek, mert az Úr támogat engem. Nem félek sok ezernyi néptől sem, amely körös körül felállott ellenem. Kelj fel, Uram, tarts meg engem, Istenem, mert te verted arcul minden ellenségemet, a gonoszok fogait összetörted. Az Úré a szabadítás, legyen a te népeden a te áldásod.

85. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Kórá fiainak zsoltára. Jó akarattal voltál, Uram, a te földedhez, visszahoztad a Jákob nemzetségéből való foglyokat, elengedted népednek álnokságát, elfedezted minden bűnüket. Elhárítottad róluk minden búsulásod, elfordítottad haragod gerjedezését. Hozz vissza bennünket, szabadításunk Istene, és szüntesd meg ellenünk való bosszankodásodat. Avagy mindörökké haragszol éránk? Nemzedékről nemzedékre tartod é haragod? Avagy nem elevenítesszé meg minket ismét, hogy néped örvendezzen benned? Mutasd meg nékünk, Uram, a te kegyelmedet, és a te szabadításodat adjad mi nékünk. Hadd halljam meg, mit szól az Úristen. Kétség nélkül békességet szól az ő népének és kegyeltjeinek, hogy vissza ne térjenek a bolondságra. Bizonyára közel van az ő szabadítása az őt félőkhöz, hogy dicsőség lakozzon a mi földünkön. Irgalmasság és hűség összetalálkoznak, igazság és békesség csókolgatják egymást. Hűség sarjad a földből, és igazság tekint alá az égből. Az Úr is megadja a jót, és földünk is megtermi a gyümölcsét. Igazság jár előtte, és követi őt az ő lépései.

0: Kivezető út a depresszióból. Előadó Major Zoltán lelkész.
1: Sok szeretettel köszöntök mindenkit. Az ember számára ez a nagy kérdés, hogy hogyan tud kijönni azokból a lelki betegségekből, problémákból, amelyek az élet gondjai vagy a saját hibája folytán belekerül. Sokszor az emberek nem igazán tudnak különbséget tenni bizonyos dolgok között. Sokan azt mondják, hogy bármire képes vagyok. Ismerek olyan hívő embereket, akiknek súlyos beteg lett a feleségük, és azt mondják, hogy bármire képes vagyok. És a bármi alatt mindent kell érteni. És hallottam, hogy elvitték ilyen különböző látó emberekhez és különböző gyógyító emberekhez, de nem segítettek. Mi nagyon gyakran nyúlunk a gyógyszerhez, nem? Kicsit fáj a fejünk, na, kis valeriánát, vagy ezt vagy azt, gyorsan beveszünk, de nem szeretjük, ha fáj a fejünk, és nem szeretünk semmit, ha fáj. Van, aki élvezi a fájdalmat, nem élvezi senki, nem? Nem is gondoljuk, hogy a gyógynövényeknek a használata mennyire szolgálná a mi egészségünket. Hiszen a gyógyszerek nagy részének az alkotó elme gyógynövényekből származó kivonat, amit felhasználnak a különböző gyógyításra. Dr. Neil Lennynek volt egy esete, egy páciense Angélának hívták, aki nagyon boldog volt, egyetemre jár, az Oklahomai Egyetemre, és minden este haza telefonált, alig várta, hogy a szüleivel találkoztassék, nagyon boldog volt, és este nagyon boldogan köszönt a szüleinek, és néhány perc boldogan feküdt le, elköszönt a szüleitől, és néhány perc múlva az édesanyja bement a szobájába. És azt látta, hogy valami érthetetlen ok miatt Angéla úgy sír, mint az áldozat. És ufakott, hogy mi bajod van, kislány? És elmondta ez a lány, hogy ezt a jó kedvet én csak magamra erőltetem. De olyan mély szomorúság van a lelkemben, hogyha egyedül vagyok, csak sírok, csak sírok, csak sírok. Ez egy nagyon rossz dolog, nem? Én nem szeretem, különösen ha a lányok vagy nők sírnak. Nagyon-nagyon rosszul érzem magam, és gondolom, hogy a szülei is így érezhették magukat. Jó lenne valamit a szívünkbe vészni, bár több embernek elmondhatnám ezeket a dolgokat. Isten beszéde mind örökre megmarad. Isten ígéje, ha elkísér az életünk során, abból olyan tanácsokat és bátorításokat kapunk, amelyek segítségünkre vannak, és mind testileg, mind lelkileg gyógyulhatunk ezáltal. Ellen White a Nagy Orvos Rágnyomán című könyvben azt írja, ha a betegben tudatosul az, hogy Jézus jelen van, ez a tudat nagy mértékben elősegíti mind a lélek, mind a test gyógyulását. Az a tudat, hogy Isten szeret engem, az a hit, amelyen megtapasztalom Jézusban, az a hit, amelyen az ő ígéretét magamévá teszem, amikor Jézus elment erről a földről, mit ígért? Hogy én veletek leszek minden napon, amíg csak ember él ezen a földön, akik bennem hisznek, akik hitben megragadják az én ígéretemet, vele vagyok. Ha ezt a hitet magunkévá tudnánk tenni, minden napot Jézus jelenlétében kezdenénk el, és minden napot azzal a tudattal fejeznénk be, hogy Jézus ma velem volt, és aki az én tevékenységem során megőrzött és megáldott, velem lesz az éjszakában is. És felül azt egy újabb nap, ez a tudat, hogy Jézus velem van, ez mind a testi, mind a lelki betegségek gyógyulását nagy mértékben elősegíti. A gyógynövények alkalmazása rendkívül fontos dolog. nagyon sok beteg ember esetében a gyógyszerezés kezdetben szükséges lehet a sikeres kezelés vagy a komplikáció megelőzése szempontjából. De minden gyógyszert előbb-utóbb szüneteltetni kell. Mert azok a mellékhatások, amelyeket egy-egy gyógyszer kivált, ha ezek fölöttébb összegyűlnek a szervezetben, komoly mellékhatásokat tudnak okozni. Bizonyos gyógynövények rendkívül jó hatással vannak az emberi egészségére, az egészségének a megőrzésére. Szeretném bemutatni azokat a gyógynövényeket, amelyeket mi itt Erdélyben igen jó hatással használhatunk. Ilyen a citromfű. Meg kellett termelni a kertben. Akinek van citromfűje a kertben, ajánlom, hogy mindenkinek legyen. Amikor én járok a kertben, akkor oda megyek a bokorhoz, a citromfű bokorhoz, leszakítok néhány levelet, és összedörzsöm a kezemben, és egy mély lélegzetet veszek, mintha csak úgy tárgulna az ember tüdeje, és felfrissülne az egész szervezete. Kamilla megteremít is, ugye? Ismerős ez a növény? Nem tudom, hogy ismerős is. Igen, jó hatása van, sokféle jó hatása van. Macskagyökérhez is hozzá lehet jutni. A legjobb fájdalomcsillapító. Azok, akik fejfájással küzdenek, ne a gyógyszert a valeriánnál szedjék, hanem készítsenek macskagyökér teát. Főzzék ki azt a levet is, és fogyasszák azt. Orbán szű is ismerős? Az Orbán szű is. Különösen jó hatása van a kedély betegséggel, akikre gyakran rátör a szomorúság, főzzenek Orbán szűből teát. A legjobb az, hogyha ezeket nem nagyon keverjük össze, mert ellentétes hatást is kiválthatnak. Levendula is megterem a kertben. Jó, hogyha mi kertünkben ezeket a dolgokat igen, elszaporítjuk, és gyűjtünk télire ezekből a teákat, amikor nem süt a nap, amikor minden hegyet, minden dombot ködborít itt a környezetbe, és nem lehet túl messze ellátni, akkor az ember hazamegy és készít Orbán szűből egy kis teát, és mindjárt jó kedve lesz. Amikor vége van a télnek, érzik azt is az első tavaszi napokban kisüt a nap az égen. Nem érezzük magunkat sokkal jobban. A kedélyünkre milyen jó hatása van? Az Orbán szű teát nagyon-nagyon tudom ajánlani, mert igen jó hatása van az életünkre nézve. Azok, akik csak enyhébb hangulati problémáik vannak, akkor fogyasszák az ebből készült teát. Ez sokkal többet ér, ezek a gyógynövények, mint bármelyik depresszió ellenes gyógyszer. Mert ez nem halmozódik fel a szervezetben, nem okoz olyan mellékhatásokat, amelyek viszont később kellemetlenségeket okozhatnak. A depresszió leküzdésében az életmód törvényszerűségei kerüljenek az első helyre. Megváltoztatom az én egész életemet. Másképpen élek, másképpen veszem igénybe, használom fel azokat a lehetőségeket, amelyek rendelkezésemre állnak. A gyógynövények vagy a gyógyszerek csak a második helyet foglalják el. Vagy amikor nagyon súlyos a helyzet, akkor ennek a kettőnek a kombinációja az enyhülés vagy változás legelőször. Hát én nem mutatok senkit ezekkel a gyógyszerekkel, amelyeknek különböző mellékhatásai kialakulhatnak. Remegés, ödéma, szélüvés, székrekedés, aluszékonyság, szájszárasság, látászavarok és a többi. Az ember testsúlya is megváltozhat, és sok minden emelkedhet, a vérnyomás, szapora rendellenes, szívverést okozhat, és különböző zavarokat eredményez. Az Egyesült Államokban rendkívül nagy figyelmet keltenek ezeknek az antidepresszánsoknak, a depresszió elleni gyógyszereknek, és nagyon komoly sikereket is érnek el. Azok, akik terhesek lesznek, terhes anyák, általában rendkívül érzékenyé válnak. Vannak olyan egyének, akik a terhességük alatt rendkívül komoly érzékenységgel küzdenek, és sokszor panaszkodnak, hogy én nem tudom, én azelőtt nem voltam ilyen, most olyan rosszul esik minden. Ha úgy szólnak hozzám, ha úgy bánnak velem, az olyan fájdalmat okoz nekem, és alig tudok ugrálni. A terhesség alatt egészen más állapot jön létre, és rendkívüli módon óvatosan kell bánni bármivel. Nem szabad azt a tanácsot elfogadni, hát megyél egy kis nyugtatót, és akkor nem fog fájni. Nem fognak a durva szavak, a rossz bánásmód, hogy fájni majd. Vannak gyógyszerek, amelyek jobb kedvre derítenek, de amelyeknek igen káros hatása van a megszületendő kis gyermekre. Úgyhogy kérem, hogy mindenki kerülje ezeket. A gyógynövények és a gyógyszereknek megvan a maga helye. A depresszió súlyosságától függően, hogy mikor használjuk azt, a hatásos gyógynövényeket és gyógyszereket részletesen is ez az orvos felsorolja az ő tanulmányában. Gyógyszeres kezelésekre sokszor a kezelési program beindításánál van csak szükség, de utána lehet csökkenteni és a végén elhagyni. Az emberre nagyon betegen elmegy az orvoshoz, és azt mondja az orvos, hogy fölírok egy gyógyszert, ami hatni fog, de az első nap dupla adagot vegyen be, és utána lehet csökkenteni, utána már csak egyre van szükség. Az itteni orvosok nem szokták ezt mondani. Az a cél, hogy 6 hónap elteltével hagyjuk egy szünetet, vagy hagyjuk el teljesen a gyógyszeres kezelés. A legtöbb gyógyszertől való elvonást csak fokozatosan lehet végbevinni, mert a szervezet egy idő után hozzászokik, és amikor egyszerre történik az elvonás, az különböző problémákat okozhat. Táplálkozás és életmódbeli változások, ez a kulcskérdés. Megváltoztatod az életedet, a szokásaidat, a mindennapi gyakorlatodat, gyógyszeres kezelés nélkül, ha ennyi tünetről van szó, akkor ezek a dolgok használni fognak, és a problémája elmúlik. A táplálkozás és életmódbeli megközelítés nélkül a visszaesés igen valószínű. Lehet, hogy a gyógyszerek hoznak egy jó állapotot, megerősödnek az emberek. De ha ezt nem kíséri egy életmódbeli változás, és a táplálkozásunkban nem veszünk magunkhoz azokat a tápanyagokat, amelyekről már beszéltem. Ha hiányzik az étrendünkből a szezámnak, a köves, a dió, és azok a többi nagy, a spenót és a többi kellemes anyag, akkor bizony a visszaesés szinte törvényszerű. Nagyon fontos az, hogy amikor a mi általános javulásunkat érezzük, akkor az egész szervezet állapotában érezzük ezeket a javulásokat. Dr. Breslow, a Kaliforniai Egyetem professzora, az ő gyógyászati módszerében 7 kérdést alkalmazott, amikor az előzményeket kutatta, hogy a betegségeknek milyen előzményei voltak. Ez a 7 kérdés kipróbálta 7000 személyen, 7 éven át. Melyek az alapvető kérdések, amelyek betegséghez, akár testi, akár lelki betegséghez vezetnek? Vajon mik ezek a kérdések? Mi az első? Dohányzik? Akkor biztosítva van a tüdőre. Igen nagy mértékben. Fogyaszt alkoholt, a májrák, a gyomorrák, és egyéb más probléma biztosítva van. Sokszor úgy elgondolkodom, hogy milyen ostoba is az ember. Megveszi magának a betegséget. Nem? Hát Magyarországon nem kevésbe kerül a cigaretta, én nem tudom, hogy most hány száz forintot. Amikor egy kicsit baj van, akkor mindig emelik a dohány és az alkohol és az egyéb ilyen izgató szereknek, a fekete kávénak és minden más ilyen dolognak, akkor mindig emelik az árát. Először hozzászokjátatják az embereket, már gyerekkorban, hogy a gyerek már nyújtson rá a cigarettára, nyúljon a pohár után, és úgy csak nem indulhat el a nap, hogy nem iszik az ember egy kávét. Hát az a délre már hullának érzi magát, nem? Ezek a szokások, amik mind-mind pénzbe kerülnek, ezáltal veszünk meg a betegséget önmagunk számára. Kiadjuk a sok pénzt, és még beteget is veszünk. A következő kérdés, végez-e rendszeres testmozgást? Nagyon sokan azt szokták mondani, hogy most már nem hivatkoznak a nagyapára, hanem a történelem egyik legkiemelkedőbb személyiségére, Churchillre. Hogy lehet őt látni? Csak szivarral a kezében. Szinte ritkaság, hogy olyan fényképet lehet találni Churchillről, amikor nincs a kezében a szivar. Leírja, az életrajz írói leírják, hogy szinte nem volt el nap, hogy az alkohol befolyása alatt nevetett. És olyan kövér volt, mint egy maszkó, nem? És milyen hosszú ideig élt? És ha nem szivarozott volna, ha nem fogyasztotta volna az alkoholt, ha nem itta volna a kávét egymás után, hogy az alkohol hatását valahogy a szervezetében kioltsa, nagyon-nagyon hosszú ideig élhetett volna. Ezek a kérdések igen fontosak az életvitelünkben. Hány órát alszunk éjszaka? Napulában hány órát aludt egy éjszaka az ütközetek során? Amikor jó napja volt, akkor 4-et. Amikor rossz napja volt, akkor 2-t. És a hadsereg nem tudott megállni előtte. De Napulában olyan volt, amilyen. Szükségünk van arra, hogy pihenjünk, hogy az éjszakát valóban alvásra fordítsuk. Mennyi a testsúlyunk? Nem mindegy, hogy a szívnek milyen felületet kell vére ellátni. Ahogyan növekszünk, ami testsúlyunk növekszik, úgy a vérenek is növekszenek. És a szívet annál nagyobb munkára készítjük. És idő előtt kimerül és problémánk van vele. A reggelizünk rendszeresen? Ez a volt a 6. kérdés, amit a professzor feltett. És a másik kérdés, ami szintén a betegségek velejárója, étkezés között eszik egy kis finom csokit, másfél édességet, nassorát. Ha ezeket a dolgokat teszi valaki, vagy nem teszi, biztos lehet, hogy idő előtt meg fog betegedni. És ha megbetegedett és meg akar gyógyulni a 7000 embert, akiket ő kezelt, és akiknek a betegségének a hátterét megvizsgálta, amikor átálltak, elhagyták ezeket a dolgokat, amikor törődtek az alvásukkal, törődtek a mozgásukkal, törődtek azzal, hogy mit esznek és mit nem esznek, és a káros szenvedélyekről lemondtak, gyógyszeres beavatkozás nélkül, csak a rendszeres vizitek során kapott bátorítások alapján rendkívüli eredményeket ért el ez a professzor. Azzal, hogy kérdéseket tett fel, azzal, hogy az életmódjuknak a megváltoztatására készítette az embereket, és a káros szenvedélyekből visszatartotta őket. Ez ilyen eredményt hozott. Hát ha Amerikában ez így van, akkor ide elvében nem lehet ugyanúgy, de hogy nem. Cigaretta, alkohol, kávé, mi szükség van rá? Semmi. Jobb kívül lenni az ajtót. Nem fogja izgatni a hasnyálmirigyünket a kávérés. Nem okoz sok más bajt, amit aztán csak később lehet észrevenni. János apostol az ő levelében azt írja az ő szeretének. Szeretett barátom, kívánom, hogy mindenben jól legyen dolgod, és légy egészséges, amint jó dolga van, a te lelkedsz. Ügyelj arra, hogy egészséged legyen. Ügyelj arra, hogy a te lelki élet növekedjen a testi bajaink, a káros szenvedélyeink, a helytelen életvitele. Ne rontsa meg azt a jólétet, amelyeket Isten ad neked lelkiekre. Mert Isten nem csak a mi lelkünkre gondol, a testi állapotunkat is azt akarja, hogy az a legjobb legyen. Jézus azt mondja, én azért jöttem, hogy életünk legyen, és bővölködjenek. Milyen életünk legyen? Jó. Jó életünk legyen. Megmutassam nekik azt, hogy hogyan lehet egy jó életet élni. Hogyan lehet bővölködni az egészségben. Hogyan lehet bővölködni az örömben, a boldogsággal, a vidámsággal. Ezért jött Jézus. Bár a fájdalomnak férfia volt, a betegségek ismerője volt, és mindig derűs és boldog volt Jézus. És akik találkoztak vele, azok boldogok voltak. Az az öröm, az a derű, ami Jézusból áradt, az áthatotta az ő életüket is. Isten azt mondta Izrael népének, és ez a parancs, vagy ez a felszólítás ma is érvényes. Ha a te Uradnak Istenednek szavába hallgass, hűségesen hallgass, és azt cselekszel, ami kedves az ő szemei előtt, és figyelmezel az ő parancsolataira, és megtartod minden rendelését, egyet sem bocsátott reál a betegségek közül, amelyeket Egyiptomra bocsátottam, mert én vagyok az Úr, a te gyógyítod. Milyen sokszor elfeledkezünk erről, hogy Isten úgy mutatkozik be a számunkra, hogy én vagyok a te gyógyítod. Sokan szaladgálnak fűhöz, fához, kipróbálnak természetgyógyászatot, varázslást és mindent, mikor rádöbbennek, azt mondja az Úr, hogy én vagyok a te gyógyítod. Vedd igénybe, segítsen minket a Jóisten, meg megtegyünk. Tekintsünk Istenre, mint aki, ami gyógyít. Legyen így az életünk.

81. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Gittitre, Aszáfé. Örvendezzetek Istennek, a mi erősségünknek, újjongjatok a Jákób Istenének. Dalt zengjetek és dobot pergessetek, gyönyörű hárfát citerával együtt. Fújjatok kürtöt újholdra, holtöltekor, a mi ünnepünk napján. Mert végzett dolog ez Izraelnél, a Jákób Istenének rendelése. Bizonyságul tette ő a József nemzetségében, mikor kijött Egyiptom földje ellen, nyelvet hallékott, amit nem tudtam. Megszabadítottam a tehertől az ő vállát, kezei megmenekültek a kosártól. A nyomorúságban segítségül hívtál, és én megszabadítottalak téged, meghallgattalak téged a mennydörgésnek rejtekében, megpróbáltalak téged a versengésnek vizénél. Hallgass, én népem, hadd tegyek bizonyságot ellened. Ó, Izrael, ha te meghallgatnál engem! Ne legyen te nálad idegen Isten, és az idegen Isten előtt meg ne hajolj. Én, az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak Egyiptom földjéről, nyisd szét a te szádat, és betöltöm azt. De nem hallgatott népem az én szómra, és Izrael nem engedelmeskedett nékem. Ott hagytam azért őt szívüknek keménységében, hogy járjanak a maguk tanácsa szerint. Ó, ha az én népem hallgatna reám, és Izrael az én utaimon járna. Legott megaláznám ellenségeit, és szorongatói ellen fordítanám kezem. Az Úrnak gyűlölői hízelegnének néki, és örökkévaló lenne az ő idejük, és ő megelégítené őt java búzával, és sziklából folyó mézzel töltenél.

72. Zsoltár. Salamoné. Isten, a te ítéletedet add a királynak, és a te igazságodat a király fiának. Hadd ítélje népedet igazsággal, és a te szegényeidet méltányossággal. Teremjenek a hegyek békességet a népnek, és a halmok igazságot. Legyen bírája a nép szegényeinek, segítsen a szűkölködőnek fiain, és törje össze az erőszakoskodót. Féljenek téged, amíg a nap áll, és ameddig a hold fénylik nemzedékről nemzedékre. Szálljon alá, mint eső a rétre, mint zápor, amely megöntözi a földet. Virágozzék az ő idejében az igaz, és a béke teljessége, amíg nem lesz a hold. És uralkodjék egyik tengertől a másik tengerig, és a nagy folyamtól a föld határáig. Boruljanak le előtte a pusztalakók, és nyalják ellenségei a port. Tarszisz és a szigetek királyai hozzanak ajándékot, Sába és Szeba királyai adománnyal járuljanak elé. Hajoljanak meg előtte mind a királyok, és minden nemzet szolgáljon néki. Mert megszabadítja a kiáltó szűkölködőt, a nyomorultat, akinek nincs segítője. Könyörül a szegényen és szűkölködőn, és a szűkölködők lelkét megszabadítja. Az elnyomástól és az erőszaktól megmenti lelküket, és vérük drága az ő szemében. És éljen ő, és adjanak néki Sába aranyából, imádkozzanak érte szüntelen, és áldják őt minden napon. Bő gabona legyen az országban, a hegyek tetején is, rengjen gyümölcse, mint a Libánon, és viruljon a városok népe, mint a föld füve. Tartson neve mindörökké, viruljon neve, míg a nap lesz, vele áldják magukat mind a nemzetek, és magasztalják őt. Áldott az Úr Isten, Izraelnek Istene, aki csoda dolgokat cselekszik egyedül. Áldott legyen az ő dicsőséges neve mindörökké, és teljék be dicsőségével az egész föld. Amen. Amen. Itt végződnek Dávidnak, az Isai fiának.

Ó, mondd, mikor volt az a nap, az a perc az Úr előtt, hogy térdre hulltál? És hőn kérted őt, a jó megmentőt, adja néked is irgalmát.

75. Zsoltár. Az éneklő mesternek, az altasétra, Aszáf Zsoltára. Ének. Tisztelünk téged, ó Isten, tisztelünk, neved közel van, hirdetik csodatetteid. Ha megszabom a határidőt, én méltányosan ítélek. A föld és annak minden lakosa elcsügged, én erősítem meg annak oszlopait. A kérkedőknek azt mondom, ne kérkedjetek, és a gonoszoknak ne emeljetek szarvat. Ne emeljétek magasra szarvatokat, ne szóljatok megkeményedett nyakkal. Mert nem napkelettől, sem napnyugattól, és nem is a puszta felől támad a felmagasztalás. Hanem Isten a bíró, aki egyet megaláz, mást felmagasztal. Mert pohár van az Úr kezében, bortól pezseg, nedveltele, ha tölt belőle, még seprejét is issza, és szopja a föld minden gonosztevője. Én pedig hirdetem ezt mindörökké, és éneket mondok a Jákób istenének. És a gonoszoknak szarvait mind letördelem, az igaznak szarvai pedig felmagasztalom.

52. Zsoltár. Az éneklő mesternek Dávid tanítása. Mikor az idumeus Doeg eljött, és hírt vitt Saulnak, és ezt mondá néki, Dávid az Akimélek házába ment be. Mit dicsekedel gonoszságban, ó te magabíró? Az Istennek kegyelme szüntelen való. Nyelved ártalmakon elmélkedik, és olyan, mint az éles olló, te álnokságnak mestere. Szereted a gonoszt inkább, hogy nem a jót, és a hazugságot inkább, mint igazságot szólni. Szeretsz minden ártalmas beszédet és az álnok nyelvet. Meg is ront az Isten téged, teljesen eltakarít, kigyomlál téged a te hajlékodból, és kiszaggat téged az élők földjéről. És látják ezt az igazak, és félnek, és nevetnek rajta. Ímé az a férfiú, aki nem Istent fogadta erősségévé, hanem

az ő gazdagságának sokaságában bízott, és ereje az ő gonoszságában volt. Én pedig, mint zöldelő olajfa Isten házában, bízom Isten kegyelmében, mind örökkön örökké. Áldlak téged örökké, hogy így cselekedtél, nevedben remélek, mert jóságos vagy a te híveid.

0: Dániel, Ámos, Lukács, Józsué, Pilátus, mennyi régi figura! Kik voltak ezek?
1: Zavaros történelem, rejtélyes proféciák, vége hossza nincs, feddés meg tanítás, ki érti ezt?
2: Bibliai Szabad Egyetem.

Szeretettel köszöntök mindenkit. Úgy is mondhatnám, hogy a tékozló fiú hazatért, mert 3 hónapja volt már, amikor talán utoljára találkoztunk, de az a téma, vagy az a könyv, amiről beszélünk, az nem a tékozló fiúról szól, hanem a tékozló lányról szól. Egy különös története ez, bár manapság még hozzászólva az előbbi bevezetőhöz már a felnőttektől kell eltakarni bizonyos dolgokat, mert a fiatalok értik, meg használják, de mi vagyunk szemérmesebbek már, és kell eltakarni előlünk, de azért mi csak beszéljünk arról, amiről kell beszélni. Ósiás próféta könyvéről beszélünk. Gondolom, hogy élvezik azt, hogy elkezdtük a prófétai könyveket, ez egy teljesen más stílus ahhoz képest.